éjszakákat. Éjszakákat, hajnalukat, Tilos Rádiót halljátok, 90.3 FM. Augusztus kimaradt, sokat utaztam, döbbenetes, káprázatos, egzotikus helyeken. Kicsit ütem túltengésem van, ezért ma eléggé bit lesz, ütemtelen lesz. Ez a Platypus műsor. És mostantól kb. Fél négyig Gaulamin játszik nektek. Íme egy kis Twin Peaks.

0: 何？
1: あっ。

Thank you.

your heart with hatred. It must be this.

0: Delfineket filmeztek rá Ausztráliában, akik nagy tengeri kagylókat használtak eszközként, hogy velük halakat merítsenek ki az óceánból. A tengerbírósok az indocsendes óceáni palackorú delfinek Tursiops aduncus viselkedését dokumentálták Queensland partjainál. A magyar narancshírját hallottátok?
1: A hódokat egykor majdnem kipusztították Európában, ám 1960 és 2016 között védettségüknek és az ökológusoknak hála, állományuk 1,2 milliósra, élőhelyük is a többszörösére növekedett. A gátépítő csatornaásó hódok kis patakokat változtatnak kiterjedt, még aszályok idején is dús és zöld vizes környezetté. A kiütő erdőtűz a kisebb ellenállás irányába terjed, a száraz növényzetet emészti fel, nem próbál átjutni a nedves területeken, melyek így biztonságos menedékül szolgálnak a tűz elől elmenekülni képtelen állatok, például békák, kisebb emlősök és halak számára. Tudatja a Euronews. Míg hazai természetes élőhelyeiken az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent az űrgék száma, a Liszt-Ferenc repülőtér gondozott gyep területein becslések szerint akár 10 000-en is élhetnek. Sokuk végzi reptéri járművek kereke alatt. Népes kolóniájuk ragadozó madarakat csábít a területre, és ez komoly repülésbiztonsági kockázatot hordoz. Ezért a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület szakmai felügyeletével a Citellus Life program keretében több éves áttelepítés indult. Az ürgéket a kesznyéteni tájvédelmi körzetbe költöztetik. Itt különleges kamerával önkéntes ürgeőrök figyelik éjjel-nappal, nem fenyegetik-e a jövevényeket ragadozók, nincs-e szükségük kiegészítő etetésre, itatásra, ismerteti a sokszínű vidék.
2: Ezek voltak a hírek.

Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, így csiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos Adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

0: Míg hazai természetes élőhelyeiken az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent az ürgék száma, a Liszt Ferenc repülőtér gondozott gyep területein becslések szerint akár 10 000-en is élhetnek. Sokuk végzi reptéri járművek kereke alatt. Népes kolóniájuk ragadozó madarakat csábít a területre, és ez komoly repülésbiztonsági kockázatot hordoz. Ezért a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület szakmai felügyeletével a Citellus Life program keretében több éves áttelepítés indult. Az ürgéket a kesznyéteni tájvédelmi körzetbe költöztetik. Itt különleges kamerával önkéntes ürgeőrök figyelik éjjel-nappal, nem fenyegetik-e a jövevényeket ragadozók, nincs-e szükségük kiegészítő etetésre, itatásra, ismerteti a sokszínű vidék. Napjainkban, többek között a tengerek túlhalászása miatt, az emberiség mindinkább tenyésztett halakat fogyaszt, ám a nevelt húsevő halak, például lazacok, omega-3 zsírsav igénye kifizetődő módon csak halászott halak olajából fedezhető. A Malaygay Scott startup kilép az ördögi körből. Az omega-3-at valójában csak felhalmozó nyílt tengeri halak kihagyhatók a folyamatból. A zsírsavakat algák termelik, az ő megfelelő táplálásukról kell tehát gondoskodni. Viszkicefre lepárlása után visszamaradó folyadékot adnak rozsdamentes tartályokban algasejtekhez. Majd ezt a biomasszát használják halolaj helyett. Jelenleg a Malaygay elsődleges piaca az állateledel szektor, amelynek zsákos szárított algát szállít, írja a Euronews.
1: A Föld szélfutta homok dűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, a magyar narancsírét hallottátok.
2: A Tilos Rádió hírét hallottatok.
3: Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, így csiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos Adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

Isten kutyája. Krieger Zsolt műsora. Vallásról szabadon. A Tilos Rádión.

0: work is not my work. It's the work of us all. I am nobody in the picture. I'm only a recipient. I'm an instrument. I'm only a recipient. I'm an instrument. I'm only a recipient.
1: Üdvözöllek benneteket, ez az Isten kutyája, kicsit kikacsintunk a politikára, a társadalmi életre, egy kicsit ungaronázunk, természetesen mindezt egyfajta jézusi kontextusban helyezve, lesz egy csomó mindenről szó, meg egy picit visszatérünk a csodálatos Nádos Péter távozására, Dejcsics Konrádot idézve, és nem maradunk adósatok jó pár kiváló zenével sem, ahogy azt már megszoktátok, mindig van valamilyen koncepció, ami az anyagokhoz fűződik zenei szempontból. Isten kutyája, a Tilos Rádió vallásszabadságot, emberszabadságot, szerelemszabadságot hirdető műsora. Szóljon!

vagyon visszaszerzési hivatal kontextusában nagyon sok minden elhangzik, és milyen érdekes, nem, hogy ebben a műsorban is jócskán lehet ezzel a témával foglalkozni. Na, persze nem azzal a pro és kontra egymás torkának eséssel, ami Unger Anna korábbi munkássága, mostani megnyilatkozásai alapján kialakult a magyar közvéleményben, hanem

és a helyreállítás egyensúlyán kell alapulni ennek az egész kohéziónak. A Biblia alapján Isten egyszerre igazságos bíró és irgalmas atya. És mik lehetnek az, hogy is fogalmazzak, az alapelveink a számonkérésben? Ugye Isten az abszolút bíró, de nagyon fontos, minden ember felelős a tetteiért Isten előtt. Óriási a személyes felelősségünk. A kereszténység ugyanis elismeri a szabad akaratot és a döntések súlyát. Nem lehetünk más oldalon, mint az igazságosság és az irgalom oldalán. A számonkérésnek ezért nem öncélúnak kell lenni, hanem olyannak, ami mindig a bűnbánatot kell, hogy szolgálja. Mi a büntetés célja? Ezen is eltűnődhetnénk. Egy picit erről az ungerannás kérdésről le tudnánk úgy jönni, hogy két lépésről távolabbról nézzük meg ezt az egész tematikát. A büntetés célja keresztény szemmel a helyes útra terelés, nem a pusztítás. A helyreállítás, ami ugye nem más, mint a megbomlott rend, a kapcsolatok visszaállítása. A védelem pedig a közösség megóvása a további rossztól. Nagyon-nagyon fontos az önreflexió ebben a kérdésben, a kritikánkat nézve is, és a saját hibáink elismerése a mások számonkérése előtt, hogy szeretetteljes intézben, még hogyha kemény is lesz a büntetés, meg mindig tiszteletteljesnek és építőnek kell legyen. Ez a jogállami és ez a keresztény attitűd. Illetve a megbocsátásnak kell az egész nagy hóbelebancot követni. A büntetés után a keresztény ember készen kell, hogy álljon a megbocsátásra és az újrakezdésre. Úgyhogy nyakak átharapása, egymásnak feszülés, őrjöngés, rufbálintozás, magyar péterezés, ungerannázás, influencer és egyéb politizálás mellett jobb, hogyha ezekre a spirituális kérdésekre is figyelemmel vagyunk. Egyébként pedig hajrá, hivatal!

0: Ha már előző fejezetünkben az elszámoltatásról, a bosszúról, a társadalmi kataklizmákról esett szó, és kicsit vázoltuk a hivatal, amelynek sok sikert kívánunk, és a kereszténység, a spiritualizmus kapcsolatát, persze, hogy elhívtam Jácintatyát, és megkérdeztem tőle, hogy mit gondoljunk bosszúról és elszámoltatásról, van-e létjogosultsága ennek az egésznek, és hogyan gondolkodjunk róla, mint igazságkereső, itt a Földön is igazságkereső, de mégis a hitünknek valóan élő emberek mindenről.
1: Az, amit kérdeztél, a számomra azért érdekes, mert amikor fiatalabb voltam, akkor egy sor filmet azért néztem végig, hogy a ilyen hollywoodi filmet, hogy a végén ott van a kielégülés, hogy a rossz elnyeri a méltó büntetését, és akkor ez egy ilyen, számomra akkor ez ilyen kielégülést adott, hogy lám-lám, van igazság. És aztán, ahogyan próbálom járni a saját magam ilyen spirituális útját, vagy istenismeret útját, azt látom egyre jobban, hogy ez ilyen alantosság. Amikor abban elégülök ki, hogy a bűnös elnyeri a büntetését, hiszen hogyha a szemed szemért fogad, fogért el lenne, ha az van, hogy mindenki azt kapja, amit érdemel, akkor már mindnyájan sántár bénák és vakok lennénk, hiszen mindegyiknek megvan a maga bűne. És így abban, ha az Istennek az lenne a dolga, hogy megtorolja, és az lenne az Istennek a fő tulajdonsága, hogy úgy igazságos, ahogy a mi igazságosak vagyunk, akkor elvesztünk mindnyájan. Azt szokták mondani, hogy szép érzések rossz irodalmat szülnek, az alantas érzések végtelenül rossz teológiát szülnek, és ez, ami most itt zajlik Magyarországon, hogy a bűnösnek szüksége van a büntetésre, hogy a bűnös megérdemli a büntetést, és meg kell, hogy bűnhődjön. Ugye ebből fakadt az a középkori teológiában az a szörnyű irányzat, ez a szatiszfakció elmélet, amelyik az Úr Jézus kereszt halálát úgy magyarázta, az Isten végtelen fönségén az emberi bűnnel végtelen sérelem esett. Zárójelbe teszem hozzá, hogy a végtelen Istent a véges ember hogyan tudja végtelenül megsérteni, de ez egy mellékszál. És ezért az ember nem tudott elítételt adni, és így Isten a saját fián torolta meg a mi bűneinket. Ugye ez Canterbury Szent Anselmnél nagyon plasztikusan olvasható, magyarul is elérhető ez az írása. Szóval ebből az alantásságból, a bosszúvágyból fakadt ennek egy ilyen szörnyű teológiai vonatkozása. És azt gondolom, hogy a jelen helyzetben ezt kellene valamiképpen kordában tartani. Amikor Medjugorjében leöntötték, ott meggyalázták a kegyhelyet, meg a szűzanyaszobrot, meg az oltárt, akkor érdekes módon egy nagyon jó krisztusi választ adott az a közösség. A bulvár az persze hőzöngött, a keresztény bulvár az hőzöngött, és hogy meg kell büntetni, és el kell kapni, és meg kell torolni. Ott a kegyhelyen viszont elkezdtek imádkozni azokért, akik ezt tették. Tehát Jézus, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, ahogyan a Szentírás mondja, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. Én nem mondom azt, hogy össztársadalmi szinten nem kell elszámoltatni, csak egy nagyon különbséget kell tenni, hogy mi a jog, és mi az ösztön, és meg vagyunk győződve róla, hogy a saját alantosságunkat és irítségünket, mert hogy őnekik sikerült, nekünk meg nem, ugye a Hoffinak volt ez az örökbecsű mondata, hogy a korrupció az, amiből engem kihagynak, amikor az ember ezt így tetten éri a társadalmi szinten, hogy ezért haragszunk, és ez, mert őnekik sikerült, és őnekik milyen jó, és most is milyen gazdagok, ez biztos, hogy nem krisztusi. Tehát ezért nem vagyok politikus többek között, nem vagyok az a típus, hogy mondja valamelyik szám, hogy nem akarok olyan helyzetbe kerülni, hogy olyan törvényeket kelljen hozni, vagy olyan dologba kelljen beavatkozni, ami ellenkezik mondjuk az én hitemmel, bizalmammal, Isten ismeretemmel, illetve amelyik kiszolgálná a saját bosszúvágyamat. Mert ugye az emberben ott van. És azért, mert valami természetes, attól még nincs létjogosultsága. A bosszúvágy, megtorlás iránt való vágy az ott van az emberben. Az egy másik kérdés, hogy meg vagyok győződve arról, hogy az nem bűnbánat, hogy lebuktam. És akkor most megtartom azt a lopott holmit. Tehát a lopott holmit nem lehet megtartani, azt vissza kell adni, és nem véletlen már az Ószövetségben is az, hogy hányszorosan kell megtéríteni, hogy mikor a vámos megtérés, akkor a Zakeus ugye megtér, és akkor azt mondja, hogy négyszeresen fizetem meg, pedig csak kétszeresen írja elő a Tóra. De onnan látszik, hogy ő valóban megbánta, hogy valóban Istenhez tért, akit Jézusban ismert föl, így aztán nagylelkűvé tette őt ez a megtérése, ez a találkozás, és bűnbánat arra ösztönözte, hogy sokszorosát tegye annak, vagy amit előír a törvény. Tehát jóvá kell tenni a rosszat, ez már persze mindenkinek a saját becsületén múlik, és én azt szoktam mondani, hogy Istennek, orvosnak, papnak, önmagunknak hazudhatunk, de minek? Tehát Isten nem lehet becsapni, előbb-utóbb elszámolunk.

0: amikor már minden gonoszság egymásnak feszül, és úgy gondoljuk, hogy túl vagyunk mindenen, akkor is van-e létjogosultsága a szépségnek, a jónak, a művészetnek, a kreativitásnak? Ugye ismerjük Adornónak azt a híres kijelentését, hogy Auschwitz után nem lehet verset írni, amit később revidiált, és azt mondta a nagy filozófus, hogy mégiscsak van helye, létjogosultsága a szépnek és a jónak. Vajon Auschwitz után lehet, kell verset írni? Amit írunk, az jó vers? Vagy egyáltalán azok a szenvelgő, szépségről szóló versek az igazi művészet fennhatósága alá tartoznak, amelyeket olyan furcsa érzéssel olvasunk, és vajon a sötét, misztikus erők azok, amelyekben megtalálhatjuk a jót? Hogy van ez, atyám?
1: Hát számomra a zsoltárok ilyen szempontból nagyon jó válaszok erre nézve, hogy amikor a rossz színre lép, akkor is vannak zsoltárok, csak más módon, mint amikor ünneplünk, amikor örülünk, máskor, amikor más hangon szólnak, amikor gyászolunk, és máskor, amikor üldöznek, máshogyan, amikor üldöznek bennünket. Tehát kell verset írni Auschwitz után is, csak nagyon máshogyan, és nem szabad elfeledkezni. Tehát az eszünket, vagy az emlékezetünket, azt nem veszíthetjük el. Tehát, hogy annak a tudatában és annak a erőterében, ami történt, annak az erőterében kell írni. Ennek ellenére azért megfigyeltem, és valaki okos ember ezt így szóvá is tette egyszer, hogy amikor valaki megtér, ugye gondoljunk csak Claudelre, vagy gondoljunk, hogy ott van a Mécs László, vagy a Reményi Sándor, tehát ezeket én annyira nem tartom költészetnek, tehát, mert túl szépek. Hogy amikor valaki megtér, vagy Thomas Merton, amikor megtért, onnantól kezdődően mondjuk irodalmilag nem túlságosan értelmezhető, vagy értékelhető verseket írt, más műfaj. Tehát ezek inkább elmélkedések, ezek inkább imádságok, amik nekünk szólnak, és amik a mi számba valóak. Előtte, amikor még hiányzott ez a mondjuk a világnak a megfejtése a hit által, akkor hogy mondjam, ilyen népszerű, vagy irodalmilag, művészileg értékelhető verseket írtak. Tehát szumma szumárom, én azt gondolom, hogy akkor, amikor van egy ilyen teljesen kifordult világ a természet részéről, az erkölcs részéről, a politika világa, saját magunknak a leszereplése önmagunk és Isten előtt, akkor azt hiszem, hogy nem lehet homokba dugni a fejünket, és nem lehet csak a szépet és a jót emlegetni, hanem igenis bele kell hozni ezekbe a szavakba az abszurditást, a kataklizmát, a töréseket, a fájdalmat is, mások és a saját magunk tragédiáit, és így kell mégis megmaradni a dicséretnél és a hálánál. Amiben belefér a panasz, napokban volt a katolikus egyházban az a jeremiási szöveg, hogy rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedjél, tőrbe csaltál, erősebb voltál, mint én. És ez egy gyönyörű imádság abban az esetben, amikor az ember ezt neki mondja, az Istennek mondja, és nem róla mondja. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon meg kell változtatni a hozzáállást a beszédhez, a szóhoz, a vershez, mint ahogyan mondjuk ezt megtehették ilyen kényelmes pozícióban Auschwitz, vagy a Gulág, vagy a Hortobágy előtt.

0: Nagyon örülök, hogy itt lehettem veletek. Ez volt az Isten kutyája. Tudjátok, a Tilos Rádió szabadságról, Isten szerelemről szóló műsora. Olvassatok sokat. Mi jön a halál után, az élet és a halál művészete címmel jelent meg például Ansel Grün fantasztikus könyve, Sötét ikonológia, művészet történet a humanizmus korszaka után, Hornyik Sándor könyve. Menjetek színházba, például a Mestere és Margaritát érdemes megnézni a Katonában, vagy moziban, igenis bátran csak nézzétek meg az Odüsszeiát, hogyha kihagytátok, túl sok köze nincs a homéroszi valósághoz, de annál több a mi valóságunkhoz, vagy nézzétek meg könnyed, néha drámai, néhol nevettetős és néhol sírós hajlamotokban a Hello hajfát. Én elköszönök tőletek, hálás vagyok, hogy hallgattok, mert ez volt az...
1: Isten kutyája. Priger Zsolt műsora.
0: Köszönöm a munkatársaknak, Fábri Benyámin, technikai munkatárs, és Nagy Katica, színművésznő segítségét, közreműködését. Két hét múlva találkozunk, addig is Facebook, Isten kutyája, YouTube, Isten kutyája. Hallgassatok sok Tilos Rádiót, szép napot, jó reggelt, jó vezetést, jó életet.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Lehetséges, hogy az emlősök miatt nem léteztek apró, nem madárszerű dinoszauruszok. Ez energetikai fittség, matematikai modellje, amelyről az Evolution folyamatban olvashatunk, megmagyarázhatja, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. A kutatók több ezer fajtest tömegadatait gyűjtötték össze 6 csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszauruszfaj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Az ökológiai más, mint például a verseny vagy a prédaejtés a korai emlősök részéről, akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését, amíg a repülés képessége hirtelen fel nem oldotta ezt a korlátot. A magyar nagy hírét hallottátok.
2: Augusztus elején a Dunában láthatóvá váltak a hajdani óbudai gázgyár területéről odafolyt mérgező, rákkeltő, sárgászölden habzó, szúros szagú anyagok. A gyár 7 évtizedes működése alatt 200 ezer tonna talajt szennyezett el a cianiddal, arzénnal átitatott gázmassza. A fővárosi gázműveket 1995-ben, majd 2015-ben kötelezték ennek eltávolítására, megsemmisítésére. Idővel az E.ON, később az MVM lett tulajdonos. Ők zeolit párnákkal itatnák fel a szivárgást, vitatják, hogy a teljes feladatot megörökölték volna. Bár tervek készülnek, közbeszerzése is sor kerül valamikor. Az ügyet régóta követő Greenpeace a kármentesítés eredeti, végleges módját szorgalmazza. A jelen pár milliárdos félmegoldás elfogadhatatlan, összegzi a Telex.
1: A Föld szélfutta homok dűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében. A Magyar Narancs hírét hallottátok?
0: Ezek voltak a hírek.
3: Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk feletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, így csiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.
4: Kifújom magam, és ez egyben a beköszönés is. Jó reggelt kívánok, a nagy örömhír, hogy ma nem késtem el, tehát eddig, mióta fogadalmamat megtettem, mindösszesen 2000 forinttal tartozok a Tilos Rádiónak. Amit ott fogok hagyni az adománypultban, a meglepetésszerűen ingyenes Tilos Rádió szüli napi partin, 35 év, gombózból is sok, ez a kolorlokál, várom a Dávidot, meg a Marcit, aztán 10-ig toljuk, jó reggelt kívánok!

0: Pirja varázslat, Pirja Budapest parádé, jó reggel kívánunk, ez a Color Lokál egyben van az újra, itt van a nagyon nagy csapata, mind a három hülye, a Marci, a Dávid, meg a Andris. Szólok. Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, ti vagy, ma reggel ti vagytok a konzervek, és mi vagyunk az élők. Jól mondom?
1: Úgy. Sziasztok. Na.
0: Hello.
2: Mi vagyunk a rock.
1: Nagyon sokat készültünk erre az adásra.
0: Így igaz.
2: Hetek óta készülünk már végül is.
0: Én konkrétan majdnem 62 éve készülök erre az adásra. Hát. Én minden adásra
2: úgy élek
0: meg, mint az addigi életem utolsó állomása, csúcspontja. Minden bele kell adni faltól falig, teljesítménykényszer van.
1: El kell venni a falig.
0: Igen.
2: El.
0: Elhányni a falig.
1: Na jó, van, átkeretezzük akkor ezt a szeptembert.
2: Na. Hát, úgyis mint, na? Melyik irányba?
1: És a nap végén merre az addig?
0: Átkeretezzük a szeptembert, hogy a nap végén merre az addig, csak ilyeneket fogunk mondani. Hogy olyanokat fogunk mondani, hogy magunk is megbánjuk, meg az anyánk se ismer ránk.
1: Hát készülnek a...
0: Az édes anyja.
1: Tele van a naptárom, olyan meetingem. Én találkozom, hogy nem érdekel.
2: Készülnek a naptárok. Van már.
1: Készülnek de van, ami érdekel is. De
2: készül
1: van
2: az élet.
1: Jó, akkor most mindenki
0: az élet
1: visszatért.
0: Élés élni akar.
1: Remélem mindenki kipihente magát.
2: Feltöltődött.
1: Amit megkapsz egy iskolai évnyitón egyben, a napon állva, azt a üzleti levelezésben, azt mondjuk 2-3 héten keresztül kis adagokban kapod meg.
0: Az üzleti levelezés?
1: Aha, igen. Remélem mindenkinek jól telt a nyár, és feltöltődve. Igen. Most pedig, ahol elengedtük évvégén a nem tudom milyen folyamatok, folyamatszabályozás megbeszélésének, amilyen. És így Jézusom, tényleg itt hagytam abba. És akkor visszahúznám a flip-floppomat, mert egy Marcival megbeszéltük, találkoztuk a villamoson, hogy ja, tragédia nem... cipőbe járni, de majd megszokom.
0: De nem vagy akkor a Mayer? Hogy van benn papucsod?
2: Az alsó fiókban, amit kihúzol a klumpa mellől. Ott van a kézkenőcs.
0: A Nike vagy Adidas, ez az alap. Fekete vagy inkább kék, fehér izéjjel.
1: Az is jó, de a sol klumpa az egy kicsit professzionálisabb benyomás.
2: Az azért egy igazi hivatali felszerelés.
0: Legjobb lenne a flip-flop zoknival.
1: Krok.
2: Mit? Krocs.
1: Krok.
0: Krocs az van, az igen, de flip-flop zoknival sokan mondják úgy is. Tehát ami megy az ujjad közé, és begyűri a zoknit. Sőt, van olyan zokni.
2: Olyan zoknit kéne,
0: olyan
2: pontosan.
0: Zokni is van.
2: Ami flip-flop kompatibilis.
0: Nem adásba, nem merch-be. Flip-flopba illeszthető tilosos zokni. Csináltuk most a nyáron csak fikció feliratú zoknit. Akkora benne a nylon arány, hogy szerintem hordhatatlan. Én nekem bajom van a zokniban lévő nylon.
2: Tartalmával?
1: Ez is szállas bambusz zoknit hordasz kompresszióval?
0: Beg your pardon.
2: Hogy a viszerek is jól érezzék magukat arra felé.
0: Ilyen is kell hordani a memória párnádban, alszol, és nem tudom milyen matracod, és akkor utána ez az okti rajta.
2: Ott igen, ott az okos paplanod alatt.
1: Húgyos Józsiban volt egy karakter, akinek az a problémája, hogy nem lehet olyan zoknat kapni, ebben nem izad a lába. Nem rémlik.
2: Úristen. Józsi.
1: Falba zárt lélek.
2: Jaj, Markos Nádas.
0: Az más kérdés, most biztos kinézünk, akár hány órát is aludtunk, ugye, akármilyen élemedett is a korunk, azért oda nézünk a Dürerben. Na, látni akarom az arcodat.
2: Máshova nézek, nem leszek itten. Maga... De egyúttal ezt be is mondjuk, hogy a tilosnak a 35. születésnapja.
0: És már minek jöjjenek el, nem jössz el te se? Ha nem jössz el te se a saját bulidra, akkor minek jöjjenek el?
2: Ja, igaz, tényleg.
1: Ingyen van, tehát akinek sok volt a maratonon az 5000-es belépő, az most tud jó árasítani, így átlagba kijön 2005-re, szerintem az már egy elég jó értékajánlat, de ha nem jöttök el, akkor 5000 volt a maraton.
0: Igen. De maraton annyira sok volt, került a bekerülés a maratonon, hogyha ha van bennetek valami, nem tudom én, emberi tisztesség, méltóság és jóság, akkor oda akarodtok velem együtt az adománypultba, és ott vagytok egy kis pénzt. Hozhattok ingyen vendéget, viszont költsetek pólóra pénzt, nem? De.
2: Dehogy nem. Lesz ott minden.
1: Póló.
2: Például póló is az adománypultba, de lehet tombolát is vásárolni. Az is jó lesz. sokféle vicces tárgyat
0: lehet. Veri az árat.
1: És nem sokára hideg lesz, úgyhogy még mindig van a tilos szurkolói sálakból. Uh-huh. Gondoljatok erre, én már pulóverbe értem.
2: És amikor ilyen felveszitek a kapucnis tilos
0: annyira jó
2: pulcsira, igen.
0: Nekem nincs, de az unokámnak és a feleségemnek van, és nagyon jó.
2: Az
0: és
2: jó.
0: Cipzáros és... az a jó benne, hogy hát nem bebújós, hanem mindig tudom, hogy cipzáros.
2: Hát na, nehogy cipzáros.
0: De hát majdnem mindenki ilyen bebújós csinál. Hát
1: ki?
0: Hát,
1: mi?
0: Hát a margóban például, mert sokkal olcsóbb és hülyeség. Mondjuk azt is felveszik, ha hideg van.
1: Hát nem tudom. Szóval eleve a merchből öltözködés az egy kedves gesztus, de mint, tehát hogy ezt ne gondolja senki annak, hogy ebbe lesz boldog egy merch cuccban. Teszem jó. Azt, csak a fikciózokni.
2: Csak a fikciózokniban, amiben sok a műanyag, mint tudjuk.
1: Viszont az a baseball sapka, az nagyobb minőségi.
0: Na, látom.
1: Az, ez hogy jött össze?
0: Igényes.
2: Az jó néz ki.
0: Ott hímzik el a lányok a feliratot.
2: És közben énekelnek, némi régi magyar irodalmi emlékeket igen. megzenésítenek.
1: Igen. Még irodalom grétegen.
2: Igen. Igen.
0: Még irodalom grétegen.
2: Jó van. Szóval szeptember 4-én pénteken van mindez. Születésnapra fáradjatok oda, az Ürerkert a helyszín ismét.
0: Igen. Eddig annyit tudtam meg a program, hogy Marci nem lesz ott, és hogy van pult. Hörcs pult.
2: Részletes program van a kertben is, meg a kis teremben hajnali is.
0: Infra.
2: Mindenféle.
0: Titus.
2: Marton és Marton ez. Bújdosó.
1: 8 bújdosó lesz a színpadon.
2: 8 tett. Igen.
0: Jó, bújdosó. Meg elolvasom.
2: Aztán tombola, de van a kis teremben is közben. Gentry Sultan, Poplavec, Kanada Chaos, Chokichi Bass, Sample Chokichi. Temple, DJ Clairvo, Titus, Nandes, meg ilyenek.
1: Jó van, és be lehet csempézni a hátizsákban a lajhárt.
0: Mit? A vodkát?
1: Halló?
2: A vodka szódát.
3: Sziasztok! A merch hétköznapi viselete vizuális önreprezentációban lifestyle statement.
1: Tudom, ez statement, piszta, ilyesmi, de azt ne várja
0: az Andris,
1: ne várja az Andris, hogy a nem merch fog izzadni a lába.
0: Hagyjál már, én nem veszem
1: szokni, te
0: mocsadék.
2: Fehér frotír zoknitban.
3: Ne haragudjatok már.
1: Köszönjük
2: a mondatot, szevasz.
0: A merchet hordani, ez nem csak vizuális reprezentáció, mert például amikor felveszed a teljesen viseltes, több helyen Lukas moly és madár látta, rágta pólót, mondjuk a 22 éves pólódat, és abba alszol, akkor nincs vizuális reprezentáció, csak van benned egy ilyen, legalábbis bennem egy ilyen jó érzés, hogy ezt a rajtam elnyűvődött tilosos pólót,
2: egy kis hazai,
0: puha, tehát mi? Nem az, amit ilyen nagy matrica van rajta, és ott bent nem esik jól, ahogy
2: rátapad. Vagy a matrica is már szét lett mosva, és olyan puha már, hogy rád.
0: Puhára mosott.
2: Puhára.
1: Eleve nem szellőző matrica.
0: Nem szellőző, mi van, hogy szellőző matrica?
1: Hát van, amikor meg van nyomva valamivel,
0: aztán
1: vagy be van festve, de vannak ezek, amikor rámatricáznak, és...
2: Hát egy ilyen műanyag, igen.
0: Vannak a nagy, jelentőségteljes.
2: Jelentőségteljes.
0: Matrica.
1: Amit ugye biciklizel, akkor úgy, mint egy ilyen kokár, de lesz még egy ilyen izzadság volt körülötte.
0: Plusz a hónod alapján, vagy a táska keresztbe megy.
1: Istenem, már
2: ja,
1: megint
2: táska.
1: Nehéz. Már megint nehéz lesz.
2: Nyomokat hagy.
1: Igen. Jön az ősz, és nehéz lesz felöltözni.
0: Nehéz lesz izzadni.
1: Át kell gondolni.
2: Nem, izzadni könnyű lesz.
0: Igen?
2: Persze. Bármikor, bárhol.
1: Erről gondoskodik a vagyonvízszerzési hivatal.
0: Izzad, ezt mondták, izzadni a paraszt, izzad, nekem csak a homlokom gyöngyözik.
2: Ó,
0: ilyeneket mondta.

0: De nem az lett, hanem valami más lett, hanem nem.
1: Nem, tudod, az ám most is, tehát így munka beleszaladt, nem akartam elhinni.
2: Van ilyen, igen.
0: Jó, és ki járt vele jól?
1: Hát én ezt nem tudom, szerintem...
0: Tehát, hogy...
1: Remélem ők nem.
0: Hozzátette a kultúra továbbviteléhez semmi.
1: Egyáltalában nem.
0: Ezt úgy mondják, és akkor szerencsére itt van egy szakértőnk a CEU-ról, hogy culture appropriation, kulturális elsajátítás.
2: Hát, vagy kisajátítás, igen.
0: De mondjuk, én azt hiszem Budapest parádéból a legelsőt élveztem, amikor tök 0 kilométeres projekt volt, és összeért az underground ezzel a speed diszkós veretős.
1: Uh-huh. Én is arról beszélek.
2: Hát, de én is.
1: Ott
2: voltunk. Bajcsi Andrási sarkáról befordulva.
1: Én a speed diszkósokat képviseltem, arra emlékszem.
0: Uh-huh. Én meg a Vincének volt egy chesnov.hu kamionja.
1: Batrini.
0: Aha, igen, igen. Volt, akkor még létezett ez a szakportálja, ami elektronikus zenével foglalkozott.
1: De nem te vezetted?
0: A kamiont?
1: Igen.
0: Nem is volt meg a 2000-re szerintem jogosítványom. Ez később lett. Nem, vagy a körül. De hogy én vezettem? De akkor ott mentünk. Na mindegy, de azért riasztó. Tehát amikor a Kossuth térről levonult az Anima Sound System, és jöttek ezek a rádió egyszintű diszkósítás DJ-k, akik sokat dumáltak, és elmondták, hogy Ibizán mi mekkora sláger, és hogy dobjuk fel a kezeket a magasba, akkor azért a közönség is lecserélődött, másmilyenebb lett, kevésbé volt otthonos. De hát ez a hazám, az a nemzetem, de egy Budapest...
1: Kinek a pap?
0: Szerintem 98%, hogyha lesz az Andrássy úton egy Budapest parádé, én nem leszek ott.
1: Hát.
0: És 90%, hogy tilos kamion nem lesz.
1: Nem, biztos.
2: Hát, hogy lesz, de...
0: Igen, a 95% az nem biztos.
1: A magyar embereknek, ahogy én láttam, augusztus 20-án van igényük a parádéra, arra, hogy
0: igen.
1: Siófokalsós, fosadék, elektronikus zenére kezüket magasba dobálva boldogok legyenek.
0: Mellette
1: más
0: mondom.
1: Embereknek, jó underground, ez a jó fej, szimpatikus undergroundoknak is, akik ott azért, nekik is van igény.
0: Igen, és elviselik egymást, nem egymást cipőzik addig se.
1: Hát a Pride-on például mennyire zseniális a tilos kamion és köre, vagy ilyen, az ott megy. Ott
0: over, a... azt akartad, ezt a szót kerested?
1: Micsodát?
0: Over.
1: Over. Over. Kell over. Azt a hit százát. Na, úgyhogy én azt tudom, hogy ott a Janka, aki 30, nem, a Borka, aki 32 éves, a nyakamban ül, megyek a parádén, és meglátom.
2: Akkor még nem 32,
1: jó,
2: de
1: kedves igen. Jó, de akkor kettő vagy egy, és meglátom kedves jó barátunkat, életemben először, Dr. Kressz Lászlót, ahogy az Oktogonnál, családja a karéjában, vagy azt szerintem Niki volt csak, Niki mellett áll, és a Lacikán egy ilyen...
2: Flitteres hát akármi volt.
1: Nagy franci öltözködés terén, tudjátok, de én még ilyen öltönyt, ilyen piros-fehér, nem tudom, hogy egy piros zebra lenne, az volt a piros, és akkor sok fehér egy öltöny, és be volt a haja is így, azt hiszem, így pirossal egy kicsit így tolva.
2: És korjó.
1: Nagy technokorszak volt, és...
2: És korcsolya volt a lábán, nem?
1: Arra nem emlékszem, de simán
2: lehet. Nem emlékszem egy ilyenre.
0: Jó, de Laci is jó foki.
1: Mit?
0: Sirófokja, Laci.
1: Levidék. Felpest.
2: Sok évet töltött
1: nem
2: vidéken.
0: Nem, azt mondom, hogy a parti kultúrához azért neki több köze van, mint...
1: Hát Berlinbe jártak, amikor bejött Amerikából bejött a zene és a techno. Akkor azért...
2: És a közönség.
0: Amerikából.
2: Na, de a közönség,
0: figyelj. Nincsenek várakozásaim, valaki kitalálta, hogy de jó, kéne Budapest parádé, hát majd.
2: Hát jó, hogy dolgoznak ezen, aztán mások meg dolgoznak, hogy ne legyen.
0: De tudom, még egy kis baj volt, hogy én ott laktam a Budapest parádé mellett.
1: Ja.
2: Ja, és akkor ilyen lakosságilag sérelmezted, vagy mi?
1: Igen, a papucsodba. Hőzöntél.
0: Ha kell, ha nem, mindenki oda járt. A pápa... A május elsőjéző kommunisták.
1: Kossuthot ott vitték ki.
2: És akkor itt a parádézó.
0: Skinder felvonulás. Uh-huh. Akkor utána jöttek ezek a Budapest parádésok. Hát úgy figyelj, bokáig lehetett járni a édespesgős törleüvegben utána. Ha ma ilyen nem lenne, mert 50 ér begyűjtik.

0: evolúció.
1: Ráadásul
2: lenne.
0: Mert bölcse nagy természet.
1: Igen, meg megváltoztak a médiafogyasztási szokások.
2: Az meg, pláne.
1: Kevesebb a sör, több az ásványvíz, meg a mellékes. Mindenki.
2: Ez azért jó, hogy ezt a médiafogyasztási szokásokkal kötöd össze.
1: Hát a médiafogyasztási szokások az mindig idézőjeles.
2: Kiraktad oda a két kismacska
1: mindig
2: körmet.
1: Mindig idéz.
2: Persze.
1: Akkora durva jót láttam tegnap, srácok. Csak annyira hosszú volt mikor a link, hogy nem menni. Megyek biciklivel, ahogy kell, megcsinálják a csodálatos, tilos, imádó bicikliszerelők a szervizben a romhalmaz biciklit, kiszedik a rugókat a teleszkopból, mert már nagyon nyiszog. És már mondták egy éve, hogy cseréljem le a biciklit, azt nem lehetett. Megcsinálták, hogy fölülök, felfújták, és így suhanok, nézegettem a várost, gyönyörű a Duna, szép az idő, és szemben egyszer csak velem egy Darth Vader, egy olyan sima ember, jól is helyesen a föltözet, és egy olyan egész arcot betakaró, domború, mutatom, foncsorozott maszk, mutatom, Temul pár ezer forintért meg lehet kapni 2004-ért, nagyon durván néz ki. Most több regek, hogy vegyek-e. Iszonyú jól.
2: Láttam, hogy utána jársz.
1: Igen.
0: De hát ez van.
2: Na, de mi?
0: Még van vám rá.
1: Még van vám.
0: 3000 a vám.
2: Lett vám
1: már
2: rá.
1: Utána jártál te is? Neked is megtetszett?
0: Hát csak július 1-től.
2: Lett vám rá. Előtte nem volt. Lett ezért volt rá. Ennyire olcsó. Most már azért kétszer is meggondolod.
1: Hát,
2: na de mi? És mi volt a maszk?
1: Semmi, nincs. Ez egy foncsorozott, homorú, domború. Jó, hát attól függ, onnan nézed, de igen.
2: Okay.
1: Domború maszk, ami az egész arcodat eltakar, és így biciklizés közben napszemüveg.
2: De úgy, hogy egy átlátszó cucc.
1: Hát nem, én nem látom, mert foncsorozott én magamat. De én remélem, hogy...
0: napszemüveg?
1: Én remélem, hogy ő magát nem magát látja belülről, hanem engem, aki szembe jön. Úgy tűnt, hogy ez elég jól megy neki.
0: De minek hozzá napszemüveg?
1: Nem, na ez maga.
0: Ja.
2: Budapest 365.
1: Arc, baszt, szemüveg, nap.
2: Nem, mert körülsek elnézni.
1: Na, például. Nem egy barátságos, nem leszel tőle.
2: Ha ezzel megfejelnek, akkor...
1: Nem, mert szerintem akkor összetörik.
0: Na.
1: Ez csak egy ilyen lemez. Szóval nem egy barátságos viselet.
2: És betojtál, mert annyira ijesztő, vagy mi?
1: Hát...
2: Vagy elgondolkodsz?
1: Meghökkentett.
2: Meg.
1: Ilyen, én már mindent láttam, úgyhogy ritkán, amikor hökkenek egyet. És akkor... Utána megyek a netre, hogy ez mi történt, behalusztam, vagy nem. És el
0: ez egy sétáló hogy... volt, vagy egy bivajrollerrel jött?
1: Nem, normális, rendes, bicikli.
0: Gyalogó, biciklis?
1: Bicikli.
0: Hát akkor lehet, hogy időfutamon volt, nem?
2: az.
1: Vagy
2: egy eltévedt Vueltás.
1: Vagy lehet, hogy nyúlta a bringát, és ebben nem lehet beazonosítani. Lehet, hogy nyúlta a bringát. És így nem látszanak a vonásai.
2: Így aztán így, igen. Éppen menekülőben.
1: Technocsador.
2: Fú, jó. Adom.
1: Csak még a szeme se látszik.
2: Még a szeme sem állhat jól, hiszen nem látod, de meghökkentő. Meghökkentő temus arcok a városban.
1: Igen. Nem jó.
2: Na jó.
1: Na jó.
2: Budapest parádé
1: kipipa. Zenéljünk egyet, és bármikor el tudok hozni bármilyen témát
2: a
1: zsebemből, de megyek a ti témáit.
2: Meséljünk az árvaszonyogokról.
0: Árvaszonyog, azt akartam mondani, hogy az ellen tök jó ez a maszk.
1: Így van.
0: Mert,
1: gondolom, mert rajta...
2: A nyár egyik alapszava az árvaszonyog szerintem.
0: De szerencsére az fönn nincsen.
2: Itten nincsen.
0: De nálad felé se.
2: Hát de
0: magaslaton.
2: Magaslaton nincsen, de a parton van.
0: Parton van?
2: Mármint Balaton parton.
0: Azt hittem valaki drónozik alkonyatkor. De az árvaszonyogok
2: voltak.
0: Csodálatos
2: hangja van.
0: Olyan, mint
2: zeneisége a... meghökkentő.
0: Hát azért kicsit ijesztő is.
2: De aztán, amikor belemész a sűrűbe, mert muszáj, mert egyszerűen nem tudod kikerülni, az is egy érdekes
0: kocsival
2: érzés.
0: Kocsival belemész, és beindul az ablaktörlő. Mert azt hiszi, hogy eső van.
2: Hogy érzékelője, igen, úgy érzékeli.
1: Hogy és levegőt lehet venni?
2: Nem érdemes.
0: Csak orronát.
1: Pórus.
2: Augusztus 20-án, amikor a partra kinéztünk, este az egyik ilyen áthatolhatatlanná vált a szúnyogok által, csodálatos volt. És akkor olyan hangok voltak, nagyon jó nézett ki. Még nagyon jó hangja volt, elviselhetetlen volt, amikor a hajad megtelik, meg mindenet megtelik.
0: Azért ott van Rőzse, Marci.
2: Hát jó, van Rőzse. Erre is kéne valami temus felszerelés, igen. egy valami hajháló. Igen.
1: És akkor mi történik veletek?
2: Semmi.
1: Belül úgy értem, mint emberben, hogy iszonyú düh, vagy egy ilyen, ilyen belenyugvás. Egy ilyen,
2: szerintem ezt sem szabad dühösen kezelni. Hát, hogy
1: még mindig jobb, mint ha...
2: Próbálj meg beleilleszkedni a tájba, és akkor együtt vagy a...
1: Én vagyok a nagy árvaszonyok. Itt vannak a kis testvérek.
2: A lébegető árvaszonyok megérkezett, igen. És közben énekeled, hogy árvaszonyok, jöjj vissza. Jó.
0: Most hogy képzeljem a dalt? Ez egy magyar nótás, vagy inkább ilyen Máté
2: Péteres?
0: Nem, a
2: Cserhát is.
1: Árvaszonyok, jöjj vissza. Csodálatos számot. Valaki hív, valaki vár. Ekkor Isten királyné volt ez a Cserháti Zsuzsa. És milyen rock'n'roll vége volt.
0: Árva fiú.
2: Annak a tovább gondolása.
1: Igen.
0: Na gondoljuk tovább.
2: Gondoljuk.
0: És énekeljétek, ha van kedvetek.
2: Öngyújtókat kérjük.
0: Eddig, mint egy Elvis balada.
1: Mi nem halljuk, hogy
0: ez már Las Vegas-i Elvis, a Vegas-i.

0: Című számot valaki kitette a Facebookra.
1: De miért küldted át? Köszi.
0: Ugye? Mennyire durva, nem?
1: Hát nem durva.
0: Fájdalmasan borzalmas. Borzalmas. We are the world, magyar felállás, mindenki benne.
1: Görben óra.
0: Görben óra, a
2: nagy énekesnő. Igen.
0: Kiki, Pataki Ati.
2: Azt hittem, hogy a Kikinek a nevét mondod, aki Patkó Béla, de...
1: De pop válogatott.
2: Igen. Aha.
0: Nekem a bikinis sávó tetszett nagyon a legjobban. Ahogy új hullámosan hajlítgatta a sorokat. De hát a izé nem Cserháti, hogy hívták az Erdősnek a saját. Na, Neoton. Na.
2: Az Éva.
1: Csöpi.
2: Az Éva.
1: Éva.
2: Csepregi Éva.
0: Csepregi Éva, na.
1: Csepi.
0: Értettem Csepi. Az Erdőst. Jó hangja volt, szép volt.
2: Nem, mint az Erdősnek.
0: Éva.
1: És milyen szép unoka született ebből.
0: De apák, nagyapák és fiúk hozzá. Te.
1: Nem úgy volt.
2: Ez már 90-ben sem
1: nem volt. Nem, hogy Csepregi Éva, mindenkinek a nagymamája.
0: Mit is írja, hogy is hívják.
1: Nem, ugye?
0: Azt nem tudom.
2: Na jó, szóval az árva fiú, árva
1: és
2: szülő.
1: Akkor de jó, az... oké, hogy volt a Ádám és Éva.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Igen.
1: De hát ez nem egy pár volt. Ki túrta? Vagy ezt csak úgy kitalálták? Vagy ez csak a Bibliában volt így? Vagy nem,
0: az
1: nem
0: Ádám emlékszek. És Éva?
1: Aha.
0: Az csak a Bibliában volt
1: nem
0: így.
1: Nem emlékszek.
0: Meg tudod, ez az Éva, hogy mekkora egy franc volt. Tudod, hogy az állam nem fért a bőrébe.
1: Hát
0: állandóan kísértett, próbálkozott, kíváncsi volt, hamar megöregedett.
2: Pontosan.
1: És fájt ezért, a szülés.
0: És aztán igen, és elkezdett fájni a szülés. A férfiak vállát meg elkezdte nyomni a súlyos
2: a
0: teher.
2: Nagy teher.
0: A teher. És azóta ez a sorsunk, srácok. Hello. Csepregi Éváé, meg az Ádámé, meg a milyen.
2: Jó reggelt.
0: Na meg is kell hallani.
3: A média tagjai, szerbusztok. Marval, jó reggelt.
0: Szia. Jó reggelt.
3: Azon gondolkodtam tegnap Szűcs Judit kapcsán, nekem tegnap Szűcs Judit köszönt be az ablakomon, és utána Zoltán Erika, és azon gondolkodtam, hogy
2: ugye... Igen.
3: Elég rossz, igen.
0: De van nem, balba, nem azt is, hogy kinyitneked az ablakon.
1: Engem már
3: nem lesz jobb a történet további
1: részt.
2: Szóval...
3: Hogy 70-es években ugye Szűcs Judit volt a diszkó királynő a 80-es évek végén.
0: Egy 10 éves lány volt.
3: És a 2000-es években meg mit tudom én, Tóth Verha mondjuk, vagy nem tudom. Nagy szóló énekesnők. És akkor arra gondoltam, hogy mi van azzal, tehát hogy ugye az egyik a Szűcs Judit ugye a 50-es években született, a Zoltán Erika a 60-asban, és mivel a 70-es években született diszkó királynőkkel, akik elvileg a 90-es években robbantak be. És hogy van egy hiátusz a fiatal berobbanó énekesnők, magyar diszkó énekesnők sorában a 90-es években. És ezen elkezdtem gondolkodni, hogy ki aha. lehetett volna, és nem jött ki semmi más, mint csak az ilyen, nem tudom, Groovehouse meg...
1: Judy a Groovehouse-val, mit akarsz? De tényleg nem értem, miről beszélünk.
0: Megváltozott a világ, meg a diszkó fogalma.
1: Az a helyzet, hogy a 90-es években mindenkinek az énekhangja a Czernowski Henny volt, vagy a Tunyogi
3: Bernadett. Igen. De hogy
2: zenekarok,
3: vagy egy ugráló majmot. Tehát, hogy mindig kellett mellé egy ugráló szintetizátoros majom. És nem az volt, hogy egyedül kiállt a lány és énekel, hanem kellett mellé.
2: Milyen Attila, igen.
3: Bodnár Attila, de az 80-as évek volt, ez az idén Modern Hungária, amikor hátrafordulnak a nyikorgó székkel a híres szinkronizált videóba. Az ugye megvan nektek is, amikor csinálják azt, hogy leszedik róla a zene sávot, és akkor így utószinkronizálják a kamu videót.
0: És amikor a feleségem kedvence, a magyar embernek igénye támadt megint a bársonyos hangra, akkor visszahozták a szigetre a kordáikat inkább, mint hogy nem volt más.
3: Na jó, és még egy szörnyűség történt, meghallgattam én Zoltán Erika 90-es évekbeni lemezét, és nagyon rosszul lettem a végén, úgyhogy ezzel zártam a tegnapi napomat.
0: Köszönjük szépen, hogy ezt a sok rossz dolgot elmesélted. Hogy mitől lettél rossz?
2: Szevasz!
0: Fidezén!
2: Mindenki mással üti magát.
0: Fidersön!
1: Én ezzel ütlek benneteket.
2: First timer.
1: Comment pourrais-je vivre encore sans toi à mes côtés? Depuis j'ai passé tant de nuits à me dire que t'avais tort.

0: szívjatok délután, ígyatok helyett a vodkát. Jó reggelt
1: kívánok. Aztán... Sláger múzeumunkat tovább folytatjuk ezen.
0: Három idézetet hoztam, a nektek rövid lesz mindegyik, és mindegyik a csendhez van köze. A második az az, hogy én ezt nagyon bírom. Aztán a csendhol én is véget érek, az is lehet, hogy át se gondolom. Itt minden este áznak kerti székek, esővel kint, és bent a pulzusom. Ez oké, nem?
1: Nem
0: egy nagy dolog.
1: Nem rossz.
2: Bent a pulzusom,
0: bent
2: házik?
0: Bent a pulzusom. Nem, ver.
2: Ja, ver.
0: Esővel kint, és bent a pulzusom. És azért meghökkentő, mert hogy egy ilyen szélsőségesen radikális, nagyon megosztó, de szerintem
1: hiperbeli
0: csávó írja, Jászberényi Sándor.
1: Oh.
0: Aki költő ráadásul, nem is. Csak tudósító.
2: Ilyet én is tudok.
0: Igen? Éjjájjal én is.
2: Ha nem éjjájjal.
0: Nem éjjájjal.
1: Töltőtollal és ceruzával.
2: Kimegyünk szünetre, mondok neked ilyet.
0: Jó, oké. Én megyek a olvasgatom, hogy miket ír. Persze a Patreonig nem jutunk el soha, ahogy az be is fizessem, de amiket ír, és az például múltkor az jó volt, amikor elmesélte, hogy nem tudom hányban, de mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor még tényfeltálló újságírással foglalkozott többek között itthon, akkor fejébe vette, hogy nem hiszi el, hogy azért egy amerikai szerverem van a Kuruc Info, hogy ezt nem lehet kideríteni, és akkor ami átlátszós csávó, valakinek jó neve van, azt hiszem Domina Kristóf, nem Athéna Intézet, Domina Kristóf Athéna Intézet, és mentek, hát, addig mentek, mendegél, de mind kiderítették, hogy egy amerikai, van élő magyar ember nevén fut a dolog, egy Varga, nem tudom én kinek a nevén, és aztán utána még jobban anonimizálni kellett ezt a náci hordalékot.
2: Ez egy Sándor ellenmondásos személyiség, nem?
0: Hát,
1: Sándor
2: nem,
1: meg
2: a megítélése.
0: Sándor nem, ő maga
1: nem csak
0: is.
1: A megítélése, hanem a mondásai, írásai.
0: És büszkén vállalja, hogy egy elviselhetetlen frát.
1: Prank és troll.
0: Igen.
1: Prank and trollban utazik elég sokszor. Néha megszólal
0: igen.
1: Az igazság hangján.
0: Igen. Pedig szerethetnéd magad, Sándor, tényleg, és azt hidd el, hogy
2: mindenkinek jó lenne.
1: Igen.
0: Leginkább neked. Na mindegy, én ezt így bírtam.
1: Találtad ezt az idézetet?
2: Ha már itt irodalmazunk, hát van, még letelt már a határidő a Litera irodalmi pályázatára?
0: Yes.
2: Nem, csak kérdezem, hogy letelt-e a hallgatók miatt kérdezem, ez egy közszolgálati műsor.
1: Nem.
0: Fogalmam nincs.
2: Fogalmad nincs.
0: Most azt, hogy rohadtul büszke voltál rá, hogy kitaláltuk ezt a jó pofasságot.
2: Most megosztó akartam, volt. Megosztó.
0: Igen, már szegesebben, hogy lehet.
1: De mondd el akkor, hogy mi az, ami megosztó.
0: Lehet írni röviden jót, és lehet érte kapni elismerést. Ha menő író vagy, akkor felkértük az embereket. Tavaly a fa volt a téma, és 180 pályázat érkezett, és nagyon jó
1: az
0: volt.
1: Az tavaly volt, igen.
0: Idén meg idén szabadság a téma.
1: Idén meg idén van.
0: Idén meg a szabadság. És a szabadság az ugyebár olyan dolog, ami hogy csak, na, meg egy nagyon tág fogalom, más a percepciója a szabadságról.
1: Erre többen foglalkoznak ezzel.
0: Hétvégén, vagy Natasa Kampusznak, vagy mit tudom én, egyáltalán a társadalomnak, az országunknak, a hazának, és akkor ott a szabadság körül matatnak. Felkért írók meg, nagyon-nagyon-nagyon sok pályázat érkezik. Már nem tudom, hogy
1: Hál' Istennek, lesz mit olvasni, igen. Szelektálni, shortlistelni.
2: Én belenéztem, és akarnánk lobbizni, hogy
0: kinyerjen.
2: Egy petankos. Régi alapító petankosunk.
0: Bizonyám. Ja, már meg jó, azért kaptam az Évet Brighton, hogy
2: tényleg?
0: Igen, persze.
2: De mit kap
0: fel? Már elküldtem, és meg mindig nincs válasz, és akkor elküldtem volt máshova. Majd elmesélem.
1: Tényleg egy ilyen lakossági panasz?
0: Már 4 napig kezdett, de 2 vagy egyszer töltünk föl, tudod, hányan vagytok, akik itt indultok.
2: Na jó, de neki a gimnáziumi
0: ragadvány.
2: Tudod, mi a gimnáziumi ragadvány neve?
0: Nem.
2: Tirpák.
1: Ó, baby.
0: Szegény. Ez nem PC. Minél jobban
1: jó, ez a tirpákokra nézve sértő, ugye?
2: Igen.
1: Akik igen. Ott az ország szegletében, ott északkeleten élnek.
2: De vannak tirpák önazonos emberek?
1: Biztos.
0: Hát sőt, nem, akik okay.
1: Voltak.
0: Sértéstek. Voltak.
2: Én tudom, hogy jász van.
0: Szabolcsi sértéstek veszi,
1: meg Kún is van.
0: Tirpákozzák. Emlékeztek, voltak kamionok, mindig rá volt írva, hogy Tír, és akkor Tírland. Ment ez, fú, mi a katonasára jól húztuk a szabolcsiakat. Már amennyire mertük itt ilyen kis kákabéli vizé, van a bibolcsészként.
2: Jó, mindegy, én nem értem ezt, hogy most mi ennek az alapja, hogy a tirpák az a faragatlan. De azt nem tudom, hogy vannak...
1: Hogyan lett szinoníma?
2: Vannak-e térpák identitású emberek, azt nem tudom.
1: Hát egy valami néprajzosra kéne beszélni.
2: Jász van, panóc van.
0: Igen.
1: Erre a választ nem tudjuk megadni, de lehetséges szerintem.
0: A hangsúly, a Balkán is csak egy tájegység, és ezért viszont közben meg lebalkánizni. A banán köztársaság is csak jó, egy háromforma.
1: Balkánozni, ez már nem is menő.
2: Balkánozás nem menő. Szerintem a 92-es élet és irodalomban volt a tökász. Az, amit így kicsaptak, és hogy
1: jó, de akkor igen. De figyelj, akkor volt az, hogy elbalkanizálódik a régiónk. Ugyanaz volt, amikor ez a tranzitológiának volt az egyik ilyen alapkifejezése.
2: Egyik fülhallgatón sem megy.
1: Na. Rázad. Shake it. Hello.
2: De rázni most.
1: Na, szóval lehet nekik identitásuk. Adjuk meg ezt. Higgyük el.
0: Jó, és akkor azt mondja valaki, ilyen tirpák vagyok, mint hogy azt mondja, jász vagyok, vagy kiskun vagyok, félegyháza, vagy zsidó, vagy nyolcadik kerületi, vagy
2: hát kun sem ismerek.
0: Vagy ezek a kis magánidentitások.
2: Nem magán.
0: Csomó
1: ilyet dob fel, hogy tirpák fesztivál. Hoppá.
0: Na,
1: hát akkor van itt identitás.
2: Hát meg a Nyíregyháza B közép.
1: Yes, oké.
0: Okay. Igen.
2: Nyíregyháza SC.
1: Ja, FC. Nyilván ez is ott lesz.
2: Legalábbis a miskolciak szerint.
1: És hogy visszacsatoljunk az előző körünkhöz, ez nem programajánló, csak nézem.
0: Fekete bőrű amerikai rap előadó művészek elkezdték niggerezni saját magukat.
2: Nem, mert a Nyíregyháza és a DVTK között van egy ilyen...
1: Ősi ellentét.
2: Ősi ellentét, az ilyen Újpest, Fradi,
1: Nyíregyháza, igen, a Spartacus.
2: Igen.
1: Diósgyőri VTK. Igen. Vegyipar.
0: Igen.
2: Vasutas.
1: Vasuta. Nem, vasutas.
2: Jelen a Debrecen a vasutas.
1: Az igaz, DVSC, igen.
0: De ugyanúgy cigányoznak, gondolom.
2: Persze.
0: Mind a kettő. És az MLS-t is gyűlölik, gondolom.
1: De hagyományos tirpák ételek lesznek. Na, de jó, kézműves termékek.
0: Az mi az? Öhön? Nem.
1: Fúvós zenekari felvonulás. És este pedig Korda György és Balázs Pári.
2: Szerintem a rántott Párizs.
0: Ennyi.
1: Sok-sok izével majonézzel.
2: Rizibizivel.
0: Egy túróra emlékszem. Sok időt töltöttem Tirpákiában.
2: Udvaroltál oda?
1: Oda udvaroltál.
0: És sok időt töltöttem, mert falura ráadásul. Hát csodálatos volt ezer szempontból. Egy dologra emlékszem, valahogy a túrót húsvét előtt, Kalácsnak hívták a beiglit, és húsvétkor is azt adták, és valahogy a túrót fölrakták ilyen, mutattam, ilyen zacskóba, és az ott
1: ez kicsöpögött, igen.
0: Sokáig, és úgy lett belőle túró.
2: Hát ezt így csinálják mindenhol.
1: Sokszor helyen csinálják így, tehát ez nem annyira.
0: És akkor minden új volt.
2: Ezzel a technikával készül az, amit az indiaiak sajtnak hívnak, csak nincs benne igazán fermentáció, csak egy ilyen
0: igen.
2: Gumis fehér cucc, amit beladomnak a spenótba.
0: Sőt, ez már az Odüsszeusz a film.
1: Odüsszeiában
0: is láthattuk, amikor a Kiklopsz barlangban ott csöpögtek az óriási nagy sajt.
1: Mozzarellák.
2: Nem. Jó?
0: Hát már nézd meg. De
2: és jó benne a CGI?
1: Nincsen.
0: Az melyik volt?
2: És a Kiklopsznak mi van így? Be van ragasztva?
0: Találtak egy olyan embert. Kezd el.
1: Hosszú volt a casting.
0: Akkor casting volt. Először a location volt a probléma, aztán a casting.
1: De aztán megoldották.
0: Catering az remek volt.
2: Elkezd zavarni az influencereket mi okoszról.
0: Az biztos. Szóval szerintem nézd meg. Nézzétek meg.
2: Jó.
0: Nem olyan, tehát hogy megvárhatod a tévébe.
1: Nem érdemes, én azon gondolkodtam, hogy ezt abba méretben és formátumban kéne megnézni, amire a Christopher Nolan csinálta a 70 mm-esbe, nem a 35-esbe.
0: Jaj, vannak ilyen igazi...
1: És akkor Prágába kéne Bécsben. Elmenni, Bécsben nincsen nincs. Ilyen, Prágában van csak egy ilyen IMAX, amire elmodta az ember.
0: Jól néz ki a film, mondjuk, mert hogy
1: az azt így, mondják,
0: hogy true, te láttad?
1: Nem láttam, a nagyfiaim látták,
0: nincs
1: és
0: benne
1: csili-vili,
0: hanem tényleg, én voltam itt rakában, akárki meglássa, tényleg normális.
2: És föl vannak a graffitik, meg minden?
0: Persze, kis görög zászló van rajta, meg Seat kocsik,
1: meg Suvlaki, meg
2: is oda. Isuzu hátra földobva a fűkassa.
1: Ja, a kis izék, ilyen, a görög vidéki autó.
2: Úristen, mikor annyiban, megyünk vissza?
0: Indorlázni. Indul a görög aludni.
2: Mikor voltunk? Két és fél éve?
0: Sokkal több, szerintem.
1: Nem sokkal több. Nem.
0: szinte.
2: De kettő és fél.
0: Három és fél
2: elején voltunk.
1: Így
2: jó,
1: van.
2: Három, akkor három.
1: Szerintem három.
0: Tudom, amikor indult a koldulásom a literában.
2: Azóta azt már, igen, sikeres jártál, úgyhogy mindenkit meghívtál egy, nem tudom, búvis vízre.
0: Igen.
2: Azóta azt várjuk, hogy mikor megyünk Béla telepre.
0: Így van. Hát jövőre igen. Elmegyünk. Na, most megint kijöttek.
1: Ez az évad, ez tulajdonképpen üres.
0: Az élelkemen szállt, de aztán egy kicsit a vejjelés.
1: Ez szárad.
0: Én bemondtam egy dátumot, és aztán kiderült, hogy nekem az nem jó, mert egy barom vagyok, de aztán a Balázsnak se lett volna jó. Aztán vártunk Keszthelyre, a Béninél, és hozzá ráadásul mindig lehetne menni.
2: Mindig a
0: túlzás. Most már újra itt van az ősz.
1: Itt van újra.
0: Nekem összeítem a kedvenceimet az elmúlt adásokból, mert ritkább volt adás, és volt három dolog, ami nagyon tetszik, és nem szeretném elfejteni, úgyhogy leírtam, hogy aztán majd jövő héten nézzem, hogy mit jelent ez. Az egyiknél nem voltál itt, Marci, múlt héten a Dáviddal azzal szórakoztunk, hogy mi az a metanyelvi gesztus, tehát egy mozdulat, amivel, hogyha találkozol ilyen feketeöves neresekkel, akiket így nem bírsz, hogy hogyan hozod a tudomására, hogy körülbelül mit gondolsz róla, vagy mit üzen, ahogy is hívják. Hogy
1: metanyelvi gesztus?
0: Igen, igen.
1: Hát és mi az?
0: És akkor végül is ebbe maradtunk.
1: Ez?
0: Igen. Hogy a bilincs az, ami talán a leg... abban benne van minden, hogy
2: ami olaszul ez, köpökrád.
1: Igen.
2: Igen. Az magyarul most...
0: Igen. Én a bilincset egy kicsit megvariáltam, így. És az a baj, hogy itt voltuk, hogy és én az, nem aznap, hanem másnap. És egy ilyen
1: szoftpornósítottad?
0: Nem jutott eszembe, ez akkor előtte volt, hogy a Láncit láttam. És akkor arra gondoltam, hogy mit kéne mutatni, vagy mit kéne mondani, vagy kéne mutatni, kéne mondani, mit kéne, mi kéne, ha volna, és akkor így végül is nem mutattam semmit, de...
1: Igen, mert...
0: És megint voltam ott a bankban, és reméltem, hogy ott ül, mert akkor most már ezt én megtanultam. Ezt a...
1: Mint egy őrzővédő, vagy mi?
0: Igen. Hogy legyen egy kis diszkomfort a létezésben.
1: Arra vannak az én nyomok, meg utalások, meg bizonyítékok, hogy van valamiféle kommunikáció az emberek között. Mármint, hogy amikor megy ott a neres csávó.
0: Igen.
2: A nép akkor most visszakapta a Scrutont?
0: Scrutont?
2: Mert hogy oda? Igen.
1: Még csak a Crutonnál tart a nép, szerintem.
2: Nagyon jó, kék, kösz.
0: Kék. Tudtam, hogy ez az óne cukker. Ez a vitt cukker. Tessék, jól megy a kék.
1: De hogyha ezt szóba hoztad, akkor az a kérdés is felmerül, hogy ez egyfajta, igen, ez egy meta kommunikáció. Mi van még, vagy volt még?
0: Ez az egyik, a másik az
1: jó, köszönöm, élve vagy halva.
0: Igen, azt meg elemeznünk, én elfejtettem, utána nézzétek, biztos fejből nyomod majd a Wikipédiát. A másik az a nemzeti sebő minimum, hogy énekeljünk népdalt, hogy tanuljunk, együtt, többen. Hát a harmadik az a Koldus applikáció, ami néha így eszembe jutott, és
2: ugye?
0: Az úgy tetszik, hogy...
2: Ugye? Igen. És akkor lehetne neki csinálni egy kiegészítő csomagot a palackozáshoz.
0: Így van, Koldus applikáció palackozással, tehát egy csupa...
1: Mohús változatokat, igen, az 50 forint lenne az applikációra valahogy rávezetve.
0: Kolorlokalisztikus fogásokat találunk a valóságban, és akkor itt jó pofizunk, viccelődünk. És az arcmaszkot be lehetne hozni.
1: Azt is esetleg. Igen. Azt szerintem valami tárgyereményként lehetne első körbe besorolni.
0: Igen.
1: Egyfajta temus ajándékozási szokásokat rávezetve.
0: Itt a csendről még, csend hangjairól.
1: Az a helyzet, hogy először nem ez jutott eszembe, tehát felmutattad ezt a keresztbe rakott két öklöt.
0: Bilincs.
1: Nem, nekem egy ilyen mozgalmi... dolog jutott eszembe.
0: Mire gondolsz?
2: Andris, mutatok másikat.
1: Ez még mindig a soft pornó világa.
2: Miért? Miket
0: nézem? Én ilyen filmet még nem láttam, mesélj. Mi csinált a Dávid az arcával?
2: Most leírom.
1: Jó, a rácsokat szaggatja.
2: Arcod előtt öklöddel markoló mozdulatot végzel, mint a rácsot fognál, és szomorú arc középen.
0: Ez
2: a kis olyan, hogy beszomorítom.
0: Ez is jól néz ki.
1: Nem rossz. Nem rossz.
0: És csak felmutatom neki.
1: Igen.
2: Nem. Csak így meglátod, és... Uh-huh. Brühühű. Igen. Szerintem ez is jó. Mert ez igen, egy kicsit fekete párducos.
1: De Billy, ha lefelé tartod az ökleidet, és úgy teszed keresztbe a karjaidat, uh-huh. az nálam egyértelműbb asszociáció.
0: Vagyis ez a fülem,
1: ez tényleg ilyen fekete párducos.
2: Így.
1: Aha, igen.
0: Így, és akkor utána... És akkor utána figyelj, és akkor utána meg így.
2: És most
0: és nem leszünk élő soha.

0: Az életet tükrözzük le.
1: Nekem is megváltoztak a médiafogyasztási szokásaim, mint ahogy nektek is.
0: Nocsak.
1: Hogy a Kossuth Rádióra, Dávid, azt már elhangítsáltuk, hogy én most már elkezdtem néha hallgatgatni a Kossuthot, mint
0: rádió.
1: Híres rádióhallgató családból származom. 1800-as években már nagy. Hogy igen, hogy a Kossuthot. És baromira tetszik a Kossuthban az, hogy pont olyan, mint ha van egy ilyen hangütés, egy stílus, ami hát nem tudom, olyan, mint a déli harangszó. Van déli harangszó, meg mindig elmondják, melyik harang. Mm. Tehát bennek ezek az
0: mennek ezek a hagyományos, igen.
1: És akkor benne
0: igen.
1: Vannak ezek az új szlotok.
0: Igen, én is
1: én már a Magyar Petinek a, nem tudom, hogy hívják a műsorát, amikor itt elemez. Aha. Most a zebrákról csináltak egy közszolgálati kompatibilis, három riporterrel megerősített külső bejátszós, rohadt jó 55 perc, és gyakorlatilag podcast, úgyhogy én ezt hallgattam, mert hogy őt szeretem, és hogyha majd a Király Andrissal, ja, mindenki tilos rádiós, csak hogy tudjátok, Király Andrissal csinálnak majd külpolitikait, és akkor azt így elkezdtem így hallgatni. Annyi időm persze nincs, hogy az állandóan menjen, meg...
0: És a várakozásaidat
2: benyúrita.
1: Benyúrita hangja reggel.
2: És ugyanúgy van, tehát van egy ilyen Kossuth rádiós keverés.
1: Igen.
2: Ahogy igen. A sound. Igen. Csak hogy más emberek szólalnak meg.
0: Igen.
2: Rajta.
0: Igen.
1: Igen. Amihez hozzá vagyunk szokva. Hát azért én nem csak ma reggel a Parát azért belehallgattam a klubba, hogy ők sem maradjanak árván. Viszont amit nem nézek, mert azt aztán végképp nem, hogy nézzem a podcastot meg a beszélgetéseket. És hát én például a Partizánt is mindig csak podcastból hallgatom, és akkor van ez a Gulyás Marci eltűnik, meg az a kérdés. Kérdés általában a független média, mi lesz a 444-jel, meg a Heti Válasszal, meg ezekkel a Partizánnal, 24-hú a Telexel, hogy fognak ez emberek annyi pénzt adni? Nem fognak. És hogy lesz-e olyan nézettsége, hallgatottsága? Nem
0: talán.
1: Lesz. Nem lesz. És hogy miről csináljanak műsort, és hogy meg egy csomó emberüket elszipkázta a közhat szipkázás, hát ez egy piac. Tehát, hogy ezek szerintem jó kérdések, és akkor tegnap előtt éjjel elalvás előtt a Laura elkezdte nézni a Gulyás Marcinak a 30 perces blokkját erről a Leköltözök vidékre, és félfülel hallgattam, és mondta, nekem erre nem akarom, és akkor így mondta, mutasd csak, és akkor fél órát végignéztünk. Nagyon várom, kifejezetten várom azt, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas kísérlet, vállalkozás, fontos dolog, megvan a progresszív magyar hagyománya, ahogy az apjáik a 60-as években már leköltöztek erre a, hogy hívják, Penészlekre, és ott már megcsinálták ezt a mély magyarországi tényfeltáró dokumentarizmus, nem a budapesti iskola, hanem egy másik iskola, és aztán de vissza és visszatértek, és által ez a lemegyünk vidékre, revismerjük a vidéket, a vidék az sötét, és a vidék az szegény, a vidék az buta, a vidék az alkesz, a vidék az kilátást, a vidék, ez az ország moccantathatatlan, itt mindig izé lesz, az lesz, és majd így nyomorba és butaságba tartják a vidéket, azok leszavazzák a fantasztikus, progresszív Lipsi Budapestet, stb. És akkor most ez így teljesen megváltozott áprilisban, mert ez a lenézett, sokat szapult, nem tudom milyen vidék is felsorakozott az elégedetlenség mögé, és egyszer csak itt most van egy lehető, lett egy másik lehetőség, hogy lehet máshogy élni, és akkor ez a Gulyás, meg jó páran lemennek, csinálnak egy stúdiót közösségi szinten, megpróbálják a vidéki ember körött megcsinálni, behívják őket a stúdióba, dolgoznak. Szerintem nagyon jó. Szociográfia, legszebb hagyományok, Csalog Zsolti értelemben, stb. Úgyhogy én nagyon várom. És ahogy ez meg van csinálva tévésen, az a 30 perc, bim, bum, vágás, a maga beszélgetésekben már sokszor ősélményesen kicsit én így untam fordulatokat, meg ezeket a hosszú-hosszú beszélgetéseket, 6,5 óra Siffer András, meg ilyenek, azt speciál nem hallgattam.
2: Azt próbálja meg Penészleken.
1: Igen.
2: A juhásszal.
1: Igen.
2: Mi volt az ősélménye?
1: Hogy, és hát igen, true story-k lesznek. Tehát igazi emberek fognak beszélni igazi dolgokról, gondolom, mert ott nem izéről kell beszélni, hogy mi van a GDP-vel, gondolom, a juhásszal nem erről kell beszélni, hanem másról, és máshogy kell beszélni. Lehet, hogy közben ugyanerről fog szólni. Úgyhogy én nagyon drukkolok, és nagyon várom, és szerintem ez egy ebbe, tehát úgy látom azt, hogy ez például egy válasz lehet a a partizánok.
2: Tegnap vagy tegnap előtt kigyulladt az erdő Tapolca mellett, és így megtaláltam a Facebookon a Tapolcai Hírek című oldalt, és egy elég korrekt videóriportok vannak fönt a dologról, és kb. ugyanaz a nő mindig kipattan valahova, mikrofonnal, meg egy valaki kamerázza. És akkor egy kicsit elvesztem Tapolca és környékének az életébe, meg a híreibe. Mély József a első magyar látványtárba kiállítás nyit meg júliusban, onnantól az erdőtűzik.
1: Van egy ahol... első magyar látványtár?
0: Igen, van egy
1: az
0: ilyen.
1: Mi, az tök jó,
0: az van, ugye?
1: Azt olvastam erről.
2: Ez... kortárs képzőművészet, ja, nem tudom. Évente kb. Egy kiállítást csinálnak, de van valami egyesült körülötte. És ja, hogy kipattan egy, hogy beszélnek egy emberrel, mondom, mi ez, önkéntes tűzoltóknak a feje, vagy micsoda, nem, az a polgármester, aki már a harmadik ciklusát tölti, egyet Jobbikban, aztán utána független Tapolcáit egyesület, vagy valami hasonló. De tök normálisan beszélt, és nagyon örült annak, hogy kijöttek nagyon gyorsan a tűzoltók, 50-en, majd 30 önkéntes tűzoltó, és 30 gazda a környékről munkagépekkel jöttek, hogy mit tudnak segíteni, nem tudom, én tarló húztak egy ilyen markolóval valamit,
0: árkokat,
2: hogy árkokat, meg ilyesmi.
0: Ilyenkor.
2: És úgy már megérintett a helyi médiának az értelme, hogy ennek, ennek így van értelme. Hát ez a
0: lokálpatriotizmusnak a megszervezéséhez hozzájárul.
2: Hát eléggé, és valamiért nem mondom, hogy igazán megengedőbb, de valahogy más kontextusba került az, hogy ha azt hallom valakiről, egy jobbikos polgármester, aki függetlenbe bújt utána, akkor egyből arra gondol az ember, hogy valami nagyon kirekesztő zsidófaló, nem tudom, hogy milyen figura jön ki. De hogy maga a csávó az egy pólójában, ahogy elmondta, hogy klassz volt, hogy jöttek a gazdák, és itt mindenki együtt megállítjuk a dolgot. Uh-huh. Hát ha így megy, akkor így megy.
1: Tűzoltók, az önkéntes tűzoltók, a tűzoltó zenekarok.
0: Pár héttel ezelőtt volt szintén egy ilyen helyi összefogás, ami másik irányba volt nagy tűz, Hajmáskér közelében, és akkor a 8-as utat is le kellett zárni, Veszprém és Székesfehérvár között.
2: Azt láttam
0: Pontot jöttem el.
2: Akkor füstölt?
0: Láttuk a füstöt, pont akkor zárták le a 8-as, szépen fel is torlódott minden, de jöttek, azt is láttam, hogy jöttek a helyiek. Pontosan ilyen összetételbe. Aztán elkezdtem nézni a híreket is, ami pont erről szólt.
1: Ezelőtt mondtam, arról beszéltünk ott, hogy mindenhol ég az egész világ, azt tudjuk, hogy mindig leég fél Görögország, Franciaország, Horvátország, menekés, hogy mi hogy megússzuk. És körülbelül befejeztem a mondatot, és akkor elindult ez a kis dolog. Nekünk akkor erdőink sincsen, de még aránylag ez a tűz még eddig aránylag úgy, ahogy békén hagyott minket. A tűz is ilyenke, meg a víz is, tehát a dunai embernél, meg amikor jön az árvíz, akkor ugyanez a kalákában mennek, és a vízoltók rakják a zsákot.
2: Ugye egy hónapja ott nálunk felé a Kőkeresztnél, ott égett a tarló, és jöttek jöttek a tűzoltók, elég hamar eloltották.
1: Az egyik első olvasmány indián regény élményemben az van, hogy nem tudom melyik, vagy a Vinetú, de ez lehet, hogy a nagy indián könyvben van, hogy ég a préri, nagyon ég, körbe ég, nincs esély, és akkor az indián főhős, akinek nem emlékszem a nevére, lefekszik a prérin, a fűre, és magára húzza a bivajbőr pokrócát, takaróját, és akkor a tűz így körben nyaldossa, de nem bántja.
2: És honnan lett levegője?
1: De nem bántja. Hát Karmaj bácsitől tessék érdeklődni, hogy ez mekkora.
2: Ebben az adásban is meséltem már, hogy én voltam NDK-ban, a Majkároly Múzeumban.
1: Igen, és?
0: Kármárstadban.
1: Hát, Száni?
2: Én akkor élveztem.
0: Majkárolyt.
2: Hát, hogy
1: Gólka, mit is volt
2: hát
1: itt
2: szereztek néhány ilyen indián tollat, meg bevoltak ott, mit tudom én, néhány kézirat a mestertől, a hosszú puska, meg néhány részkarca.
0: És Old Shatterhand nem volt? Meg ilyenek.
2: Figyelj, annyira nem emlékszem erre a dologra, de nem tudom, valahol a Lipcse közelében volt a dolog.
1: Hát Magyarország egyik festői szépség.
2: Gondolom helyi. Szülőházában.
0: Igen. Meg Old Firehand.
1: Bakonybélben is van Indián Múzeum, melegen ajánlom mindenkinek.
0: Igaz, ez egy másfajta indiánozásnak a más lenyomata. Fajta. Igen. Igen.
1: Mert én az egyik gyakorló indián mutattam, annak is volt egy bája. És te kijössz az Indián Múzeumból, és végigmész az udvaron, hátul viszont egy óriási nagy csűrben van egy retro múzeum. Azt is javaslom.
0: A kicsi, a nagy az Arthur és az indián.
2: Orsos Magnó múzeumot is nézzétek meg.
0: Meg az is van.
2: Különben van a... Ja, és... körülbelül 86-tól 2016-ig, vagy valahogy így volt nekünk egy házunk Szandaváralján, de ami egy csodálatos hely, és akkor néha előfordulnak ilyen-olyan normálisabb emberek, de valahogy nem volt meg a kritikus tömeg ahhoz, hogy ott valami legyen, tehát tényleg az volt a rettenetes utakon lejutottál valahova, voltak falusiak, akikkel lehetett haverkodni, jártam kirándulni, gombát szedni, nem tudom, tehát valamilyen volt, de hogy közben meg azért maradt az alapvető csóróság, amikor leértük, akkor azzal fogadott egyik vagy másik szomszéd, hogy befújja a harmadikat, hogy összeszedte a lehullott diót a kertből. Tehát, hogy igazából elég...
0: Cifra nyomorúság.
2: Igen, hát nem is volt
0: olyan cifra. Nem is volt cifra, csak nyomorúságos.
1: Mikor csekkolták ki te onnan? 10 éve?
2: Aha.
1: Mert azóta ez viszont így bedurrant a környék.
2: Igen, azóta meg bedurrant a környék.
1: Nógrád lett az új divat.
2: Igen.
1: Az új destináció.
0: Oh yeah.
2: Terényben Budapest Cool, Szandán most közösségi szaunaépítési program van.
1: Így van.
0: A Terényit ezt kipróbálta a kisfilm az anyukájával. Uh-huh. Egy hétig ott a Terényi közösség. A Budapest School által vezetett tábort. Ilyen természetbúvár tábornak hívják.
2: Szóval nem volt sokkal fölötte szerintem ez a penészleki milliónek, ami ott volt korábban. De valamennyivel igen. Na, van egy telefonálom.
0: Jó reggelt.
2: Hello.
3: Jó reggelt, sziasztok, Gábor vagyok. Csak a teljesség kedvéért Kisoroszliban is van egy indián múzeum. Baktai Ervin. Aha. És a Vadnyugat címen.
1: Kösz.
3: Elég jó múzeum, nem túl nagy, van sátor,

0: Olyan. Én is a múzeumhoz szeretnék még egy kulturális javaslatot. Mondjad.
1: Én másodkézből info, hogy a feleségem még elmentek ilyen barát, legjobb barátnőkkel hétvégére, és Zebegény lett végül a destináció.
2: Szőnyi?
1: És ott elmentek a Szőnyi Múzeumban, uh-huh. És azt én nem voltam még, de most csak mutatott képeket, meg elmesélte, hogy most mi van például a Szőnyi fiára, meg minden, úgyhogy ezt már így láthatatlanban is melegen tudom ajánlani.
2: Én majdnem eljutottam Szőnyi táborba.
1: Mit?
2: Majdnem eljutottam, csak aztán
0: majdnem.
2: Beszartam, hogy nem leszek elég jó.
1: Uh-huh. Szőnyi Múzeum.
2: Az egy ilyen rajztábor. Van ja. Ott 60 uh-huh. éve.
1: Ja, úgy.
0: Ja. Igen.
2: 60 éve csinálnak ott.
0: Másik az meg a Veszprémi Modern tár, ami a vasgyűjtemény.
2: Vas.
0: Más szóval. Szerintem te már jártál ott,
2: jó, ugye? Persze,
0: Andris, te jártál
1: én
0: ott?
1: Én nem. De ezt mondjam, igen, de oda nem jutottam.
0: A cipőkészítő vas úrnak a gyűjteménye. Uh-huh. Kortárs művészeti alkotások.
1: Hát kortárs,
0: hát ez
2: főleg
0: olyan,
2: hogy... Abstrakt, geometrikus,
0: főleg,
2: nem?
0: Főleg ez a 60-as, 70-es évektől kezdődő geometrikus, abstrakt és egyéb hasonszűrű, főleg festmények.
2: Uh-huh. Megprintek.
0: Igen. Nagyon jó különben. Uh-huh. Annál is inkább, mert hogy tulajdonképpen senki nincsen.
1: Nem ezen a börtönben?
0: Nem, a börtön az egy másik épületegyüttes, és arrébb is van, ez közvetlenül a várkapunak tehát a várkaputól egyből balra kell menni, és ott van a modern képzőművészeti gyűjtemény, vasgyűjtemény, és senki nincsen.
1: És vasúr élettörténete nem támasztja meg ezt az abstrakt
0: kiállítást. Van egy kis gyűjtemény, amiben ő a különböző cipők vannak kiállítva. A kézzel varrott és készített cipőknek a gyűjteménye.
1: De az, hogy ő már kicsi gyerekkorában is kapta, fa volt a jel az óvodában, típusú ilyen izé, nem?
0: Ennyire nem, de majdnem. Uh-huh. Az is egy érdekes, ez egy nagyon kicsi kis gyűjtemény. Uh-huh. Az életműnek a felvázolása, hogy akkor ez honnan is indult, uh-huh. meg ő mivel is foglalkozott, miből lett ez a gyűjtési szenvedély is. Uh-huh. De ez egy jó kis mulatság. Uh-huh. És hogyha bementek, az egy másik tip, hogyha bementek ezekbe a különböző veszprémi várban levő belső udvarokba, akkor ne álljatok meg, hanem menjetek tovább, mert majdnem mindegyik udvarnak a végén van egy teraszrész.
1: Így van.
0: Ahonnan a város különböző szegleteire lehet pompásan rálátni.
1: Egy kis Montepulciano.
0: Hát szinte már.
1: Igen.
0: Igen. És egy nagyon-nagyon jó eleme az egész városi térszerkezetnek, hogy ilyen teraszos megoldásokkal csinálták meg a különböző kiülőket, vagy egyszerűen csak pihenőket rendeznek ott be. Baromi jó.
1: Veszprém szerintem az egyik az legjobb úgy város jó, lett van, most. Az fantaszt, minden van benne. Minden
0: törődnek vele, meg lett pénz is azért ott az elmúlt években.
1: De még a lakótelepeken lévő fáknak a nagysága is, a kertvárosoknak ez a félizléstelen, de szerintem az egész olyan...
0: Hát például lila buszok is, vannak.
1: Meg
0: az is jól néz ki.
1: Igazi.
2: Csak a lila
0: más nem mondja.
1: És igen. A fekvése, arról nem is beszél. Hát és az, hogy nincs benne vonat, csak egy csobóval arrébb, hát az egész egy ilyen nagyon, nagyon érdekes hely szerintem.
0: Jó a fekvése, igen.
1: Igen.
0: Állatkert se rossz különben, azt is azért.
1: A
0: meg Jobbik. Kell említeni.
1: Már a Kuric infósra hangzott meg a Jobbik, hogy van ez a fantasztikus ember, ez a Vizsla simogató Vóna Gábor. Mit kéne, ha Vóna? És amikor a
0: Nászik
1: nem álltak fel a parlamentben, amikor a cigány gyerekek énekeltek, akkor a megmondó Vóna, én nem olvasom, csak valahogy eljutott hozzám a hír, az ezt kikérte magának, és azt mondta, hogy hát én se voltam mindig piskóta, nem vagyok büszke azokra a véleményeimre, amiket annak idején, amikor ezekkel a fekete inges, fekete éves nácikkal pendültem egy húron, amiket akkor mondtam, de hogy én, és ez nagyon érdekes volt, de hogy büszke vagyok az azóta megtett utamra. És akkor ez a büszke szó, ez így engem egy kicsit így megütött, és akkor elkezdtem a büszke szó körül matatgatni. És odáig jutottam el, hogy ez az azóta megtett útra lehet büszkének lenni, vagy nem lehet, ahonnan indultunk, és ez a büszkeség. Hogy nálunk a családban szerintem elsősorban miattam ez a büszke szó, ez egy kicsit ugye el van harapózva, hogy ezt nem nagyon szokták használni az emberek, és akkor

0: Nálunk meg ment ez a ritkán, de hogy ez büszke vagyok rád, mondjuk valamire, uh-huh. hogy ezt teljesítetted, elérted, és akkor ezt gondolom a gyerekeknek, ahogy a szótáruk kialakul a fejükben, hogy ez ne, akkor, hogy az jó érzés, hogyha büszke vagy, akkor... Tehát most már múltkor az unokám mondta játszásiból, mert használgatja a szavakat, hogy valamire büszke, és akkor nevetgéltünk, hogy mit tud erről. És akkor ez a szó meg azért jut, most visszafelé megyek, hogy már a Pride-ról múlt héten mondtam, hogy dumáltunk-e a Pride-ról, és akkor mondta Dávid, hogy nem, mert persze nem emlékszem, hogy miről volt szó, és miről nem, hogy én nekem iszletosan jó volt az idei Pride. Felemelően klassz volt. Nem nyomtam végig az egészet, mert 6 óra, vagy nem tudom én, 8, és az sok volt. De pont jó időben elindultam otthonról sétálva, mert minden le volt zárva, a Móricztól kb. És a Rudasnál kaptam el pont úgy a tömeget, ami a vérmező felé igyekezett, hogy pont a tilos kamionnál csatlakoztam be. Viszont jó volt a tilos kamion körül ott hullámozni. A legjobb helyen éreztem magam a közepén. És borzalmas idegesítő volt az, hogy mögöttünk G. Russ és csapata Free Free Palestine-ozott ezzel a vegetáriánus gyerekkel meg voltak, vagy hát szerintem 50-60-an, és ordibátorba ment ez az egész. Hajszál híja volt, hogy oda nem mentes, azt mondja, figyelj, az meg maradjatok lejjebb, ez undorító ennek, nem itt van a helye, értsd már meg, nem érdekel, hogy mit gondolsz, ez másról szól. Tehát az nagyon kizökkentett.
1: Sütögették aztán a pecsenyéjüket.
0: Borzasztó, ja, borzasztó.
2: Ráutaztak az eseményre.
1: Queers for Palestine.
0: Uh-huh. És akkor erről ment aztán egy hosszú dibét, aztán Izrael, de mindegy, de ez a büszkeség. Ez a büszkeség menete. És rájöttem, ilyeneket gondolkoztam, hogy én csinálnék egy pólót, és rájöttem, hogy I am a proud father, mondjuk angolul. Hogy az mit jelenthet? Hogy büszke vagyok mire? Büszke vagyok arra, én vagyok meleg, és apa, arra vagyok büszke, hogy miközben apa vagyok, a közben meleg is vagyok, vagy büszke vagyok a gyerekemre, aki meleg a Pride tüntetésen, hogy ez a büszkeség. És hogy tulajdonképpen büszkének szerintem, és itt jön a vóna, hogy a megtett útra lenni büszkének. Tehát, hogy arra lehet büszkének lenni. Tehát az nem, mert az nem, az, hogy valaki meleg, az olyan, mint hogy magas vagy alacsony, vagy ez tök mindegy. Arra nem lehet büszkének lenni, mert ez egy adottság. Hanem ennek az egésznek a megélése és a felvállalása talán a megtett út. Tehát kimerek jönni, bemerem vallani magamnak, másoknak, felmerem vállalni az identitásomat, és erre lehet büszkének lenni, és ez nagyon nehéz elmagyarázni azoknak, akiknek tulajdonképpen alapvetően az a baja a Pride-dal, hogy mire büszkék ez van meg. A te problémád mennyi, vagy a te örömed nem érdekel, azt csinálsz a hálószobában, négy fal között, miért büszkélkedtek, miért kérkedtek? És akkor talán ez lehet a magyarázat, hogy ez egy nyelvi probléma. A büszke mint szó, ennek a magyar konnotációja. Én nem tudom, hogy annyira nem beszélek angolul, hogy ez a Pride and Prejudices volt annak idején, ez a könyv, tudod.
2: Büszkeség és balítéletként lett fordítva.
0: Valahogy a Pride-nak más a mélysége. Ezért magyarul a büszke az egy ritkán használatos, elég furcsa hangrendű szó, és hogy ez a magyarul a büszkeség menetét azt valahogy nagyon, tehát hogy pont, nem is fejezem be mondani. Mit gondoltok erről? Gondoltok bármit?
1: A büszke szóról, vagy az utadról?
0: A büszke szóról, a büszke szó.
2: Büszke az, egy jó hangzású szó.
0: Meg hogy nyelvi probléma.
1: És egyre nagyobb a büsz.
2: Igen, van a büsz, és van a büszke.
0: Meg a büszke, meg a büszme.
2: Ezek ilyen népmesei hősök is lehetnének akár.
0: Hogy nyelvi probléma a Pride-dal való problémája
2: hát
0: az embereknek.
2: Hát szerintem nem csak nyelvi probléma.
0: Főleg.
2: Ezen gondolkodom például.
0: Hogy ne büszkélkedjetek.
2: Nem nyelvi, és nem, itt szerintem ilyen fogalmi tévesztés van, mert hogy a Pride az tudatosan szokta magát úgy definiálni, hogy ez nem csak azoknak a nyilvános megmutatkozása, akik melegek, hanem az egésznek köze van a jogállamisághoz, az egésznek köze van ahhoz, hogy merjünk élni szabadon, megmutassuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, és így tovább. Tehát, hogy ez egy ez sokkal, sokkal nagyobb halmazról igen, van szó.
0: De Pride-ot ami... mondtál, mert nem áll a szád rá a büszkére, nekem rá. Büszkeség parádé.
1: Segítek egy egész nemzetnek, hogy rájön a szája, meg neked is, vagy szerintem mindenkinek megérteni, hogy a büszkeség menete az azért lett, mert hogy korábban a szégyen volt az osztály részük, és az volt az elvárás. Tehát egy ilyen ellentét párban mondták azt, hogy ne legyél ne szégyenben, hanem vállald föl azt, amilyen te vagy, és hogy attól nem vagy kevesebb, hogy mit csinálsz. Tehát ez nem arra büszke, hanem arra büszke, hogy ugyanolyan, mint az összes többi ember, és nem fog szégyenkezni csak azért, mert neki más a szexuális preferencia.
0: Az egész Pride-nak, meg az etimológia, meg a történet is oda vezethető vissza Amerikába, és ugye amikor volt ez, nem tudom, 70-hányban volt ez, amikor ott volt az atrocitás New Yorkban menetemben, ott a melegbár környékén, amire aztán válaszul kialakult ez a büszkeségmenet, a Pride. Ugye az volt a szlogen, hogy come out of the closet into the street. Ezt kiabálták, ez mai napig az egyik szlogen, hogy ne otthon a budoárban érezd magad önazonosnak egyedül, hanem gyere ki az utcára, azt viselj, amit akarsz, és vállald föl, hogy te az vagy, aki vagy.
2: Igen.
1: De
2: továbbra is azt mondom, hogy az vagy, aki vagy, ez jelentheti a melegséget is. És ez a fogalmi mező, ez tágult időközben.
0: Igen.
2: Tehát, hogy és nem csak a fogalmi mező, hanem a gyakorlat az, hogy igen, nyugodtan mutasd meg magadat, és örüljél annak, hogy szabadon élhetsz, és szabadságban. Tarara, tarara, tarara.
0: Hát akkor igen. De az I'm proud for
1: és miért angolul gondolkodsz ezen? Miért nem magyarul?
0: Mit?
1: A pólodon miért nem magyarul gondolkodsz?
2: Keveredik az angol a magyarral.
0: Hát pont azért, mert szerintem a büszke szó az egyszer más. Én azt hiszem, hogy én egy büszke apa vagyok, ezt írom a pólomra, az annyit jelentene, hogy én büszke vagyok arra, hogy apa vagyok, és arra, hogy a gyerekem mit ér el az élet, mit tudom én, az azt jelenti, büszke apa vagyok. Amikor megszületett az unokám, és nekem gratuláltak, akkor ment a herészős trollkodó, ott se voltam, nem az én érdemem, ment az állítás, és akkor egyszer csak belehelyezkedtem ebbe, hogy büszke vagyok az itt. Tehát örülök annak, hogy az én gyerekem 30 évesen, úgyhogy nem lobotomizált, és tudja, hogy milyen világban él, és hogy mi vár rá, egyszer úgy döntött a férjével, társával, szerelmével, hogy ők gyereket akarnak, és gyerekük is lett, és akkor én számomra ez egy olyan tudom én, megerősítés, visszaigazol bármi, vagy egy jel, egy tény, hogy az én gyerekemnek akkor az eddigi élete, hogy én a gyerekkora minden, az biztos, hogy elég jó volt ahhoz, hogy úgy gondolja, hogy érdemes továbbvinni ezt az egészet. És akkor erre például lehetek büszke. De nekem a Proud Father feliratú póló, vagy büszke apa vagyok, abból teljesen hiányzik ez az, hogy van-e benne meleg egyáltalán ebben a mondatban, míg az angolban meg benne van, pláne, hogyha a Pride-on viselem.
2: Igen, de ugyanezt akkor magyarban is most már megtehetnéd. Tehát ez erről szólhatna, nem?
0: A büszkeség. Nem, mert mondom, tehát a büszkélkedni ezzel.
2: Lehet, hogy ott van még hiány, hogy a büszkeséggel kapcsolatban nincsen ez a halmaz kinyitva teljesen, mert a büszkeség, ez tényleg először a más összefüggésekben merül fel. Büszke vagyok, hogy a fiam megnyerte a foci bajnokságot. Büszke vagyok arra, hogy felvették hogy az egyetemre, igen. Meg ilyen általános közhelyes dolgok szoktak ehhez tapadni.
0: Igen.
2: Nem?
0: Igen.
2: És nem az, hogy akkor büszke vagyok, hogy a gyerekem is kiáll nyugodtan,
0: igen.
2: Szabadon, bármikor.
0: Igen.
1: Meg nem divat Magyarország. Magyar kultúrában büszkének lenni, mert az egyből büszkélkedés.
0: Büszkélkedés, kérkedés.
1: Igen, tehát de... itt panaszkodni kell, meg hú, nehéz, de húzzuk. De
2: ez pontosan arra is emlékezhettek, hogy egyből, amikor a szabadság, ami már ma meg lett említve, a szabadság az egyből átlett a magyar közbeszédben a szabadossággal fordítva egy olyan, az is egy másik értelmezési tartományban lett egyből bűzve. A liberálissal összemosva, ami...
1: Az angolul is megvan azért, nem?
2: Mármint melyik részre gondolsz, hát, hogy a...
1: liberal, libertin.
2: Igen, igen.
0: 1848-as szabadosságharc.
2: Igen. Na, ez az. Na. És az 56-os forradalom és szabadosságharc.
0: Na, és büszkék, tessék, és cirikus viccelődő.
1: Mikrofonban légy szíves.
0: Cirikus viccelődő.
1: Húsz közelebb, hogy hát.
0: Testvér, büszkék vagytok a magyar emberre, a magyar népre?
1: Na, tessék, ez a másik,
0: hogy... Áprilisban úgy döntött, ahogy és... ellene ment a mindennek, és azt mondta, hogy eddig és ne tovább, és elég. Büszkék vagytok? Büszke magyarok vagytok? Tudtok büszke magyarok lenni?
1: Nem szoktam ezen gondolkodni.
2: Ettől nem lettem büszkébb magyar. Attól annak örülök, hogy sok ember az öntudatára ébred.
1: Nem kell szégyenkezni már külföldi barátaimat.
0: Nem kell szégyenkezni.
2: Megint ebbe a dihotómiában vagyunk. Igen.
0: És balítélet.
1: Jó, ami, csak ami, ez ami egy okay, normális középállapotba való visszatérés, ha nem kell szégyenkezni, akkor ott a semlegesbe vagy, de szerintem azért ez nem olyan, igen, tehát nem olyan baromi nagy teljesítmény, akkor se vagyok büszke, hogyha Milák Kristóf megnyeri a... Nem vagyok a nemzetemre büszke, hogy milyen csodás embereket termel ki.
2: Nem, én a Milákra vagyok büszke.
1: Igen, én is.
2: Hogy elkezdett ez edzeni, de ezt letagadja, mert azt mondja, hogy milyen jó lenne, hogyha még edzenék is.
0: És ha nagyobb lesz a GDP, nem leszel büszke? Ha a költségvetési deficitet lefaragjuk, nem leszel büszke? Ha...
1: Nem, csak jobban fogok élni, jobb helyeken fogok nyaralni, és örülni fogok neki, hogy kevesebben palackoznak.
0: Igen. Foci védét megnyerjük, na?
1: Büszkeszek a csapatra, de most nekem ez a nyertünk, ez nem jön ki a számon, hogy nyertünk.
2: Ez az identitásban felmérhető, vagy esetleges büszkeség növekedést, ez nem biztos, hogy befolyásolja. Nem arra leszek büszke, igen. Ez baromi érdekes, mert pont a héten az argentin válogatottságtól visszavonult messzire gondolva, és az őt övező nemzeti kultuszra figyelve gondolkodtam el ezen, hogy tulajdonképpen ezt szinte gyásznapként élte meg az ország, és ott egészen
0: melyik
2: más
0: ország?
2: Argentina. Mm-hmm. Don't cry for me, Argentina.
1: Meg a Barcelona ország.
2: Igen. Tehát, hogy ott egészen más regiszterbe kerültek ezáltal a dolgok. De hát ott már régóta ez van. Tehát a Maradona idején is ez történt.
1: Marci, arra felfigyeltél, hogy az összes magyar hírben az volt, hogy visszavonul 39 évesen. Igen. Messi bemutatkozása 17 évesen történt a magyar válogatott ellen. Igen, a Budapesten, ahol a 39. másodpercben piros lappal kiállították.
2: Igen. Így van, ezt pontosan tudjuk, miről hogy szól? Az, aki ezt követte, ezt tudta, hogy amikor ő ezt csinálta, az egykori népstadionban volt.
0: Én büszke vagyok.
2: Ekkor egykori népstadionban.
1: Egy morzsa a legendából nekünk is jutott.
2: És azok az összefoglalók, amik gyorsan megkészültek ez alkalomból, a legjobbak ezt belefoglalták. És akkor ott van egy ilyen, tényleg ilyen 17 éves tejfölképő.
1: Ki halmosit rúgta föl, vagy
2: igen,
1: szélesi,
2: igen,
1: valamilyen sít.
2: Valami sít. Sít lót.
0: Kijött a nyújtóból épp.
2: És tényleg ott van egy ilyen bambafejű srác, aki elképesztően tehetséges volt már, de ebből semmit nem tudott megmutatni, hiszen egy percen belül kiállították, mert annyira hülye volt.
0: Miért? Azt tudjátok, hogy miért?
2: Annyira hülye volt.
1: Fölrugott
2: valakit. De tényleg beleszállt ebből az egyik siba, és beleszállt a srácba, és jogosan kiállították.
0: És ha ott ketté törik a karrierje,
2: de nem tört ketté.
0: Hát sőt.
2: És nem tanácsolták el. És nem tölték vissza a városkájába. Igen.
0: Igen.
2: Hogy öcsém, ez nem ez a sport, ez egy másik. Na, szóval, hogy az ő...
1: Na végre, valaki megmondja, kit rúgott föl.
2: Hát vagy, hogy mire büszke?
1: Tamás.
2: Mire büszke?
0: Az milyen büszke, akit fölrúgott?
2: Jó reggelt, te mire vagy büszke?
3: Sziasztok, Libitel vagyok, és nem vagyok büszke rá, hogy már megint okoskodom, és szemüvegem van. Vancsák Vili volt, jó?
2: Tényleg? Legyünk pontosak. Igen.
3: És hát meg azért szerintem az ő munkásság az hozzátartozik. Melyik
2: jól
3: másik világsztár mutatkozott be a magyarok ellen még?
2: Melyik másik?
3: Aha.
0: Szoboszlai.
2: Régen járunk? Vagy mikor?
3: Mondjuk a 70-es évek közepéig menjünk vissza. Tényleg világsztár, tehát nem az, aki most sztár, hanem világsztár.
2: Nem tudom, segítsél.
3: Az a baj, hogy elhangzott, Maradona
2: is a magyarok ellen mutatkozott be.
3: Tényleg? Szép napot, sziasztok! Szóval. Igen, igen, csak azt elvesztettük azt a meccset, és igazából akkor már ő csereként szintén, de akkor, és akkor nem lúgott gólt. Vagy 3-1, vagy 4-2 lett, de már tök hülye vagyok, ezt nem tudom. Én kérek elnézést. Hát, szép napot.
2: Sajnáljuk, hogy ezt nem tudtad, de kösz.
0: Gyertek hozzánk bemutatkozni, aztán gyertek hozzánk búcsú meccset tartani.
2: Oké. Okay.
1: Na. Jó, hát ez egy argentin keltető és temető egyben, ez a nemzet.
0: Argentin keltető.
2: Hát vannak itt rokonságok, igen. Mármint, hogy szálak.
0: Hát nem az, amikor hátat fordítunk a világbajnoknak, nem az. Nem az.
2: Jó reggelt, te mire vagy büszke?
4: Szefinkás vagyok, szervusztok, Gyűj vagyok. A Vantákhoz annyit, hogy az interjú áradatban természetesen ő is megszólalt, és ő nagyon büszke magára.
0: Igen.
4: Hogy most össze lehet jönni Messi-re.
2: Aha.
1: Én is az lennék.
2: Engem rugott fel.
0: Lesz egy ilyen Messi áldozatai baráti kör Facebook csoport, akiket Messi megütött, felpofozott.
4: Igen, valami ilyesmi.
0: Ahogy a kis ember, akinek az emberek, akiknek a melkasának támasztotta kakaskodva az alacsony Messi a fejét, a homlokát.
2: Kicsiny homlokát.
0: Igen.
2: Neki szegezte.
0: Lábújhegyre áll. És nyomja a homlokát előre. Szavasz. Imádom azt a tartást.
5: Hello.
2: Hello.
5: Sziasztok.
2: Szavasz. Mondja.
5: Nem csak a Maradó nem utaksozott, de Magyarország ellen a pályán. Másik argentin is.
2: És ki?
5: Messi.
2: Ez, igen, ezt most
0: de
2: már...
0: Igen,
2: köszönjük szépen, ezt az utóbbi percekben átvettük.
5: Még mondjak. Mondjak egy pár embert, aki Magyarország ellen mutatkozott.
0: De mondj, de kempesz, már nem fogadjuk
5: el. Nem mondok, megsértettem.
2: Az a helyes, jól tetted.
1: Jézusom,
2: legyél büszke arra, ezek a, hogy ezek a nagy ember...
0: Ezüst cipője van, te jól
1: nagy ember, nem ezüst. Nagy emberekkel való szürke kapcsolat. Ugye van egy barátom, ti is ismeritek, aki különböző forgatásokon dolgozott, és argentin szál, többek között az Evita forgatásán.
2: Ha, mint ott a Budai Várban például,
0: én is
2: meg egyéb helyszíneken volt, igen, emlékszem.
1: Igen, ahol egyszer bejött a Madonna eligazításra, hogy a stábot éppen, nem tudom, fodrászoknál dolgozott, kicsit ott útban állt, és akkor azt mondta neki, hogy hey cute, bring me a Pepsi.
0: Hogy mit?
1: Hey cute, bring me a Pepsi. Úgyhogy
0: Pepsi.
1: Igazából...
2: Hát ez azért mesélhető végül is.
1: Hát mesélhető, hogyha nem tudom én. 20 évesen a Madonna.
2: Nagyon jó.
1: Csini fiú.
0: De tényleg ilyeneket csinálhattátok, ha hallgatjátok ezt, úgyse hallgatjátok. A forgatások mindenki titoktartásiban van, de tele vannak ilyen nagyon színes dolgokkal, sztorikkal, ezekről híres emberekről. Nyugodtan itt név nélkül pletykálkodjatok, hogy ki milyen, kinek milyen színű törülközőkkel, különben nem jön ide soha többet, meg ezeket.
1: Szia.
2: Jó reggelt.
6: Halló, szervusztok. Átvihetem ilyen szociológiai síkra a dolgot.
0: Hát figyelj, Dávid.
6: Hallottatok-e olyan rendezőről, már meghalt sajnos, nem túl ismert Magyarország, de nagyon jó rendező, Magyar József.
2: Igen, mi büszke magyarok. Igen.
6: Film.
2: Igen.
6: Egy rövid film.
2: Nagyon jó, szeretem.
6: Aztán van a 70-es évek vége, 80-as évek eleje.
2: Olyan képek vannak a balatoni magyarokról, hogy csak
6: igen, és semmi nem változott szerintem.
2: Így van, teljesen igazad van.
6: Tehát ez egy tök jó, hogy ez föl, de hát azt hiszem rajtadok kívül ezzel senki nem foglalkozik. Tehát ez egy humoros oldalról, ilyen mély szociológiai tanulmányokat adtuk elő rövid, tömörített változatba.
2: Zanza, igen.
6: És igen, és sajnos nem tanulunk. Úgy látszik, hogy ez úgy van, mint egy falat kenyér. Na most, hogy a Messi itt ki lett állítva, mert én nem is tudtam ezt egyébként.
2: Hát
6: ez a Maradónára emlékszem, hogy becserélték.
2: Aha, de hát ez így történt, így van, az első.
6: Amikor fölrúgta a Gentile 82-ben, nem tudom, emlékszel-e?
2: Ja, hát ez a világbajnokság.
6: Igen, és a bíró sípja néma maradt.
2: Néma maradt. Igen. De akkor is, amikor igen, a fazekast elkaszálta a
1: verrokapus.
2: A fáv.
6: Aztán 2 méter magasra repült.
2: Hát szegény fazék elrepült.
0: Szegény, hova szállt.
6: És aztán, hogy se a Csongrád, se a Tóth Józsi nem ütötte el a...
2: Nem.
6: A Kölemans.
2: Kölemans, aki beadta a labdát. És
6: Sejnat is ki becsurgatta.
2: A Mészáros Bubu mellett.
6: Bubu és a legnagyobb gól, melyik volt, aztán most már békén hagylak titeket.
2: Melyiken?
6: A német válogatott ellen, akkor még azt hiszem NSK.
2: Igen.
6: És 18 méterről a labda, ha szembeállunk a kapuval, a baloldali kapufával, egy vonalba volt a labda, Bubu átment a másik oldalra, Gerd Müller nem csinált sem, csak háttal állt a labdának. Nem, néztünk, egyszer csak oda ment, így háttal, és bal belsővel kanyarítva, mint a kifli, pattogott a labda nagyon lassan, és Bubu az első két métert egy helybe tette meg, mert annyira váratlan volt neki, hogy át kell menni a másik sarokhoz. Na és a Magyar József még, és akkor köszönöm a türelmeteket, illatos út a semmibe, Bárdi György, Kállai Ferenc és Sinkovics Imre.
2: Nagyon jó.
0: Okay. Köszi.
1: Köszönjük szépen.
6: Na, köszönöm a türelmet.
2: Köszi. Köszi szépen. Ezt a magyar Józsefet egyszer már említettem réges régen szerintem, mert hogy pontosan ez az élmény lehet a néző számára, hogy a képek tulajdonképpen változatlanok. Én nagyon szép közeliket hoz a magyar testekről, fogyasztási szokásokkal egybevetve, és a büszkeség.
0: És
2: abszolút jó visszakapcsolás a kérdéshez.
0: Hát, meg hát magyar, érted?
1: Erről
0: hát
1: igen.
0: Magyar József, igen. Magyar Péter.
2: És most ki van?
0: Magyar igen. Ember, igen. Magyar kodunk. Magyar, nincs olyan, hogy American
2: magyar hang,
0: Joe.
2: Magyar szó.
1: Erről bezzeg nem mertek a literában pályázatot kérni. Csak a fák, meg a nem tudom, én Rigó.
0: Tudod, hogy már vattát köpünk a magyarkodásról. Ilyen magyar, olyan magyar. Já, minket úgy érdekel már, csak ugyanaz, amit itt a rádióban, meg mindig, hogy...
1: Mi a magyar most?
0: Mi végre
2: mi a magyar most? Tehát ez évtizedekig azért sokszor volt téma.
0: Miért magyarkodik?
2: Mi a magyar? 30-as években. Jó reggelt, hallgató.
7: Én elmondom nektek a messzihez azért a karosztály, mert egy évben, egy hónapban és egy napon született velem.
2: Tényleg?
7: Idén beírtam a szülnapon, kiszületett velem egy nap a hát messzi.
0: És büszke vagy?
2: Mit érzel?
0: Legyél büszke.
7: Messi lehet büszke.
0: Legyél büszke.
2: A Messi kihúzhatja magát. Jártál,
0: én John Lennonnal. Ja nem, hát csak az október 9.
7: Na,
2: köszönjük.
1: Én Orosz Ivánnal.
0: Ki?
1: De nem egy évben, csak egy napon van a szülinapunk.
0: Igen.
2: Hát, én Iványi Judittal.
0: Drágaságom. Kibüszkéket.
2: Ilyen a büszkeség.
0: Igen, a büszkeség.
2: És balítélet.
0: És még a Vóna Gábor is belefért.
2: Hát, kicsit kinyílt a pupillám erre, hogy Vóna Gábort hozod ide.
0: Az ember büszke az útjára és a módjára.
2: Hogy mi az, amit éppen bekoppintott Vóna.
1: Beadom.
2: Jó reggelt!
7: Jó reggelt! Ki mire büszke?
0: Igen.
7: Az a kérdés?
2: Te mire büszke?
7: 30 éve hardcore. Na az milyen?
2: Hát köszi szépen!
7: Soha nem szavaztam a Fideszre.
2: Hát már kis lanyhába mosoly. Na még egy harmadikat.
7: Láttam Dimebag Darrellt élőben színpadon. Hoppá!
1: Dimebag!
7: Ott voltam a Hiroshima médéján, a Pecsában.
2: Jó.
7: Az első Prodigy koncerten a Pecsában.
2: Prodigy.
0: mi az
7: ott voltatok? Láttátok élőben? Az nem. Milyen volt?
1: Nem.
7: És hát mire, gondolom.
1: Mire készült a következő 30 évben?
0: Igen.
7: Nem tudom, lehet, hogy most visszamegyek Hollandiába mégis, mert itt nincs rendszerváltás, úgy látom, egyelőre.
2: Aha. Hát 100 nap alatt nem sikerült, de
1: várjál, Hollandiában más
0: hívnak.
1: Hollandiában más hívnak hardcore-nak.
7: Thunderdome-on voltam.
2: Nagyon jó.
1: Akkor neked mindegy, csak hardcore legyen.
0: Igen. És milyen, és, igen. Mi, és az utolsó tetkód micsoda?
1: És a happy hardcore-ra hogy állsz?
7: Imádom a happy hardcore-t.
0: Mi van az utolsó tetkódon? Mi van az utolsó tetkódon?
1: Tényleg, mi legyen mentál, Teó?
7: IDNT és Megarif tetkóim vannak. 50-szer átvarva.
0: Igen?
2: Ó, oh, yeah.
0: Ahogy így változik az ízlésed, mindig rávarratod az LGT-re az ízlést?
7: Nem, ugyanazt varratom át.
2: Ugyanazt, ugyanúgy.
7: Átszínezés, hogy ki ne kopjon.
0: És büszke vagy az utolsóra?
7: Igen, mindegyikre büszke vagyok, mert hogy ingyen be lehet velük menni a Thunderdome partira, és nem 80 euróért.
1: Ez nagyon jó. Ilyen kéne csinálnunk a tilosban is, nem?
2: De mennyiben került az áthallatás?
1: Tilos bulikra kéne ilyet csinálni.
0: Aki felvarja magára,
7: hogy tilos, az miért? Én nyitott vagyok, szoktam a tilosba is zenélni amúgy. Laci, a jó barátom amúgy. De nem tudom, hogy van-e lehetőség még, vagy nem tudom, hogy abba az irányba, mert ugye hallom, hogy most lesz megint Budapest parádé, ez igaz?
2: Készülődés van, hogy legyen.
0: Jövőre talán, vagy lesz,
2: még nem,
0: lesz.
2: Még nem tudjuk, hogy lesz.
0: Dávid inkább elköltözött,
2: vagy nem.
1: Én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy lángos sütő az, aki felvette a brandet, és most újra akarja.
0: Igen.
7: Ez jó lenne, ha hozzákapcsolódnánk a nyugat-európai kultúrához is, tehát az nem lenne rossz. Már hogy nem csak Angliához, hanem hogy így az egészhez, amit így mindenki vág. Tényleg.
0: Tartsunk királyi napját.
7: Akik itt vannak, ők is vágják amúgy. Uh-huh. De mindegy, csak hogy nem ártana tényleg így nyitni, csak annyi, kinyitni. Nem lekezelni, hogy ez a szar. Mert hogy lehet, hogy nem is vágjuk, hogy miről beszélünk.
1: Lehet, hogy jobb kedvűek lennénk, hogyha nem szaroznánk
7: igen,
1: mindent.
7: Igen, happy. Uh-huh. Happy. Egy kis happy rév.
1: Jöjjön. Oké. Okay.
0: Happy ha HC.
1: Csáó, csáó.
2: Kösz szépen.
1: Hello.
2: Hello.
1: Maradjatok velünk 10 perc még.

0: sem a nádas, sem az enyedi nem gics, viszont, vagy hát én szeretem a gicset, viszont megtaláltam azt, amit elküldtél 2025. november 29-én, amikor elküldted a Buzi Kisfiúk zenekar Guillotine a Fosút téren című számát, zárójel Székletfehérvár.
1: Úristen!
0: És először ezt meghallgatta ezt a izét, ezt a zenét, és akkor be is ült.
2: Az is HC,
0: nem, a kulturális ajánlom az teljesen másmilyen lesz. Jó. Beolvasgatom így az üzeneteimet. Miért? Tessék,
1: a halvát
0: is. Halvát hoztam halva a Marcinak.
1: Élve vagy halva.
0: A halva egy gazdag, omlós, és nagyon édes dezert. Indiából, Közép-Európa, Közép-Ázsiából származik, egész közel-keleten, Balkán, mindenhol népszerű.
1: Nagyon finom, mert nem annyira édes.
0: Van szezámmagos, van olajmagvas, van darashalva, és különböző ízesítések. Én ezt az erdélyektől vásároltam, mert Erdélyben nagy kultusza van a halvának. Kóstoljuk meg, Dávid, mit szólsz?
2: Én nem kérek, köszönöm, az én gyomrom, nem olyan.
0: Nem muszáj. Ja, nem
2: de ismerem a halvát, hát ettem már. Hát.
0: Értem.
2: Hát lehet, hát Romániában a piacon lehet.
1: Keleti pultokon ilyen nagy késekkel ott szelik előtted.
0: Nagyon jár, semmi ez, mással nem.
1: Ez nagyon finom különben. Meglepő.
0: Nagyon
1: jó.
0: Finom.
1: Ez nagyon jó.
0: Nincs benne sok cukor, ez nem az, mint a...
1: Nem ez a szirupos csöpögés, nem. Hanem egy visszafogott, de jelentős
0: baklava. Nem egy baklava.
1: Hát nem.
2: Az a kérdésem, mikor megyünk ki végre a Fekete-tói vására?
1: Hát nézzük meg, hogy mikor van ez a vásár.
0: Mikor megyünk ki Kőbányára, kínai hozzabány.
1: Valamikor ősszel, igen, ennyit. Ennyit tudunk felületesen.
0: Mikor biciklizzük körbe Balaton? Mikor kezdjük el a kék túrát? Mikor térünk meg és leszünk spiritualisták?
1: Mikor?
0: Árva fiú, jöjj vissza!
1: Mikor?
0: Mi ez a mikor?
1: Belmondó.
0: Ja.
2: Zenekar?
0: Igen. Bátor.
1: Ne, jó, hát most egy ilyen spontán... reflexió, asszociatív alapon.
0: Nagyon finom ez
1: a tök jó, Andriska. Ilyet hozzám még sokat kérlek. Vagy mondd meg, hogy hol lehet, és akkor veszek.
0: De az, hogy neked a piacon az erdélyektől.
1: Ez tök fincsi.
0: Ja.
1: Nagyon jó. Dávid, nem? Tényleg nem?
2: Miből van különben?
0: Szezám.
2: Szezám van. Jó.
1: Olyan sajtolt.
2: Gondolom a többiből meg azok. Van szezámolaj.
0: Is.
1: Hát van ennek mindenféle útja, módja. Igen, olajban. Még hogy merre megy. Ki tudja merre?
0: Napraforgós lesz ez.
1: Merre vissza?
2: Szocsis?
1: Végzett?
0: Mert erdélyi.
1: Uh-huh. Csaba.
0: Mondom, több napraforgó van Erdélyben, mint szezám. Szezám?
1: Tárulj.
2: Azt néztem, tegnap ez a napraforgó ültetvényeket.
0: Hú, nagyon borzasztó állapotban van.
2: Hát most ennek az a dolga, de igen. Szerintem meg se kell pirítani ezt a szotyit. Hát
1: az ugye? Már megpirult júliusban.
2: Az már úgy jön ki.
0: Viktori harabdája.
1: Ja, de ez annyira rémes, hogy az előttünk levő nagy-nagy kukoricatáblákat, mert ott van egy rész, egy pár hektáros rész, ezt nem volt termés rendesen. Ezért aztán jött a nagy gép, és beszántotta az egészet. A maradékból meg bálákat csináltam, ugye szép látvány, meg esztétikailag, hogy jól fest a tájképben. De a többi napraforgós az meg ilyen, igen, szotyi a földön.
2: Kukorica kipattogott.
1: Itt a szotyi, hol a szotyi. 10 szálat, egy 20-asér. Tök maga szotyi.
2: 10 szálat?
1: Ez csak az aluljárós árusok egymás mellett. A tök maga szotyi.
2: Feles pohár.
1: Fradinál.
2: Magos zsákból, feles pohárban, egy kis tanecivel.
1: Ja, azok a műanyag zsákokból.
2: Paprikás, igen. Tök mag.
1: Aha.
0: Szép íze. Napraforgó virágokkal meccsen, és ott egyből a tányérból kienni a nappirított a magokat egyből.
1: Egyből. Roppant.
2: Az milyen
0: és a szotyi eldobálás az ugyanúgy ér a stadionban, mint ahogy külföldi kocsmákban a pult mellett dobálják el a
1: nem vagyunk
0: magukat,
1: mi apának, hogy összetakarítsunk magunk után.
0: A cigiket.
1: Ugye?
2: Nem.
0: Tapiskolnak, bokáig járnak a szutyokban. Aztán, hogy kell, összeszedik.
1: Aha.
2: Na, az biztos. Na, kulturális ajánljunk.
0: Meghalt a Nádas Péter is.
1: Igen, róla sajnos nem beszéltünk,
0: mert
1: bunkok vagyunk. Szerintem a jövő héten, ha lesz olyan vendégünk, aki lesz.
0: Lesz. Forgács lesz a vendégünk.
1: Aki hát a Nádassal eléggé igen. Közeli viszonyban és munkaviszonyban is volt.
0: Igen.
1: És értette, és olvasta, és beszélgetett róla. Meg
0: de alanyjogon jön be.
1: Hát igen, jön az alanyával.
0: Igen.
1: És a jogával.
0: Igen.
1: Rendkívül nem tudom, hogy néztétek már ezt a könyvet, de hát ez nagyon-nagyon-nagyon egyből így bemegy a közepébe. Nagyon jól kezdődik.
0: Én még egyáltalán
1: nem?
0: Kisen nyitottam. De én az anyukájáról szólót azt olvastam, aha. És meg úgyis oda vagyok az egész forgás családért, mert nagy franc egy család az.
1: Nagy.
0: Sok benne a érdekes. Híres ember, meg az országváros.
1: Igen.
0: Na.
1: De ezért a kulturális ajánlom az a Nádas Péternek a
0: legutolsó?
1: Melyek? A halott barátaim?
0: Vagy inkább?
1: Nem tudom, hogy a saját halál.
0: Saját halál?
1: Az én azt viszonylag rövid, igen. Viszont szép.
0: Nagyon szép.
1: Az is. Mármint, hogy esztétikailag maga a könyv, és maga a körtefázás, meg az egésznek a nyelvi szépsége.
0: Igen, az ember, aki megírta, én azt nem is tudtam, ez 2000-es évek elején jelent meg, erre emlékeztem, azt hiszem 3 vagy 4, és én azt hittem, hogy friss az élmény. Tehát kijött az alagút végén, visszafordult, átjött, leült, és megírta az élményt. Hát nem.
1: Nem.
0: Ez 93-ban történt a Nádassal.
1: Igen.
0: És 10 év alatt jutott el
1: a Gellért téren. Igen.
0: Csodálatos,
1: utána volt nekem egy hosszú beszélgetésem vele. Igen.
0: Fantasztikus.
1: Az nagyon szép volt.
0: Igazi hiány. De közben meg ez izé. Kicsit
2: kerek
0: olyan érzésem
2: volt.
0: Van. Kerek. Igen, olyan érzésem van. Tehát én nekem az egyik, hanem az arszpoetikám, hogyha hirtelen így valami történik, vagy nem hirtelen, akkor azt lehessen rájön a nem létező síromra, hogy felőlem oké. És szerintem a Nádasnak, ha lesz sírja, ezt rá lehetne írni, mert hogy ő
1: nem lesz sírja,
0: nem lesz,
1: mert
0: sírja.
1: A kertjében lesznek a hamvai szétszórva, gombos szegen.
0: Kerek, oké. Jó volt a kortársának lenni.
1: Nagyon.
0: Meg ott ugye a Péterek, ugye nekünk az Eszterházi, vagy nekem így az a közepe egy csomó uh-huh. mindennek, és akkor voltak a Péterek, ugye.
1: Igen.
0: A lengyel még ér, ott volt a Hajnóci,
1: volt a másik,
0: a Balassa. Uh-huh. Az Eszterházi, a Nádas, és akkor egyszer talán Geszti? Az Eszterházi.
1: De jó,
0: annak akkoriban az embere, akkoriban az anyáknak szüksége volt ilyen kősziklákra. És akkor valószínűleg ezért akkoriban harapózott el a
2: Na, erről majd részletesebben menjünk.
0: Igen,
1: igen, ezt nem akarom én se ilyen felületén kezelni, hanem ez sokkal több szót érdemel.
2: Nádas Péter kezdőknek összeállítást kéne ajánlanunk majd.
1: Igen.
2: Mert hát ez párhuzamosan nem lehet kezdeni, nem haragudjatok.
1: Foglalkoznak
0: nem,
1: ezzel
0: Isten,
1: sokan.
0: A röviden, igen. A Biblia, első novella, Biblia, elbeszélés hosszú, már ott van.
2: Családregény.
0: 20 éves az ember, és végül. Teljes fegyverzetben ugrik elő,
1: elképesztő
0: és azt a kisfiút,
1: is.
0: Akit ott megír, aztán azt végig kíséri egész életében, és aztán persze elmegy mindenhova benne. Meg hát a családregény vége. Annál keményebb, igen. Amikor fent öngyilkos lesz a papa, miközben ő lent maszturbál egy időben. Döbbenetes, döbbenetes erő.
1: Erős szövegek.
0: És hát nem egy könnyű olvasmány.
1: Ez szerintem egy rosszul bejáratott közhely. Nem igaz. Nem igaz, sajnos.
0: Hát meg mi legyen
1: mi az, hogy nem könnyű olvasmány?
2: Hát az vannak, minek többször nekifutottam, és egyszer sétlen.
1: Vedd elő, és nézegessed, olvasgassad. Igen, vannak, amikor más olvasást igényel, más olvasást, technikát igényel, meg kell állni közben, igen, magyarán
0: nagyon
1: mondva.
0: Nagyon sok ember ledob, akinek jó ízlése van, és sokat olvas, és én azt is értem.
2: Meg-megállva.
1: Meg-megállva kell olvasni.
2: Na, elég jó. Az hozzá, hogy holnap... amit én ajánlok, az holnap este 7-kor Klauzál téren, Kult Hét galériában egy Bulvár és Brezsnyev galéria 20 éves jubileumi kiállítása lesz, ahol a...
1: Az lesz még egy... van?
2: Nincs.
1: Az már nincs.
2: Nincs, igen, nincs. Igen. Hát ugye utána átment más projektekbe, aha, a Zsolt, és uh-huh. be lesz rendezve egy kis, a kis teremben, amilyen a régi galéria volt, a nagy fotőjjel, mert vagy a kanapé, bőrkanapéval, meg a képekkel, amik ott maradtak nála, és utána az ott kiállító embereknek a új képei lesznek a nagy részben. Szóval szerintem ez jó lesz, lesz egy-két olyan kiállító is, aki már a mi műsorunkban is volt vendég.
1: Nocsak.
2: Nocsak. Úgyhogy szerintem ez egy jó bulinak ígérkezik, aki 20 évvel ezelőtt aktív volt. vagy 25, ezt megnézi, hogy miből lett, meg miből nem lett cserebogár, szerintem az egy ilyen jó hátlapogató.
0: Mi és Brezsnyev?
1: Bulvár.
2: Bulvár és Brezsnyev.
0: Nagyon kemény név.
1: Nem, doesn't ring a bell.
0: De tudom, csak most hirtelen rácsodálkoztam, hogy milyen név.
2: Oké, részemről ennyi.
1: Hát jól van, gyerekek.
0: Legyetek hallgassatok tilos, ne csak mindig a Kossuthot.
1: Legyetek büszkék valamire.
0: És legyetek büszkék arra, hogy tilos hallgattok, mert mi is büszkék vagyunk. Lehet, hogy pénteken találkozunk. Csáu. Cső.
1: Csáu.

0: programajánló következik. Ahogy a műsor elején is említettem, pénteken várunk mindenkit szeretettel a Dürer kertbe, hogy megünnepeljük közösen a Tilos Rádió amúgy augusztus 21-i 35. születésnapját. Négy helyszínen lesz ezer program, lesz tombola, pezsgő, torta, bográcsok, adománypult, három koncert, Márton and Mártons, Bújtosó, Oktet és Gentry Sultan koncertek, de DJ-k is lesznek például a kertben, Sample Temple, DJ Clarvo, Titus és Nandes, a kis teremben Bob Dovetz, Kanada Chaos és Csoki Csibész, miközben a Coki helyszínen meg irodalmi dub techno és önismereti diszkó. Az egy programajánló volt, várunk mindenkit szeretettel pénteken. Ünnepeljük meg a Tilos Rádiót és a 35. születésnapját.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Az alpesi üdülőhelyek sífelvonóinak a madarak az őket elfben elriasztó ábrák dacára is neki repülnek. Közelükben 15%-a gyérebb a nyírfajd állomány, vagyis a szerencsétlenül járók 70%-a nyírfajd. Marjolaine Lienard és Simon Potier francia biológusok kimutatták, a nyírfajdok gyengén észlelik a kontrasztokat. Noha több szint felismernek, sőt az ibolyántúli tartományban is látnak, a pirosat kevéssé érzékelik, pedig a nyírfajd szeme fölött is jellegzetes élénk piros foltok díszlenek. Ám amit a fajtársak látnak, az a foltok által visszavert ibolyántúli fény. A síliftekeket célra vezető inkább erősen kontrasztos színpárokkal, például lilasárgával vagy fekete-fehérrel jelölni az eddigi piros helyet, írja a HVG.
3: A Föld szélfuttatómok dűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, a Magyar Narancs hírét hallottátok. Lehetséges, hogy az emlősök miatt nem léteztek apró, nem madárszerű dinoszauruszok. Ez energetikai fittség matematikai modellje, amelyről az Evolution folyóiratban olvashatunk, megmagyarázhatja, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. A kutatók több ezer fajtest tömegadatait gyűjtötték össze 6 csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszaurusz faj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Az ökológiai nyomás, mint például a verseny vagy a prédaejtés a korai emlősök részéről, akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését, amíg a repülés képessége hirtelen fel nem oldotta ezt a korlátot. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió, és a Drágám hol a vacsorán mai élőadását kezdjük, szeptember 2-án. Az adástelefonunk 215-3773, hogyha szeretnétek hozzászólni, kérdezni, akkor ezen megtehetitek, és nézzük a chatfalat is. És a mai témánk az a kérdés, hogy házasodni vagy nem házasodni feministaként. Ehhez a következő szakértőket hívtam meg a témában. Szili Noémivel már találkozhattatok, ugye műsorvezetőtársam, amúgy feminista, aktivista és biológus, de most nem műsorvezetőként fog itt ülni. Molnár Rebeka illusztrátor és Illés Haibó szabadúszó képzőművész. És még mielőtt belemerülünk ebbe a témába, azért megkérnélek titeket, hogy mutatkozzatok be csak úgy.
1: Jó, de elkezdem én, szerintem akkor én megkönnyítettem egy kicsit a dolgot. Igen, szóval én szoktam vezetni ezt a műsort. Most épp meglátjuk, hogy hogy sikerül majd nem vezetni. Egyébként a Nők Egymásért mozgalomnak vagyok a tagja, most már 8 éve, és azon keresztül is, meg egyébként is ilyen feminista aktivizmusban, tudásátadásban, cikkírásban, szájtépésben, egyebekben elég masszívan benne voltam ebben a 8 évben legalább, meg azért egy kicsit előtte is. Közben egy nemzetközi, multikorporát környezetben dolgozom, úgyhogy annak is ki vagyok téve a másik irányból. És amúgy meg érdekel, azt hiszem, minden más is, ami így művészet, meg egyéb, és egy kicsit megkörbejárta ezt a témát valamennyire, meg ilyen női-férfi viszonyokat, úgyhogy örülök, hogy beülhettem ebbe a csapatba, hogy hallgatni a házasságról.
2: Hello! Szerintem, amit így, hogy miért vagyok itt, ez igazából, hogy ilyen örökbefogadó szülő vagyok, és van 2 gyerekünk, és akkor ennek kapcsán kapcsolódom a házassághoz. Amúgy ilyen díszleteket és bábokat szeretek tervezni, meg ilyen animációs dolgokat. Nem ástam magam túl mélyre ebbe a dologba, csak annyira, amennyire engem érint, és amennyire felháborít, vagy jó érzés. Igen, tehát csak az utóbbi pár év érzékelem jobban.
3: Sziasztok, Rebeka vagyok, és hát én illusztrációval foglalkozom, és amúgy a férjemmel dolgozom együtt nagyon sokszor, úgyhogy ez egy ilyen szabadúszóként, vállalkozóként már nagyon régóta, vagy hát amióta csinálom, és főleg könyveken szeretek dolgozni gyerekeknek, úgyhogy nagyon várom a beszélgetést.
0: Köszi, hogy jöttetek meg, hogy elvállaltátok. Azt elfelejtettem mondani, hogy a pult mögött szelektorka, én pedig Lorán vagyok. És hát kezdjük a legelején szerintem, hogy gyerekként amúgy milyen kép élt bennetek a házasságról, és igen, milyen kép élt bennetek a házasságról?
1: Én mióta elküldted ezeket a kérdéseket, azóta gondolkodom rajta, és egyszerűen nem emlékszem. A házasságról magáról szerintem tök más kép volt bennem, mint az esküvőről, mint ilyen csinadrattáról, ahol így mennyasszonyi ruha van, meg azt hiszem más nem sokat érzékelt, mennyasszonyi ruha van, az szép, az csillog, az klassz. De közben az, hogy maga a házasság, az most így jó-e vagy nem, a szüleim között nem éreztem azt az őrült nagy harmóniát. Elsőben azonnal a legjobb barátaim mind elvált szülők gyerekei voltak, és akkor egy kicsit azt is éreztem, hogy ez valahol menő, hogy így ilyen, hogy most akkor lesz-e pótapuka, vagy nem lesz, és akkor most utáljuk, vagy nem utáljuk. Úgyhogy a házasság, mint ilyen együttélési intézmény, az abszolút nem. Az esküvőnek ez a csiliviliség, ez egy kicsit úgy megfogott, De nagyon nagy álmaim erről se voltak, mert jobban tetszettek a műkorcsolyás ruhák, mint a mennyasszony ruhák, úgyhogy nem mélyedtem el akkor ebben különösebben. Bocsánat, ezt még gyorsan elmesélem, csak mert van egyetlen egy nagyon formatív emlékem egy esküvőről. Azt hiszem a fateromnak valami haverjának az esküvője volt a Mátyás templomban, és ilyen őrületesen dogályos, csili-vili. Három éves voltam, és az, hogy mindenki milyen szépen föl van öltözve, és a mennyasszony is milyen szép, ez nagyjából érdekes volt 5 percig, majd elkezdtem föl alá rohangálni a templomban és rugdosni a padokat, mely pontod egy biztér megfogott, és kitett az épület elé a napra. És csak ez rémlik, hogy ott így pislogok a napsütésben, és anyám ilyen lélekszakadva fut utána, hogy úristen, a gyerek! Úgyhogy úgy tűnik, hogy az esküvő maga se jött be annyira, mint gondoltam.
3: Ugye kinek izgalmas az esküvő?
1: Hát, ezt még mindig nem tudom igazán.
3: Nekem így gyerekkori élményem ezen, tehát hogy milyen Lorán elküldte ezeket a kérdéseket, és az első kérdésig én is eljutottam fejben, úgyhogy erre tudok így, készültem egy picit. De hogy, szóval hogy nekem tökre meghatározó a Beetlejuice-ból az a része végén, a finálé, amikor hogy őket így összeadják, és hogy valahogy ez ilyen, ami egy ilyen nagyon, ilyen, nem tudom, szóval ilyen erőszakos, de közben vicces, nagyon ilyen ambivalens, és a másik, ami ilyen, szóval ezt csak itt hagyom, nem tudom, hogy valaki kapcsolódik
1: hozzá. Majd még összeszedjük.
3: Igen. A másik meg anyukámról egy ilyen kép, amin az esküvői ruhájában van, ilyen fotózás, tehát hogy esküvői fotózáson, és apum nincs is mellette, tehát hogy azok így külön vannak az emlékezetemben, de van egy ilyen kép, ami nagyon megőrződött, egy ilyen fekete-fehér, ahol

0: hogy mondod, hogy ilyen régi fényképen, kalapban. Az anyukámról volt egy ilyen kép, de nekem az egész ilyen régebbi házasságáról csak ilyen nagyon rossz történetek vannak, meg nagyon rossz eredmények, vagy következmények, vagy nem tudom. Szóval így a házassága sose volt ilyen mintakép bennem. Meg így, hogy van ez az ilyen, ja, általános súlyban van, amikor már találkozó elvált szülők gyerekeivel, és hogy ja, mindig is egyetértettem, hogy ez a legjobb, mert hogy akkor van egy ilyen, egy embert kell megszoknod, és akkor vele létezned, és akkor teljesen harmóniában tudtak lenni, mindenkinek van tere. Mármint, hogy csak én nagyon szerettem csak az anyukámmal élni, és nem is játszottam, és azon gondolom, hogy nagyon nagy ilyen barbis voltam, meg úgy mindennel ilyen szerepjátékoztam, és sose elházasodtak, hogy az így egyáltalán nem volt így a képbe, és nem később se. Kicsit ilyen nagyobb, ilyen tiniként a Lagzi azt tetszett. A Lagzinak így látom értelmét, meg egyetlen
1: mindenki bólogat.
0: Én egyetlen egy esküvőn voltam, és rengeteg temetésen, és akkor ez a kettő nekem mindig így párhuzamba volt. Ez a fehér-fekete hangulat, meg ez az ilyen kontrasztossága, meg ilyen, na mindegy, és hogy egy esküvőn voltam, ahol rizst dobálhattam, és az nagyon tetszett, hogy így lehet végre ételeket dobálni másokra, és ennek így örülünk, de valamiért ja, ilyen végtelen hosszú időnek tűnt, és valahogy ez az ilyen, ja, igen, azt hiszem a boldogság részét nem annyira értettem kiskoromban.
2: Fú, egyébként nekem, most a fotóról, a dologról, amit a Rebeka mondott, eszembe jutott, hogy, hogy egyrészt nekem is volt egy ilyen diszonancia, hogy így miért nem úgy néz ki az anyukám, és így néha így próbáltam így nyüstölni, hogy valahogy így arra fele esetleg.
3: Hol vannak ezek a ruhák most?
2: Az a helyzet, hogy anyámnak nem fehér esküvői ruhája volt, és még csak nem is hosszú, hanem egy ilyen pasztelpisztácia zöld, ilyen kis rövidebb, ilyen nagy mosnikkal a vállán. Marha jól nézett ki egyébként. De én szerintem kétszer vagy háromszor akkora vagyok, mint anyám, úgyhogy 13 évesen voltam akkora, mint ő, amikor házasodott kb. És akkor volt így nagyjából 2 vagy 3 hónap, amíg ez a ruha valamennyire jó volt rám. És akkor néha így előhúztam a szennyes kosár aljáról, ahol annak a dezignált helye volt, és néha így felvettem, vagy így próbáltam anyámat visszagyömöszölni bele, vagy nem tudom, de hogy ez egy ilyen, nagyon fura volt nekem, hogy ott volt az a szép kép, és akkor megmaradt ebből az a ruha, amivel igazából egyikünk se tud mit kezdeni, de azért így megvan, de a szennyes kosár alján van, és hogy most azóta nem tudom, hogy mi lett vele.
3: De azért volt ott, mert hogy mindig annyira így használva volt, vagy annyira pont, úgy kellett mosni, hogy és akkor ezért nem jutott rá energia, vagy...
2: Az lehet, hogy először úgy került oda, hogy úgy kellett mosni, és aztán mindig csak így
3: ott volt.
2: Ha újra elő is került, akkor egy ponton így a szedimentációs során így lesüllyedt az aljára.
1: De amúgy érdekes, hogy ezt a házasság versus esküvő percepció jött be így gyerekkorból, mert amúgy nem is gondoltam rá, hogy persze, hogy én se gyerekként nem így a házasságra gondoltam, vagy persze az ember így megházasodik az esküvő által, és ezzel találkoztál, vagy nem, vagy én például gyerekként max az esküvővel találkoztam, voltam is koszorús lány, de aztán elváltak. Az van, hogy bármikor koszorús lány voltam, elváltak.
3: És azért ilyen, jó,
1: felnőttként már engem ez
3: maradt. Aztán már gondolták, hogy hívjanak
1: el. Igen, de ezt ilyen nagy bulinak éltem meg, szóval a Lagzira én is... Én is bólogattam hevesen, mert ez tényleg az egy jó bulinak tűnt például gyerekként. Felnőttként már kicsit nehezebb, de igen.
2: Meg ugye a meséknek, főleg az ilyen mainstream meséknek a házassága vége, és aztán így nem látjuk, hogy mi van. Azt hiszem részben azért sem annyira szerettem a akár már az esküvőnek az ötletét sem feltétlenül, mert hogy voltak ilyen jó, ilyen szerelmes sztorik, amik így építkeztek valahogy, és akkor, amikor már nagyon szervezték az esküvőt, akkor így lehetett tudni, hogy jó, akkor ennek most már egy vége lesz, akkor ez késznek van tekintve, nem lesz több dráma, meg szenvedély. És akkor, nem tudom, függöny le.
1: De akkor nektek volt esetleg ilyen emléketek, hogy te ugye mondtad, hogy Bógynek, te nem játszottál a Barbie-kkal ilyen esküvősed, de hogy gyerekként így, természetesnek tűnt, hogy mondjuk megházasodtok, vagy nem házasodtok, meg hogyan gondolkodtatok erről?
3: Nekem pont a házasság nem volt, tehát hogy maga az esküvő nem volt egy olyan dolog, amire én így gondoltam, hogy az így abban így részes leszek, de házasság mindig azt gondoltam, hogy na, én majd, az majd egyszer biztos lesz,

0: hogy így az nem... Meg egyszer emlékszem, hogy általánosban játszottak így az udvaron a többiek ilyen házasságosat, és nem lehettem se anyuka, se apuka, csak ment, hogy se, tehát hogy ebben a settingben, amiben ő játszottak, csak gyerek. És ez ilyen, az engem nagyon kicsinált, úgyhogy mondtam, hogy akkor én nem játszok, hanem megyek lögdösödni a fiúkkal, mert nagyon... De...
1: Fú... Nekem azt hiszem az egyik ilyen nagyon meghatározó média benyomás az egész témában a Paula és Paulina című szappanopera volt, amiben Paula volt az ilyen gonosz csábító nővér, aki így állandóan félre kúrt, és a maga helyére toborozta valahol vidéken megtalált ikertesóját, Paulinát, aki meg ilyen tiszta volt, és lehetett tudni, hogy a végén vele lesz házasodva. És én abszolút Paulára voltam rágyógyulva, hogy így yes, ez az élet, hogy az ember így lenyújja a pénzt, és utazgat ide-oda, összeszed ilyen faszikat. Úgyhogy én inkább akkor erre voltam ráállva, és a Barbie-k is ezt csinálták. Össze-vissza egymásra.
2: Nem gondolom, jó.
1: De egyébként volt azt hiszem két ilyen játékesküvőm, ilyen 6-7 éves koromban, még a Paula és Paulina előtt, és volt egy egész év, ahol ilyen ceruzákat hegyeztünk, hogy a forgács, ami leesik, az legyen majd a konfetti, és ilyen zacskókba gyűjtöttük, és igazából a ceruza hegyezés volt a fő program, és nem tudom, hogy az esküvő megvalósult egyáltalán.
3: Rájöttem, hogy volt valami gyerekkori, mert utána átkerültem egy másik családhoz, ami pont ilyen kicsit kontrasztos volt az előző családhoz képest, ott volt egy anyuka, egy apuka, és három gyerek, lehet három testvérem, és ott a egyik húgom, ő nagyon házasságrajongó volt már kiskorától kezdve, de ott a szülők nem voltak házasok, csak szerelmesek, és ez most hülye hangzott, és ez nekem az még jobb hangzik. Ilyen példakép volt, hogy teljesen felesleges, hogy ők mindig is mondták, hogy ők egyáltalán nem vonzódnak ez a házassághoz, csak nagyon szeretik egymást, meg ilyesmi, és akkor a húgom miatt szerintem sokat kellett beszélgetni a házasságról, mert ő ezt így nagyon szerette, és sose értettem bele semmilyen részletet, hogy így neki így egybe kötődött a házasság a gyerekekkel, szóval mondta, hogy házasodik, és utána lesz 16 gyereke, és akkor így lesz kép, szép a család.
1: Ezt hány évesen
3: volt gyerekkorától, ilyen 11 éves korától ez volt a mániája, hogy először ilyen 32 gyereket akart, és akkor azt is sikerült így lefelezni, sok beszélgetés állt, és a 16 az így akkor a családban így oké volt. Ez így jó lesz.
2: Ez lehozható, persze.
0: Ez a vállalható örület.
2: És Rebeka, neked természetesnek tűnt, hogy megházasodsz?
0: Hát...
2: Te mondtad, hogy igen.
0: Nem, az, hogy házas vagyok, igen. De az, hogy megházasodok, az nem. Tehát, hogy valahogy itt megint van egy ilyen furcsa hasadék, de igen, szóval az igen. De hogy szerintem ez csak azért, mert hogy ilyen... Nekem a szüleim házasok, és valahogy így ez tűnt annak, hogy akkor ez egy ilyen kapcsolatnak egy ilyen... lépcsője, vagy hogy nem egy ilyen dolog.
1: De akkor az egy jól sikerült valaminek tűnt a szülői házasságon?
0: Igen, igen, sőt, én amúgy ilyen, nekem ijesztő volt, amikor mások, tehát hogy ez kicsit olyan volt, mint a kicsit ilyen Paula és Paulina jellegű volt, hogy ilyen nagyon menőnek tűnt, hogy valakinél elválnak, de közben nagyon félelmetes is, hogy akkor ez velem is megtörténhet, úgyhogy igen, ilyen...
2: Még talán te nem beszéltél, Noémi, hogy az ilyen családi, meg kulturális mintákról, amik így hatottak rád, meg aztán a gondolkára gondolkodás.
1: Paula és Paulina. De a családi minták azok elég gatyák voltak, tehát hogy így tudtam, hogy a szüleim házasok, de azt is, hogy ezt nem tartom egy sikeres mutatványnak, és szerintem ilyen 13-14 éves koromtól még nem teljesen nyíltan, de 16-17 éves koromtól már abszolút nyíltan kérdezgettem őket, hogy ti mi a szarért nem váltok el, legalább olcsóbb lenne a tankönyvünk, vagy valami, léci. És bevallom, azóta sem értem teljesen, hogy mit csináltak. A apám haláláig nem váltak el, de egy ponton külön költöztek, de később, mint én, na mindegy. Tehát, hogy ott azért én nagyon szkeptikus voltam ezzel a viszonnyal kapcsolatban is. Meg hát azt is tudtam, hogy anyámnak a szülei is elváltak, és akkor részben neki azért van egy ilyen ragaszkodása ahhoz, hogy itt már pedig nem szabad válni, mert az egy szörnyű dolog. Uh-huh. És ott egy ponton így kibukott, hogy a nagyapám amúgy Sutyomban megházasodott még egyszer, csak erről nekem nem szólt, és egyszer csak találtam egy esküvői képet, amin ő ott áll, és van veled egy nő mennyasszonyi ruhában, aki nem a nagyanyám. És akkor így mondta, hogy hát igen, ilyen is volt. Azt is tudtam, hogy az apámnak a szülei szétmentek, tehát hogy így nem volt egy ilyen nagyon... Azt tudtam, hogy így ez elvileg az ilyen női életpályamodell, vagy nem tudom, hogy egy ponton illene megházasodni, de hogy soha nem tartozott hozzá egy ilyen fantázia, hogy ezt majd én mennyire szeretném csinálni, és akkor az már milyen jó lesz.
2: Hát jó, most már így láttunk kb. Valami képet, hogy így kiben így milyen minták, meg milyen gondolkodásmód kapcsolódott ehhez gyerekként, de hogy hogyan alakult át ez a kép, mire felnőttetek, vagy hogyha ha átalakult, ugye voltak ebbe stádiumok. Én például emlékszem, hogy tinédzserként, ilyen 18 éves korom körül ilyen nagyon meg akartam házasodni, ugye voltam, hogy fú, hát én most már mindjárt kifutok az időből.
1: Jó,
2: de nekem az, hogy az anyám még ilyen 20 évesen házasodtak meg, szóval én már ott így abba voltam, hogy oké, akkor vége van mindjárt az életnek, ajaj.
1: És nem álltak sorba a kérők?
2: Nem álltak sorba 18 évesen a kérők. Hála az égnek.
0: Igen, a nyomasztás nálunk is volt.
2: Ja, szóval meséltek kérlek erről az útról, ahogy változott vagy nem változott bennetek a kép a házasságról.
1: Hát én szerintem a gimi nagy részében emós voltam, és azt hiszem az emósság az eléggé kizárja a házasságra való fantáziálást. Meg nekem ott volt egy ilyen biszexuális eszmélésem is, úgyhogy az végképp egy kicsit elvitt erről a hangsúlyt, mert ott így hirtelen nem lett egyértelmű, hogy ha nekem lesz egyszer hosszú távú partnerem, akkor az milyen nemű lesz, és hogy akkor az utána milyen további élet lehetőségeket hoz magában, vagy mi hoz magával. Úgyhogy marhára nem foglalkoztam a házasság kérdésével, szerintem így legalább addig, amíg mondjuk ilyen közelebbi ismerőseimnél el nem indult a házasodási hullám, de azért az engem még így is eléggé kikerült, azt hiszem. Ilyen meghívók szintjén is.
3: Hát én egyre jobban undorodtam, vagy egyre jobban bekerült a képembe, és egyre távolabb esett tőlem, vagy hogy így az összes ilyen intézményi dolgoktól, ahol ilyen papírokat kell aláírni, az így egyre jobban nyomasztott, és akkor abba így bekerült a házasság, és az is egy olyan dolog, ahol csak ilyen papírokat írogatnak az emberek, és akkor így jogilag összekötik egymást, és az is nagyon nyomasztó, és frusztráló, és egy csomó ilyen későbbi teherrel jár, meg megfelelési helyzetnek, szóval szerintem én egyre távolabb kerültem, és akkor néha vannak ilyen barátnőim amúgy, akik ilyen nagyon szeretik a házasságot, és akkor ott képzőn látványom volt, volt egy ilyen barátnőm, és igazából a kellékeket szerette nagyon, és akkor abban már így éreztem, szóval, hogy ő nagyon szerette az ilyen régebbi rituáléknak a szelencéit, meg hogy mi történik a hajjal, mi történik a ruhával, és ezeknek az ilyen rituális tárgyi formái, azokban így látok ilyen vonzó dolgot, és akkor a házasságnak is ez a rituális része, hogy mondjuk ilyen küszöbök, meg nem tudom, szóval ezek így szimpatikussá váltak, de mint ilyen intézményesült valami, az távol van még mindig tőlem, sajnos.
0: Ja, igen, ezzel tökre. Szóval, hogy nekem én is ilyen nagyon, tehát hogy pont ezért, hogy mert nem tudtam azt így elképzelni, hogy ez így, hogy én össze fogok házasodni, vagy hogy ez a házasság ez így meg fog történni, ez ilyen tehát egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, semmi nem volt ebben, vagy hogy inkább ilyen, de hogy, és akkor aztán, tehát hogy az elutasításon, meg hogy így, aztán elkezdtek nekem is a barátaim összeházasodni, és amúgy őszintén szóval azt se tette vonzóbb be először, hanem egy olyan esküvő volt, ami így azt gondoltam, hogy így közel áll ahhoz, ahogy így szeretnénk, nyilván nem teljesen, és akkor így ott vált az így lehetségessé szerintem, hogy ez egyáltalán, hogy akkor igazából meg lehet csinálni úgy is, hogy nem követjük ezeket a konvenciókat, hogy nem raboljuk el a mennyasszonyt, hogy nincsen, tehát hogy az összes nyomasztó részét ki lehet venni igazából, és ennek nincsen semmilyen következménye, és az valahogy engem így tökre felszabadított, hogy ha ez igazából csak egy buli, amit mi megszervezünk úgy, ahogy mi szeretnénk, és akkor mégis is lehetséges. És még ezután is évek volt, miről összeházasodtunk, úgyhogy szóval, hogy így nem...
3: Mert hogy a buli határozta meg, hogy maga a házasság...
0: Hát nem is a buli része, hanem az, hogy igazából ez egy nagy doboz, amiből mi kivehetünk, és elvehetünk, és hozzátehetünk, és nem kell, hogy én ugyanúgy házasodjak össze, hogy a szüleim házasodtak, meg ugyanúgy házasodjak össze, hogy ahogy láttam, hogy mások, mert az én szüleim ilyen nagyon ilyen, tehát ez az ilyen alföldi, nagyon tradicionális 30-féle étel a menüben jellegű, szóval, hogy ők ezt a vonalat hozták, szóval a nagyon tradicionálisat, és hogy ugye emiatt egy csomó ilyen...
2: Van egy betelefonálunk, szabad neveled.
0: Töltött káposzta.
2: Kérlek, vegyétek fel. Töltött káposzta, itt fogjuk folytatni. Hello, hallgató, adásban vagy.
4: Hello, lányok, jelszó, permanens lagzi, ennyit kívántam hozzáfűzni.
2: Ok.
4: Jó? Beszéljek a saját házasság viszonyomról egy-két mondatban?
2: Ne, mit jelent ez, hogy permanens lagzi?
4: Hát bulizás, eznek az lenne a megfejtése, hogy elvileg teológusként is azt látom, hogy a mennyország permanens bulizás.
2: Jó.
4: Lakomának is mondják, de most itt lagzinak mondom, de ha ez nem illet bele a szövetbe, akkor bocs.
2: Nem, bocs, csak közben itt ilyen technikai malőrök vannak, hogy nem halljuk a... Vagy ez a...
4: Jó, hogy a vendég nem hall, mert nincs a stúdióban, vagy eféle.
2: Igen, igen.
4: Kár érte. Én egyébként nagyon megszerettem volna, én már 18 évesen is akartam, aztán lett is kettő, a második 10 éve tart, 7 évig működött, 3 évig nem, és most újra igen. Éjjel Zsófi, puszi!
2: Jó, köszi! Szia! Bocsi, majd a szünetben nem tudom, megnézzük ezt a
3: fülhallgató
2: dolgot.
5: Egy szóval.
2: Jó, hát folytassuk a
3: töltött
2: káposztára. Szerintem ez amúgy valahogy így megy is ezzel a...
0: Igen, igen, permanens lagzi.
2: Igen, permanens lagzi.
0: Szóval, szerintem amikor tínédzserkoromban, amikor elmentem az első ilyen esküvőre, mert addig esküvőre se jártam, csak a tévében, meg a mindenféle médiumokon, amit láttam Disney rajzfilmekben, hogy ez hogy történik meg. És akkor ezért egy ilyen nagyon nagy ilyen arcomvágás volt, hogy ez mennyire nem oké. Tehát, hogy én azt már tökre így éreztem, hogy ez így ez nem egy ilyen jó dolog, vagy én ennek éreztem, hogy így a mi hagyományainkból az kevés az, amit én így úgy érzek, hogy velem így megtörténhet.
1: Egyébként ez tök érdekes, hogy nekem ez az ilyen hagyományos, meg ilyen... bármiféle történetiségre visszanyúló, nem tudom, olyan kellékek, amiknek jelentése van, meg ilyenek, ezek így abszolút nem voltak meg. Családon belül se volt erről semmi, se szó, se tárgy, se semmi. Úgyhogy nekem nagyon ez az ilyen a 90-es években beáramló, ilyen kapitalista, amerikai típusú a lagzi kép jutott a lánybúcsúval, meg a pénisztortával, meg a nem tudom micsoda, és az aztán végképp olyan volt, hogy én így nem tudtam kapcsolódni ehhez, hogy miért jó az, hogy így megalázzuk egymást, prostituáltakat hívunk, és aztán eszünk egy nagyon rossz tortát, amin nagyon sok rózsaszín cukormáz van, hogy fasznak nézzen ki.
3: De hogy ez ilyen nagyon izgi, amit így mond, hogy vele, hogy az, hogy a maga, hogy hogyan történik meg a házasságkötés, vagy ez a lagzi, vagy egy maga ez az esemény, az így eléggé, mint a borítója lenne, hogy milyen lesz maga a házasság. Igen. Vagy hogy így, hogyha tudsz olyan házasságkötési ceremóniát olyat kitalálni és kapcsolódni és leszervezni, akkor maga a házasság is lehet olyan, ami, de ugye meg csak olyat tudsz, ami ilyen rúraszín péniszű, akkor biztos az egész házasságad egy ilyen rúraszín pénisz.
0: Biztos abból is ki lehet jönni.
3: Hát igen, csak egy tök izgi, hogy ez az esemény határozza meg, ami elmetik az egész életedben, vagy a további életednek a dinamikáját, vagy nem tudom.
2: Nagyon köszi, szerintem menjünk el egy rövid zenei szünetre. És ez itt a Tilos Rádió és a Drágám Hol a Vacsorán mai élőadását halljátok szeptember 2-án. A témánk házasodni, vagy nem házasodni feministaként. Vendégeink Szili Noémi, Molnár Rebeka, Illés Haibó. Jövünk vissza.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió és a Drágám hol a vacsorán mai élőadását folytatjuk szeptember 2-án. A témánk, hogy házasodni vagy nem házasodni feministaként. Ehhez vendégeink Szili Noémi, műsorvezető itt a Tilos Rádióban, feminista aktivista biológus, Molnár Rebeka illusztrátor, Illés Haibó szabadúszó képzőművész. És hát beszéltünk az első etapban arról, hogy milyen kapcsolatunk volt a házassághoz, esküvőhöz. Gyerekkorban milyen mintákat láttunk, és most rátérünk arra, hogy mindenki elmondja, most jön a coming out rész, hogy megházasodott-e végül, vagy sem. Hú, ez amúgy tényleg olyan szintű, hogy a zenei szünet után
1: kiderül. A valóság show-nak a szereplői összeülnek így évekkel később, és kidumálják, hogy ki van még egy.
0: Igen, szóval kérlek, meséljetek arról, hogy végül mi lett.
2: Én házas vagyok majdnem két éve. Milyen most lesz az évfordulója?
0: Köszi.
3: Én is házas vagyok. 22-ben, úgyhogy nekem 4 éve.
4: Én nem vagyok házas, de gondolkodom rajta, mármint, hogy így van ember, akivel össze lehetne, hogy ez a segít, de még egy kicsit képlékeny a szitu.
0: Uh-huh. Oké, most, hogy már nem kell senkinek lerágni a körmét, hogy akkor mi lett, kicsit menjünk bele jobban, hogy ti személyesen miért döntöttetek végül úgy, hogy megházasodtok. Te Noémi, miért döntöttél úgy, hogy most elkezdtél azon gondolkodni? Idevezető út. Ebben felszólítalak.
3: Jó, amúgy szóval hozzá tudok kapcsolódni az előző blokkhoz, hogy akkor szóval, hogy mi így megérkeztünk abba, hogy ez lehetséges, és akkor így elkezdtük kitalálni, hogy milyen formában, elkezdtük csepegtetni a szülőknek, hogy milyen formában, és akkor ezek ilyen, akkor jött a Covid. Ever after. És akkor így az, de hogy mivel nem terveztük, szóval effektíve én nagyon minimálisat akartam foglalkozni ennek a szervezési részével, vagy hogy inkább a helyszínkeresés volt egy ilyen nagy meló, de hogy szerintem azzal, hogy tényleg így láttuk, hogy ezek így megtörténtek, ezek a beszélgetések, ez így közelebb került hozzánk, és akkor megtaláltuk igazából azokat a formákat, amiben ez így mind a kettőnknek oké, mert hogy szerintem nekem ez volt egy ilyen fontos, hogy így mind a kettőnknek oké legyen, és beleértve engem is, tehát hogy az tök fontos legyen, vagy hogy főleg nekünk legyen oké. És akkor nem tudom, kisebb-nagyobb kompromisszumok árán, de eljutottunk odáig, hogy összeházasodjunk, és nem tudom, szóval, hogy igazából nyilván voltak benne ilyen dolgok, hogy nagyon szerettem volna, hogy akkor engem értesítsenek, hogyha valami baj van a férjemmel, meg ilyenek. Szóval, hogy voltak ilyen félelmeim, amit ezt így kicsekkolt, és akkor már ezen nem kell aggódnom, meg ilyenek, hogy beengednek a kórházba, ha van valami, de hogy ezek szerintem aztán így félre lettek elég hamar téve, szóval, hogy ez inkább egy ilyen...
0: És mik voltak a... Mondtad, hogy kellett azért kompromisszumokat, vagy nagy dolgokat elengedni?
3: Volt egy olyan elképzelésünk, hogy egy darab étel lesz Bográcsban az esküvőn, és ezt apukámat nem láttam még ennyire felháborodni soha életében semmin. Felállt, és körözött a szobában, hogy lecsóbazd meg. De hogy annyira, aki nem egy ilyen típusú ember, és ilyen nagyon meglepő volt, és közben egyrészt nagyon vicces is, mert akkor már így, szóval tényleg ennek kb. Tétje nem volt. És akkor... húsleves, és második lett, ez volt a kompromisszumom. De nem raboltak el, nem... Szóval, hogy tényleg az egésznek ez a része, ez így nem történt meg, és ennek nagyon-nagyon örülök.
0: Köszi.
2: Ilyen kicsit távolabbról azt hiszem kezdődött, hogy így az örökbefogadás úgy van, hogy 18 éves korig lehet örökbefogadni valakit, és akkor a második családnál, ahol éltem, ott ők csak a nevelőszüleim és a gyámjaim voltak, és amikor 17 éves álmodtam, akkor így egy kicsit elkezdtünk így gondolkodni a nevelőszüleimmel, így párhuzamosan, párbeszéd nélkül, hogy tulajdonképpen nagyon, ja, hogy ők sem nagyon hisznek ezekben a jogi kötelékekbe, de hogy valahogy mégis elkezdtük érezni, hogy így azt hiszem, egy ilyen tök jó lenne. Akár hasonlóan, mint ez a, hogy elsőnek téged értesítenek, ha valami van, hogy valahogy ez így mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy mi egy család vagyunk, hosszú magyarázkodás nélkül, és akkor mi is szerettük volna, hogy akkor mielőtt 18 éves leszek, akkor örökbe tudjanak fogadni. Ez így nem sikerült, mert elbuktunk a pszichológiai teszten, ez nagyon vicces.
5: Wow.
2: Mindannyian, szóval hányan mondjuk a családban? 1, 2, meg 4, 6-an vagyunk, és mind a 6-an elbuktunk rá. Ezt így nem sikerült 18 évesen örökbe fogadniuk, és utána, csak utána jöttem rá, hogy ez nekem nagyon, nagyon szomorú voltam tőle, és így nagyon, ja, én nagyon egyedül éreztem magam, miközben így fizikailag így nem igazán változott semmi, és akkor, ja, akkor 2020 Covid miatt lettek ezek a jó ilyen szabályok, törvények, ami által hiszem 21 márciusától van az, hogy sokkal nagyobb előnyben részesítik az örökbefogadásra várakozó embereket, hogyha házasok, méghozzá úgy házasok, hogy a leendő anya az nőnemű, és a leendő apa meg férfi, és akkor ez így bejött, és akkor már eléggé gondolkodtunk a Ricsivel, hogy szeretnénk örökbefogadni, és ez nem tudom, szerintem ilyen Nem tudom. Szóval mondom, hogy engem először egyedülálló nő fogadott örökbe, szóval ez nagyon abszurd volt minden részről, de hogy valahogy akkor ez így összekapcsolódik az előzővel, hogy valahogy maga az, hogy jogilag legyen valakik így összekötve, abban így látok biztonságot, vagy jó érzést. Igen, és akkor tulajdonképpen, amikor eldöntöttük, hogy na most már így tényleg jobban ráfordulunk az örökbefogadásra, akkor ja, bevettük a városházára, kértünk időpontot, és nálunk nem volt semmilyen esküvő dolog, hanem csak ilyen papírok, és a szűk család volt ott, egy ilyen nagyon rövid teázás volt utána, soha nem szoktunk teázni, de valamit teáztunk utána, és akkor mindenki ment utána maga a dolgára, így sose találkozott így szerintem ennyire egyben az összes családtagunk. Így együtt, ez aranyos volt, hogy a lakásban ülnek a nappaliban. Ja, meg a nagyobbik lányunk, ő nagyon örült ennek, ő nagyon élvezte az összes pontját az esküvőnek. Igen, és akkor, és ami a szép, hogy mi szeptember 17-én házasodtunk össze így hivatalosan, és végül következő év szeptember 17-én láttuk először a második kislányunkat így élőben, és akkor ez így tök jól így összeért, hogy ja, igazából ezeknek az ilyen dátumoknak, meg rituális dolgoknak igazából van ilyen nagyobb hatalmuk, vagy nem tudom, érzem, viszont ezt nem bánom. Meg a nevelőanyukám mindig azt mondta, hogy hát olyan könnyű elválni most már, szóval igazából tök mindegy. Mm. És hogy ebben még mindig így vagyok, hogy ez annyira mindegy. Meg ja, igazából kb. Ennyi.
4: Fú, nekem még mindig ingoványosabb. És először lehet, hogy így visszakérdeznék. A Haibó nálad egy kicsit egyértelműbb így a praktikus oldala dolognak, de nem tudom, hogy na most egy kicsit azért hát átvettem a műsorvezetői énemet, de hogy tökre érdekel, hogyha ez nem ilyen túl intim kérdés, hogy mondjuk miközben azért így keresztül mentetek ezen a rituálén, vagy mondjuk elkezdtétek megtervezni, vagy bármi, így volt olyan, nem tudom, része, érzelem, élmény, akármi, amire így nem számítottál, vagy meglepett, vagy van bármi, ami így azon túl, hogy örökbe tudtatok fogadni egy gyereket onnantól viszonylag gyorsan azért, hogy megvolt a papír, hogy ti egy rendes család vagytok, hogy így van, voltak ilyen praktikus dolgok, amik megváltoztak?
2: Hát, amúgy ez ilyen elég hullámzó volt, szóval annak a kezdve, hogy ez így kiterült, hogy muszáj összeállásodnunk ahhoz, hogy ez ne évekig tartson. Én nagyon mérges voltam, és dühös, szóval annyira szabadságvesztetnek éreztem magam ebben a dologban, és az egész ilyen nagyon nagy macera, meg ilyen felesleges körök, meg pénz, meg nem tudom, szóval amúgy mi gondolkodtunk a Lagziban, hogy örüljenek a barátaink, de aztán így, ja, ez így esélytelen volt, hogy ez pénzügyileg, meg agyileg ezt le tudjuk szervezni. És maga hát ezt bevallom, hogy bennem ilyen sok érzelmi dolgot nem hozott. A jegygyűrűt megkedveltem, szóval azt most is hordom.
1: Ezek szerint van?
2: Igen.
1: Nem, de azt gondolom, nem lett volna muszáj.
2: Nem, de valamiért. Én nem hordok egyáltalán ékszer, csak egy fülbevalót, és a gyűrűt is írtózom, és amikor először hordtam, akkor nagyon kényelmetlen volt, és azóta nagyon szeretem, vagy így érzem, hogy a nincs rajta, meg nagyon szeretem, hogy így úgy barnulok le, hogy van egy ilyen világos karika, és a nem hordani is szeretem, nem tudom. És a Ritchie-ben vagy ő is ugyanúgy állt ehhez az egészhez, és azt tudom, hogy amikor volt a Városházán, Városházán, jegyző, akkor amúgy is minden iratot otthon hagyja, szóval neki újra kellett jönnie, és akkor így vártunk rá, és akkor így megérkezett, és akkor csak így egy pillanat volt, amikor ő nagyon meghatódott, úgyhogy ő így érezte, hogy ja, szóval azt hiszem ott volt egy ilyen pillanat, amikor valahogy ez a praktikusságban volt valami, valami ilyen erősebb dolog is, vagy nem tudom, bár ja, bennem azóta sincs nagyon kapcsolat, vagy így azt hiszem, hogy szóval még mindig
1: és
2: nem házasodott.
1: És standard szöveg volt, vagy felolvastatotok valami extrát az anyakönyvvezetővel?
2: A legrövidebbet választottuk, azt hiszem. Nagyon rövid, főleg így, hogy ugye késbe kezdtük is el, mert hogy személyigazolványokra vártunk. Így ez egy nagyon, nagyon gyors volt, azt hiszem.
1: Meg a Rebekától is akarok kérdezni, mert itt továbbra is a saját ingoványomat kontextualizálom még, hogy nektek egyébként maga az összeházasodás ötlete, az így honnan jött, és hogy mondjuk így a kettőtöktől együtt így egyformán, vagy volt egy ilyen lánykérés, vagy hogy ez így...
3: Hát szerintem egyformán nem gondoltunk arra, hogy ez lesz, és akkor így volt egy ilyen kedves barátunk, Köszi Zita Ákos esküvője, aki tényleg nagyon aranyos volt, és bár tényleg nem olyan volt, mert egy esküvő, tehát egy templomi is volt, meg szóval, hogy nem úgy volt, ahogy így mi gondoltuk, de hogy valahogy így ennek az öröme így nagyon tetszett mind a kettőnknek, hogy ezt így tényleg meg lehet úgy is csinálni, hogy itt nem tudom, tényleg nem történik nagy dolog, és mégis nagy dolog történik. És amúgy a lánykérés az tényleg vicces olyan szempontból, hogy az viszont egy olyan dolog volt, amit én így vártam, hogy akkor, vagy hogy abban így úgy éreztem, hogy akkor ennek így hát azért nem, mert hogy végül is én mondtam, hogy akkor én szeretnék összeházasodni, tehát ez valószínűleg már egy lánykérésnek számít, de hogy innentől átadtam ezt a pontot, hogy akkor...
0: Látod az igényt.
3: Igen, hogy akkor add meg.
0: Bending.
3: És akkor ilyen, szerintem az... ja, szóval, hogy így... És aztán nem tudom, hogy a Gergő így hogyan volt ezzel, de ugye ez most nem is annyira... Szóval, hogy akkor...
1: Már mindegy.
3: Az most, és akkor így megkérte a kezem, de nem volt jegygyűrű, hanem szóval, hogy így ennek a... Nem, szerintem nem térdelt le, remélem, nem emlékszem rá. De hogy szóval, hogy igazából inkább egy ilyen megegyezésnek éreztem, mint annak, hogy el kell mennünk valahova, hogy ott meg kell történnie valaminek, és amúgy nem is raktam össze, tehát hogy egy ilyen randinkon volt, és akkor így nem raktam össze, hogy ez meg fog történni, csak amikor átmentünk az Erzsébet hídon, ahol amúgy először megcsokoltuk egymást, ott már sejtettem, mert ezen a hídon amúgy nem szoktunk átmenni, mert már akkor is Óbudán laktunk, és akkor így akkor gondoltam, hogy itt valami történni fog. De hogy igen. Nem tudom, ezzel válaszoltam, mert az ingoványból kintebb vagyunk-e neked?
1: Nem, hát nem csak így próbálom a saját élményemet kicsit így másokéval is így hasonlítgatni, és ez még nem a feminista része, csak a saját vergődésem szerintem. Mert hogy nekem végül is az lett, hogy a nagy biszexuáliskodásból csak egy férfival jöttem össze, és most már együtt vagyunk 8,5 éve, és
4: És mi eleve úgy jöttünk össze, hogy Tinder, és megbeszéltük, hogy mi mindketten teljesen ki vagyunk ábrándulva a monogám, romantikus elköteleződésből, ez egy baromság, ez nem működik, ez csak így Hollywood próbál eladni az embereknek, mert kurva sok pénz van benne. És nem, mi majd csak így találkozgatunk, és jó lesz, és aztán amikor úgy az első 3 hétben tulajdonképpen nem mentem haza, akkor úgy gyanús lett, hogy itt valami, mégiscsak valami más csinálunk. De hogy nem igazán ragaszkodtunk, vagy követtük ezt az ilyen, ilyen kapcsolatmodellt, amit úgy főleg az ilyen médiából származó élmények, meg egyéb benyomások, meg egyéb hülyeségek alapján így láttunk magunk körül is valamennyire. Engem nem nagyon hívtak esküvőkre, meg nem is nagyon voltak ilyen házasodós barátaim, azt láttam, hogy a hugomnak például vannak, azt elég durva is volt végignézni, hogy volt olyan nyár, ahol nem tudom, 4 esküvőn volt, ebből 3 koszorús lány volt, és így számolgattam, hogy elköltött kb. 2 millió forintot másoknak az esküvőire, vagy nem tudom, mert új ruha mindegyikre, meg izé-bizé, és akkor egy kicsit irigy is voltam, hogy hát azért most már csak megnéznék egy rendes esküvőt közelről. Volt az, amiről kidobtak 3 éves koromban. voltam koszorús lány, egy ilyen teljesen szedetvedett agymenésen valahol vidéken, ahol 3 szertartás volt, mert túlkeretes 4 szertartáson az anyakönyvvezetőnél, aztán volt egy templomi, és aztán még kirángatták a papot valami tisztásra és az erdő közepére, és akkor ott is. És csak az rémlik, hogy mindenki stresszes volt, utána mindenki berúgott, és akkor úgy volt stresszes, és egy ilyen egész napos hercehurca, úgyhogy ott se igazán éreztem, hogy az úgy tetszene. Meg voltam egy 4 fős esküvőn, ahol én voltam az egyik tanú, és ahol az ifjú pár szülei azóta se tudják, hogy a gyerekek házasok, ez több mint 10 éve volt, és azóta szerintem az első ilyen felnőtt esküvői meghívásomat azt így 2 éve kaptam kb. És akkor nekem is volt egy kicsit ez az élmény, hogy igen, ez lehet ilyen jól, meg kedvesen, meg összehívni a barátokat. De menet közben azért fölmerülgetett mondjuk így a kapcsolatunk 3., 4. évétől már, hogy hát így lehetne valami. Lánykérés vagy kézkérés, ez szerintem abszolút nem volt. Amikor már így elkezdték barátnőim mutogatni néha, hogy jaj, jegygyűrés, meg lett kérve a kezem, és nem tudom, és a nyaraláson. Akkor emlékszem, hogy valamilyen társas játékestől, csak így elkezdtem, így megmondtam a vállam, és megkérdeztem a barátomat, hogy amúgy mi jegyesek vagyunk, nem? És akkor jött, és hát gondolom. Úgyhogy itt ezzel nagyjából az el volt intézve. És aztán nekem is a részben az adminisztráción is hasalt el a dolog, részben a pénzen, hogy szervezni és elkezdeni kitalálni, hogy akkor most hova, meg hány ember, meg hogy kell, meg ki jöjjön ide, ki jöjjön oda, kinek szólunk. És szerintem ez a tökölés, ez most már így jó 3-4 éve tart. És most alakul valami a jövő évre, hogy talán, de pont most gondolkodtam már rajta megint, hogy kellene nekem tulajdonképpen hivatalos házasság, mert most főleg a melegházasság kapcsán láttam csomó helyen így Facebookon, nyilvánhol máshol, hogy így a bejegyzett élettársi kapcsolat is igazából majdnem ugyanaz, kivéve például az örökbefogadás nyilván, de hogy főleg, hogyha az ember nem hetero, de hogy én nem tervezek gyereket se készíteni, se örökbefogadni egyelőre. Úgyhogy igazából lehet, hogy az is elég, és akkor nem megyünk el az anyakönyvvezetőhöz, és akkor még mindig föl lehet mondjuk egy ilyen szép valami esküt olvasni a kis barátaink előtt, akik aztán esznek bográcsból. Úgyhogy most még egy kicsit így, nem tudom, nincs kikristályosodva, hogy mi a túrót akarunk ezzel. A barátomat egyébként sokkal kevésbé érdekli az egész, mint engem, és engem is sokkal jobban érdekel a buli, mint az összes többi része. Ez a kórházasdi, ha bármi történik, ez egy faktor, de nem tudom tényleg, hogy az élettársi kapcsolatban hogy van mondjuk.
0: Fú, sok mindent mondtatok. Amúgy az van, én teljesen elfejtettem a lánykérés intézményét, pedig annyira fontos az ilyen házasságban, hogy így valami fajta ilyen váratlan, nem tudom, legijesztőbb dologként így valaki egyszer csak így megfordulsz, és ott áll térden, és így kb. Nem tudom, ilyen horror. Horror mood kicsit. Meg nem tudom, nyilván az én baráti körömben Jumpscare. Inkább az van, hogy vagy amit itt is így valaki így meg, na mindegy, amit ti is így tapasztaltatok, azért szerintem inkább, hogy így megbeszélték, együtt voltak már, hogy így, hát figyelj, amúgy jó, csináljuk, vagy nem tudom, és akkor volt akár valami szimbolikus ránkérés, de azt, hogy mondjuk ilyen meglepetésszerűen tudjátok így megkérni, és akkor így, vagy akár tudjátok ilyen csoportos környezetben megkérni, jaj, nagy esemény,
3: vagy így kitenni, vagy egy másik esküvő, ugye, és egy dolog. És akkor van ez.
0: De azt már biztos betiltották. Hát morálisan tudja, hogy ezt nem szabad csinálni, meg bejelentni, hogy terhes vagy.
3: Senki nem térünk el, aki ezt megtett. De igen. Aha.
0: Hú, igen.
4: Én meg ilyen sütibe rakott gyűrűs, meg ilyen ilyenekről még értesültem a tágabb ismerősi körből.
0: Igen. Meg kicsit belementetek ebbe, ami még ebből következett volna, hogy ugye vannak ezek a praktikus részei a házasságnak, ugye akár jogi, gazdasági, meg ugye biztonsági szempontok, és akkor van ez az ilyen érzelmi szempont is, és hogy nem tudom, akár ti így a saját házasságotokban melyik volt, vagy nem házasságot, kapcsolatotokban, melyik az, ami inkább így húzott a felé, hogy igen, vagy hogy összeházasodjunk. Ez most egy jó kérdés van. Praktikum versus érzelmek.
4: Szerintem ez így részben le lett már fedve, de nem tudom, ez megint olyan egy kicsit, hogy ha már egyszer házas az ember, ez egyébként így, hogy én nem vagyok az, és ti is mondtátok, hogy azért ilyen nagyon sok változás így a kapcsolatotokban, amúgy utána, hogy így egyébként van olyan, amikor így ráeszméltek, hogy én amúgy házas vagyok, vagy hogy magában a kapcsolatban ennek volt bármiféle.
3: Hát amikor hivatkozni kell bizonyos helyeken arra, hogy a férjem meg hogy ilyeneket mondani, az számomra ott abba meg kell érkezni, tehát hogy az nem jött ilyen tök természetesen, még szerintem egy fél évvel utána se, vagy egy évvel, tehát hogy így tényleg ilyen idegen volt ez az egész, meg de igen, nekem is ilyen, szóval nekem azért elég ilyen egy tehát hogy egyenesen áll a mérleg, amikor arra gondolok, hogy milyen, tehát hogy ez ilyen vagy a kapcsolatunkból jött, és abból, hogy mit hoz ez amúgy jogilag, vagy mit ad hozzá, szóval, hogy azért ezeket mind így számításba vettük. De igen. És amúgy, meg arra viszont vissza akartam csatolni, amit kérdeztél, hogy mi az, ami így meglepett ebben, hogy amikor például így be kellett menni ezeknek a papíros részét így elintézni, és akkor ott így megkérdezték, hogy akkor a gyerekünk családneve mi lesz, az engem tökre meglepett, vagy hogy arra számítottam, hogy tőlem meg fogják kérdezni, de hogy az, hogy már ezen a ponton, és akkor így szavatkozott, hogy amúgy nem meg lehet változtatni, de hogy nyilván, vagy szóval, hogy valahogy ilyen fura
4: volt. Hogy akkor még nem volt gyerek?
3: Nem volt gyerekünk, igen, az később lett, és hogy csak hogy így, hogy már akkor meg kéne mondanom, hogy milyen családnevet szeretnénk neki adni, az nekem ilyen fura volt. Szóval, hogy nem tudom, hogy ezek tényleg ilyen mennyire szükségesek így intézménynek, hogy még ilyen kérdésekkel nyomasztják az embert, amikor még a pálinka mennyiségét kéne megrendelni, vagy szóval, hogy viccelve, de igen.
0: Menjünk el szerintem egy zenei szünetre. Ez itt a Tilos Rádió és a Drágám Hol a Vacsorám szeptember 2-ai adását halljátok. Témánk a házasodni, nem házasodni feministaként. Vendégeink Szili Noémi, Molnár Rebeka, Illés Haibó, és bemondok még egy programajánlót. Azt kell mondani, hogy programajánló következik. Dátum 2026. szeptember 4. péntek, helyszín, Dürer kert, és az esemény leírását megtaláljátok Facebookon is, és a Tilos 35. születésnapja amire invitálunk benneteket.
4: Ez nagyon elegáns volt, Marian.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza.

shall. That's right, sir.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió és a Drágám hol a vacsora mai élő adásának valószínűleg utolsó etapjához értünk, de nem biztos. Szeptember 2-a van, itt vagyunk a stúdióban Szili Noémivel, Molnár Rebekával, Illés Haibóval, a pult mögött szelektorka, én Loren vagyok, és témánk házasodni vagy nem házasodni feministaként. És onnan fogjuk folytatni, már eljutottunk oda, hogy mindenki vagy megházasodott, vagy gondolkodik rajta. És akkor itt felmerült a zenei szünetben a családnév, mint téma, hogy gondolkodtatok-e azon, hogy felvegyétek a partneretek nevét. Mondjátok, aztán én is még mondok erről dolgokat.
1: Szerintem én még gyerekként gondoltam rá, hogy ez egy dolog, de utána, amikor már így felnőtt fejjel, abszolút nem volt számomra egy ilyen, mint hogy így nem volt vonzó, hogy ne az legyek, aki eddig voltam. Úgyhogy most is Molnár Rebekaként.
2: Szóval én gyerekként azt képzeltem, hogy vagy egy ilyen, nem, fiatal felnőtt, nem tudom mikor, mindegy, amikor már gondolkodtam jobban, akkor igazából az volt a fejem, hogy biztos, hogy majd az én nevem dominálja, mert mennyire hülyeség, hogy nem a nő neve dominál, és hát csak az a baj, hogy nagyon utálom a vezetéknevemet sajnos, vagy nem szimpatikus, vagy nem szép, vagy nem tudom, viszont mondjuk ez az egyetlen örökségem az első örökbe fogadó anyukámtól, szóval ez így mindenképp volt az, hogy ez megmaradjon. Míg a Ricsinek a vezetékneve az nagyon-nagyon tetszik, az Meiko, és az ilyen nagyon-nagyon szép, szóval végül az övét kapták a gyerekek, mert az nagyon jól hangzik, de az, hogy én felvegyem, az nem akartam ilyen identitást váltani, vagy nekem ugye a névhez nagyon kapcsolódik egy identitás, meg mindenféle ilyen örökség mindkét nevemhez, és hogy abba így belerakni, csak egy ilyen nem is értem dolgot akkor, nem, ja.
0: Én nem tudom, hogy tudjátok, hogy ezekben voltak ilyen trendek is, hogy mondjuk a nagyanyáink még teljesen felvették, hogy nem tudom, László Jánosné, és akkor így már így a saját
1: az
0: neve.
1: Az a legijesztőbb, szerintem.
0: Az annyira para, hogy, és hogy ez így mai napig egy opció amúgy, hogy így azt mondanám,
1: hogy teljesen megszűnt.
0: Igen, mi lenne, hogyha én így vége, László Loren vége van, és entered, nem tudom. Szabó János.
2: De úgy, hogy én a nagymamám nevét egy csomó ideig nem tudtam, ezért. Mert hogy igazából nem hallatszódott el sose.
3: És vannak sírok is, amin csak ennyi van.
0: Igen. Szóval, annyira, igen.
3: Nekem az volt

0: az ilyen kamaszkori döbbenet, hogy így sose fogom megtudni, hogy ki volt ez az ember.
1: Igen, és aztán volt a nagy feminista változás, hogy akkor az történt, hogy mit tudom én, Szabó Jánosné Erika, és akkor utána volt a következő nagy feminista fordulat, hogy jó, már csak felveszem a nevét, és akkor a né az így eltűnik, és akkor mit tudom én, volt Zilai Klára, de lett László Klára, és akkor következő az, hogy már bekerül az ő neve is, és megmarad, és akkor jönnek ezek a nagyon hosszú.
0: A kötőjeles halmozások.
1: Igen. És akkor szerintem valahol itt tartunk most, hogy akkor szerintem ezt szokták, vagy nem tudom, az
2: meg
1: én
2: az
1: környezetem
2: opció, hogy nem,
1: ezt szokták.
2: Még az van, vagy hogy nem. Szóval, hogy
1: amit
2: én is csináltam, hogy az az utolsó opció, hogy igazából nem veszheted, hogy nem változik neked.
1: Igen.
2: A család nevetek, vagy hogy nekünk is a férjem neve, de hogy nem, én nem vettem fel.
1: Meg nekem még, na ez már egy kicsit egy feminista rendelés lesz, sajnálom, hogy tudjátok, hogy abban is van az ilyen illúzió, hogy akkor megtartom a saját nevemet, ami igazából az apám neve.
2: Ó, igen.
1: Tudjátok, hogy na, big feministék.
2: Yeah.
1: Hogy felveszem az anyámnak, az apjának a nevét, hogyha így tudjátok, hogy nincsen ebben az ilyen európai hagyományban, vagy nem tudom, kelet-európai hagyományban nagyon olyan.
0: Én fantáziáltam róla egy időben, hogy így teljesen, hogy hívják ezt, ilyen kapcsolati státusz, ennek van valami szebb neve, de hogy attól függetlenül a nagyszüleim soraiból választok egy szimpatikus új vezetéknevet magamnak, de egyszerűen nem vagyok hajlandó végigcsinálni azt az adminisztratív szerencsétlenkedést, ami ezzel járna, annyira nem fontos.
1: Bármit még családnevekről szeretnétek rendelni, vagy elmondani véleményeteket?
0: Nekem egyébként vannak a korosztályomban nék.
1: Tényleg?
0: Nem mondjuk pont, nem tudom, kinél mennyivel vagyok idősebb, de hogy 40 alatt vagyok még azért, és vannak nék, mondjuk a magyar kollégáim között, és azért mondjuk meg, tehát hogy...
1: És 30-asok?
0: Hát vagy nagyon-nagyon kora, de milleniálok, na. Tehát nagyon kora 40-esek. És beadták a nét. És nagyon érdekes, hogy
2: amikor
0: a kollégák így megházasodnak, és akkor megkapják az update-elt a céges e-mail címet, mert már bekerül a né is a céges e-mail címbe. És egyébként ez főleg most itt a biológia, biotech vonalon, ez azért is egy nagyon izgi dolog, mert ha névváltoztatás van, akkor ugye nem biztos, hogy a korábbi publikációidat bárki vissza fogja tudni keresni az aktuális neved alapján, meg azokat így nem feltétlenül lehet annyira visszamenőleg, vagy így az ilyen írott köztudatból egy kicsit így kijebb csúszan az ember hirtelen, mert nem biztos, hogy rájönnek, hogy ugyanaz az ember.
1: De ez mondjuk az akadémiában így unblock.
0: Igen, és nem ez az egyetlen baj nyilván az akadémiával, csak hogy ezt így ezt is beadták a nék, a millenial nék.
2: Még ezt is.
3: De csak ilyen közös személyid is, meg útleveled is, az átírodik, szóval adnak egy egész pakkot.
1: És ezt fizetni kell, nem?
0: Nem adnak, hanem körbe végig kell hangnézni az egészet.
3: Én úgy tudom, az első névváltoztatás az ingyen van. Szóval, hogyha ez az első névváltoztatásod, akkor az ingyen lepörög. Ha már változtattál előtte nevet, akkor biztos fizetni kell.
0: Ja, csak ki kell tölteni az űrlapokat, meg a bankba bemenni, meg az összes helyen, ahol bármiféle ilyen papír van, meg... Ha ingatlan van, meg a jó ég tudja, mi van még.
1: Igen.
0: Nekem nincs ez az Isten.
1: Igen, ez nagyon, nagyon melósnak hangzik igazából, ha még akkor ez nem is járna potenciálisan anyagi teherrel, de ezen így mind keresztül menni. Tudod mit, respekt, hogy ezt így valaki megcsinálta. És még felmerült az is témaként, hogy a környezetetek hogyan reagált, akár arra is, hogy miután megházasodtatok, akár hogy komolyabban vettek titeket, vagy nem kezdték el azt, hogy és akkor mikor, ez a kérdés többet nem hangzott el. Igen, meséltek kicsit a környezetetek kapcsolatáról. környezetetek és a házasságotok kapcsolatáról.
3: Hogy még a szünet előttihez kapcsolatban a férjem, és mi a fordított változat? Asszonyom, vagy
2: feleségem?
1: Feleségem. A oldalbordácskám.
2: Az asszony.
3: Ehhez kapcsolódzal, hogy jó, szerintem ezek nagyon vicces szavak, szerintem. És akkor mi ezeket így pont amikor ilyen barátokkal vagyok, akkor szoktuk ezt használni, hogy akkor szólnál a férj uramnak, hogy hozza ide a, nem tudom, sörömet, meg ilyenek, meg így szokták így mondani pont a barátaim, hogy akkor nem vagyunk együtt, megtörténik ez, hogy nem együtt mozgunk térben, akkor csókoltatják az asszonyt, meg csókoltatják. Szóval ezeket is szerettem, ezeket az ilyen új ilyen reneszánsz, hát ezeknek a dolgoknak. Nekünk a baráti közegben ilyen, ja, így örültek, vagy nem tudom, senkinek nincsen nagyobb képzelete ehhez. Nagyon sajnálták, hogy nincs buli, meg ingyen pia, meg ilyen, ilyen dolgok. Nem hiszem, hogy komolyabban vesznek. Én azt vettem észre, hogy, vagy lehet, hogy én is beléptem, én most 27 vagyok, hogy így beléptem ebbe a korba, hogy egyre többen házasodnak körülöttem. Szóval hiszem, amúgy is van egy ilyen divatja, vagy nem tudom, valamiért így érzékelem. Ilyen intézményekben ja, ilyen idősebb korosztálynál, meg ilyen hivatalosabb helyzetben nagyon örülnek, hogy ők tudják, hogy hogyan nevezzék azt, aki mellettem ül, és hogy nem kell így habogni, hebegni, hanem akkor a férjed, és akkor így elégedettek ettől a dalaktól, hogy ez ilyen könnyű vágány, ami az egy kicsit irritáló, de ilyen ovi, meg ilyesmiben nem szokták kérdezni, meg ilyen baráti közegben egyáltalán még nem változott semmi.
0: Hát, hogy, ha jól értettem, akkor az első gyereketek első éveiben még nem voltatok házasok, és akkor így az ő dolgainak a menedzselésében ez nem egy különösebb tényező, hogy most meg már házasok vagytok.
3: Nem. Ami még ilyen nagyon sok papír, az az apasági nyilatkozat. Na, az sokkal több papír, mint a házassági papír. Az egy ekkora stóc, amit mindent alá kell írni valamiért.
1: Egy ilyen 15 centit mutatom.
3: Szóval nagyon durva, hogy miért, de ott nagyon sok papír van.
0: Hogy ő elismeri, hogy ez az
3: igen,
0: ő gyereke
3: és akkor, annak ellenére, igen, és akkor ott így dönteni kell, hogy kinek a nevén lesz. Ja. Szóval ahhoz képest, ami lehet, hogy házasság könnyebb mondani. Nem.
2: Nekem így nem, mármint, hogy anya, szerintem arra válszol, vagy a családi nyomasztás szerintem sose ér véget, mert akkor jön a következő, hogy amikor lesz a gyerek, mert hogy ha az esküvő az ember ki is csekkolt, szóval ezt már elengedtem nagyon rég, hogy ezt így a fülemen bemegy, és kimegy, és mindenki boldog. De hogy így én így éreztem azt így, hogy ha elmegyek, nem tudom, nem, szóval nagyon-nagyon ritkán, mert nekem meg 3 éves a kislányom, úgyhogy ilyen este valahova, akkor ez egy ilyen, mint egy ilyen, szóval, hogyha meg is kérdezi bárki, vagy fel is akar szedni bárki, akkor csak így felmutatom a gyűrűm, és de nem, nyilván sose csináltam, vagy hogy nem hiszem, hogy ez így volt, de hogy magát ilyen ezt az ilyen, gyűrűt. igen, egy ilyen védelem.
0: Tiszteletben tartják a másik férfinőjét.
2: Hát, gondolom akkor, hogyha a másik férfinője is ezt szeretné.
1: Reméljük. Igen. Hát,
0: én akkor mondjam az aggályaimat?
2: Ha belépsz a házasba.
1: Jó, mondd el az aggályaidat. Hogy miért, a nukleáris családmodell kritikája igen. fog következni.
0: Nem, most nem fogom ezt kifejteni, mert erről volt már egy külön adás szerintem. Mármint konkrétan egy drágám adás, amiben szintén én voltam félig vendég, és félig interjúztattam saját magamat. De hogy nekem ez egy ilyen... Azért főleg egy nagyon érdekes kérdés, mert főleg úgy, hogy... Azért így a feminista aktivizmusban, meg leginkább, amit a nemmel, a Nők Egymásért mozgalommal csináltunk, ott így az elmúlt 4-5 év, az leginkább a különböző ilyen láthatatlan munkákra, gondoskodási munkákra, egyebekre fókuszált, és akkor ott nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy egyébként egy ilyen standard nukleáris háztartásban, ahol papa, mama, gyerek van, ott mennyi nagyon sok extra munka hárul a nőre, anyára, anélkül, hogy erről így össztársadalmilag mondjuk így tudomást vennénk, vagy beszélnénk, vagy esetleg, ha már ez például nem kereső tevékenység, akkor hogyha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy támogatásra van szükség, akkor ezt így elismerjük, hogy te itt rohadt sokat dolgoztál egyébként, vagy bármi ilyesmi. És ennek az egésznek egyrészt az abszolút bennem van, hogy én annak ellenére, hogy egy nagy heteró kapcsolatban vagyok, ezt így szeretném elkerülni, nyilván azzal, hogy nem tervezek gyereket, így a legnagyobb buktatóit ennek eleve elkerültem, de hogy közben meg nagyon azt látom, hogy ez a részben a házasság intézményén keresztül, de nyilván nem kizárólag, de hogy ez eleve ez a rendszer, hogy az egész társadalom ilyen ideális esetben házas párokra van felosztva, és akkor utána az ő nyakukban van lőcsölve az összes felelősség a saját boldogulásukkal, meg a gyerekükkel kapcsolatban, ez így nem a legélhetőbb módja feltétlenül annak, hogy az ember így maga is egészséges, és testileg, lelkileg épp maradjon, meg a gyerek is az legyen, és főleg itt az Orbánék alatt ugye egyre több ilyen intézkedés, meg dagályos szólam volt arról, hogy miért nagyon fontos közben, hogy mégiscsak mindenki mindent így csináljon, és hogy ez a szent, és nem tudom. És nagyon sokáig azt gondoltam, hogy hát azért mégiscsak valamilyen fura árulás lenne, hogyha én ezek ellenére megházasodnék. Aztán egy idő után meg úgy rám jött, hogy de mégis nagyon jó lenne, részben pont az ilyen rituális része miatt is, meg hogy tényleg akár csak az is, hogy együtt vagyok valakivel 8,5 éve, és így most azóta úgy gondolom, hogy én együtt is szeretnék vele megdögleni, és hogy amikor így azt mondom valamilyen közegben, hogy a fiúm, vagy a pasim, vagy a barátom, akkor az ilyen súlytalan. Ha valaki azt mondja, hogy a férje, akkor azt meg úgy komolyan veszik, és közben meg valahogy így egyre inkább így az, tehát így a magam meg az életem részének érzem, hogy de közben én igenis benne vagyok egy ilyen kapcsolatban, ami nagyon fontos, meghatározza így az életemnek minden szegletét, és hogy ez így nem azt mondom, hogy ezzel folyamatosan dicsekedni akarok, de valami picit így láttatni belőle legalább, hogy én így alkalmas, hogy képes vagyok valami ilyesmire. Úgyhogy ott meg jött a mégiscsak a kísértés, hogy akkor esküvő, és meghívni a barátokat, és nekik is megmutatni, és igenis tapsoljanak meg. És most viszont azért billegek ezzel az élettársi dologgal megint, mert hogy azt gondolom, hogy főleg én úgy, hogy anyagilag jobb helyzetben vagyok, mint a vőlegény, mondjuk. Így igazából nem teszem ki magam különösebb kockázatnak, ha nincs gyerek, akkor se, tehát hogy én nem lennék idézőjelben rászorulva arra, hogy itt házasság legyen, se a gyerek útjának egyengetése miatt, se a saját anyagi helyzetem, tervezett otthonmaradásom, akármicsoda miatt. És amikor készültünk erre a nukleáris család kritikája, meg alternatívái szabad egyetemre a nemmel, akkor elolvastam egy könyvet, amiben így konkrétan le volt írva, hogy a rendes feminista nem házasodik, amin azóta is nagyon sokat rugózzak, hogy most van-e ennek értelme, van-e egyébként bármire hatása annak, hogyha én nem házasodom meg, vagy hogyha megházasodom, tényleg milyen impaktja van, vagy nincs ennek, úgy egyáltalán a házasságnak így a szimbolikus intézményére, és még nem engedtem el teljesen, hogy lehet, hogy nekem még sincs erre szükségem, mint ilyen állam által biztosított jogok, és nem tudom micsoda.
1: A következő 20 perc. Az Orbán által tukmált
0: dolog. És hogyha mondjuk egy ilyen élettársi viszonyban benne van minden, amit praktikusan szeretnék, akkor meg miért ne legyen akkor az. Uh-huh. Mert végül is vagyok abban a privilegizált helyzetben, hogy így semmilyen, vagy nagyon valószínűleg semmilyen praktikus okom nincsen arra, hogy ilyen házas legyek, és őszintén remélem, hogy a barátaim eljönnek akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy itt a hivatalos élettársasági papír, és most szép dolgokat akarunk mondani egymásnak, és lesz kaja. Úgyhogy most ilyen ez a ez a vergődés tárgya részben, mert alapvetően a házasság intézményéről én még mindig nem teljesen értem, azt hiszem, hogy micsoda.
1: Én kicsit behozok akkor egy történeti szempontot a házasság intézményéhez, hogy ugye egy hagyományosan a házasság, a vagyon, az öröklés, a státusz, és ugye a női reproduktív szabályozásán, a nők reproduktív szabályozásának egy eszköze volt. Itt nem a romantikáról, szerelemről, egy ilyen választásról szólt, hanem igazából a patriarchális társadalmi rend egyik ilyen alapintézménye. Ami aztán nagyon sokat változott, és akkor itt már amit bejön a nukleáris család, amit a
0: Noémi, házasság.
1: Igen, Noémi hozott fel, meg hogy aztán ugye gazdaságilag is mennyi minden változott, hanem az van, hogy nőknek így vagyontöröklés státuszt kell szerezni, vagy hát kell szerezniük, vagy nem kell szerezniük, de hogy egyszerűen már nem az történik, hogy nem lehet sokszor ugye egy keresetből megélni, nőknek is el kell kezdeni dolgozni, meg megengedik, hogy dolgozzanak, szóval, hogy így nagyon sokat változott ez, és akkor most, nem tudom, én például akkor egyes szem első szemében így abba vagyok, hogy szerintem itt tök fontos csak az ember életében a rítusok, ezt már itt többen is szerintem így beszéltük itt ebben az adásban, de ugye akkor ugye felmerül az államnak a felelőssége itt, vagy nem felelőssége, hogy akkor minek kell ebbe az egészbe már az állam, mert hogy ugye továbbra is azért egy ilyen gazdasági szerződésről beszélünk, nagyon sok.
2: Legfőképpen.
1: Te tényleg igen.
3: Hitele.
2: Igen.
1: Szóval, hogy ebbe próbálunk valami romantikát rakni, de hogy ha voltatok már, és szerintem voltatok már mondjuk ilyen olyan esküvőn, amit, ahol az, hogy hívják ezt az ilyen önkormányzati arcot, aki kijön?
0: Az anyakönyvvezető.
1: Az anyakönyvvezető kijön, és felmondja az ilyen anyakönyvvezető ilyen száraz dumát, abban így nagyon kevés romantika van, abban így érzed ezt az ilyen nagyon jó bürokratikus dolgot, ami most így keresztül mész, és az, annak is persze megvan egy bája, egy vicces bája, de hogy tök más dolgokról beszélünk. Szerintem tökre jogos az az igény, hogy így egy ilyen közösségben azt mondta, hogy ezzel az emberrel így leszeretném élni az életemet, és akkor örüljünk ennek, hogy így döntöttünk, és akkor ennek az ilyen feldolgozás, hogy akkor ennek így mi az az ilyen kötelék, meg mi a formája, az meg már ugye egy tök komplex, meg nehéz kérdés.
0: Az egyébként tök érdekes most, amikor így szembesültem azzal, hogy én is mennyire nem vágom azt, hogy mivel jár egyébként így előnyileg a különböző területeken egy házasság, vagy akár egy élettársi viszony, hogy valahogy a házasságnak van egy ilyen magától értetődőnek gondolt státusza, és szerintem nagyon sokan úgy házasodnak, hogy így fogalmuk sincs egyébként, hogy azon túl, hogy oké, lehet, hogy egy-egy kölcsönről vagy hitelről tudják, hogy ahhoz kell, de hogy ennek az ilyen komplex, hosszú távú jogi következményei mik, az szerintem így nincs nagyon az előtérben, meg a köztudatban.
1: Ti mit gondoltok erről?
2: Hát nagyon, szóval, hogy igazából tök jó lenne, hogyha ez így le lenne erről így, vagy hogy én szerintem azt éreztem már, amikor házasodunk is, hogy tök jó lenne, hogyha ez nem erről szólna, hogy itt tényleg milyen papíroknak és milyen hiteleknek, és tényleg milyen dolgoknak fogunk később megfelelni, vagy nem megfelelni, vagy átmenni, vagy intézni, és hogyha ez tényleg így az emberek boldogságáról kéne, hogy szóljon, akkor ennek semmi közenek nem szabadna lenni ehhez az egészhez, és hogy bárcsak, de nem. Szóval ezért is mondtam, hogy nekem ilyen tökre, vagy hogy szerintem a kisasszonyoknak egy tök jó ment, hogy ez az új film, ami most van róla, hogy szerintem egy nagyon szép pillanat az, hogy ez tényleg egy olyan intézmény, tehát hogy itt arról döntünk, hogy itt anyagilag hogyan kötjük össze a másikat magunkkal, és hogy ez mit fog jelenteni később, és hogy még mindig nem lehet ezt levenni róla, ezt az egészet, és hogy miért nem.
0: Egyébként, amikor az első házasodási neki buzdulásom volt, ilyen 4 évvel ezelőtt kb., Az még azelőtt, hogy olvastam volna ezt a könyvet, vagy tartottam volna a szabad egyetemet, vagy bármi, akkor ez részben azon hasalt el, hogy anyám már kezdett azon rugózni, hogy már pedig itt valami házassági szerződés kellene, mert hogy akkor a milyen vagyontárgyakat, melyik ponton hogyan lehet felosztani, hogyha mégis szétmegyünk, és hogyha gyerekek, közben mit veszünk, és hogyha közben én mit öröklök, és akkor abból, hogy hogyan leszek én itt kisemmiz. Amit aztán nem gondolt teljesen komolyan, csak ilyen generációs paranoia, és akkor azt mondta, hogy nagyon ez a hülyeség, nem vagy hajlandó foglalkozni, és jegelve lett az egész dolog egy darabig, és aztán eltelt még 4 év, és hogy ponton azt mondtam neki, hogy hát az van, hogy nem, ha össze is házasodunk, a szerződés az biztos, hogy nem lesz, mert ezen a ponton nem tudom elképzelni, hogy ez az ember annyira, valami annyira retteneteset csináljon, hogy én így azt akarjam, hogy nem tudom, az utcára kerüljön, vagy egy 20 négyzetméteres
1: oldaléletben. Na, ezzel nem értek egyet. Fú.
0: Ezt el tudom képzelni, Lorán.
2: Mármint az, hogy ez nem történhet meg.
1: Nem az, hogy nem a te ilyen egyéni
2: nyilván úgy értettem,
0: hanem hogy tehet olyat valaki.
2: Hát igen, én is így értettem, hogy nem, tehát, hogy igen.
1: Igen, szóval hogyha ezt lebontjuk rólad. Igen, ebben sokkal kevesebb romantikát kell szerintem pont így látni, hogyha ugye belemegyünk ebbe az egész intézménybe, és inkább egy ilyen védelmező, vagy ilyen védelmi
0: szállal. Ja, ez nem egy tanács mások felé.
1: Tudom, csak hogy itt most akkor ki kell a bennem élő naninál dolgozó nő így most így ordít, hogy egyszerűen így nagyon, azok a palik is amúgy nagyon ilyen red flag-e, hogy így nem akarnak ilyen, nem tudom, hogy hívják ezt a szerződést?
0: Házassági szerződést.
1: Igen, ilyen házassági szerződést aláírni.
0: De hogy ott általában ők vannak jobb anyagi helyzetben, nem?
1: Hát, igen, hát nem. Na mindegy, szóval, hogy az anyag, hogy ebben ilyen tök sok ilyen védelmi szál is lehet. Na mindegy, szóval ha belemegyünk egy ilyen állami intézménybe, akkor tök jó, hogyha abban vannak. Hogyha azt így reálisan látjuk, hogy oké, most ezt gondoljuk, de lehet, hogy 30 év múlva nem ezt fogjuk gondolni, és nagyon sok minden történt az ember életébe, és pont ugye eznek az ilyen bürokratikus része egyáltalán nem romantikus, és akkor ez egy plusz nem romantikus rész, amit így meg kell csinálni, hogy nem tudom, hogy miért ezt teszi kevésbé romantikussá, amikor na most lehet, hogy leszedik a fejemet. Gyere, Noi. Hello, hallgató, adásban vagy.
4: Sziasztok, házassági szerződés. Morálisan vajon megkérdőjelezhető-e az, amikor jó tanácsként, vagy csak ilyen előrelátásként azt javaslod a frissen házasodó barátodnak, barátnődnek, hogy fontolja meg akár egy szerződési írását egy ügyvédnél, vagy közjegyzőnél? Nem-e, tehát hogy morálisan ez nem-e kikezdhető, és az ő oldaláról azt mondja, hogy de hát úristen, én nem tudom elképzelni erről az emberről, hogy x év múlva azt akarnám, hogy mondjuk az utcára kerüljön. Aztán mondjuk 3 év múlva mégis megtörténik szerződés hiányában, viszont csomó vagyon, amit lehet, hogy nem egyenlő arányba vittek be, az ugye 50-50%-ba kerül elosztásra. És lehet, hogy tényleg olyat tett, amiért mondjuk szívesen látnád az utcán, akkor mondjuk morálisan megkérdőjelezhető el, hogy te felvázolt egy ilyen jövőképet is, amellett, hogy boldogan értünk, ameddig meg nem hallunk.
1: Köszi, reagálunk rá.
4: Ja, jó, oké, köszi.
0: Szerintem erre reagálok én, ha már egyszerűen mondtam, hogy egyébként én nem akarok ezzel foglalkozni, hogy morálisan szerintem úgy ez egyáltalán nem egy rossz ötlet. Én olyan kivételezett helyzetben vagyok, hogyha így mindenki elmegy a dolgoknak a felével, akkor is jól jövök ki, és így nem aggódom különösebben egész egyszerűen, hanem ilyen jóló az egész, főleg úgy, hogy nincsenek gyerekek, és momentán hát sokkal többet keresek, mint a partnerem, tehát hogy ez ilyen szempontból egy ilyen kényelmes pozíció. Nyilván ez is változhat, minden változhat, ezzel most úgy vagyok, hogy ezen a hídon átmegyünk, amikor odaérünk, de közben meg szerintem főleg, hogyha mások mondjuk az erőviszonyok egy kapcsolatban, és főleg, hogyha mondjuk a nő az, akinek eleve kevesebb, bármiféle vagyona, anyagi forrása, akármi csodája van, és még az is fölmerül, hogy gyerek is lesz, és ő azzal otthon marad, akkor viszont ez szerintem mindenképpen egy megfontolandó dolog, mert gyakorlatilag ezen a vonalon meg kb. Minden elteltével egy kicsit néha kiszolgáltatottság.
1: Fogy az időnk, és még van egy fontos kérdés, amit megbeszéltünk, hogy felteszünk, hogy Haibó, Rebeka, mindkettőtöknek ugye van gyereke, és hogy, hogy ti is láttatok egy mintát gyerekként, vagy nem tudom, ti is, ti közvetlen környezetetek is beszélt a házasságról, vagy láttatok esküvőt, és hogy ti a saját gyerekeiteknek mondjuk így mit fogtok erről kommunikálni a házasság intézményéről, esküvőről, ha találkoznak ilyen romantikus mesefilmekkel, ahol nem tudom, nagy fehér ruhában van valaki, akkor azt fogjátok mondani, hogy yes, ezt teleszel majd egyszer, vagy tudjátok, hogy így hogyan fogtok ez, vagy hogyan álltok ez a kérdéshez?
0: Vagy ha rárepülnek a mennyasszony Barbie-ra.
2: Egyelőre még sokkal jobban megijeszt, hogy a lovakra rárepüljön. De értem, hogy szerintem ilyen... Hát én, mint hogy mi minden másra is úgy vagyunk, hogy így azért így... Szóval, hogy próbálni nyitva hagyni, hogy ő mit gondol róla, meg hogyha... Tehát, hogyha kérdése van, arra válaszolni inkább, és hogy azt meg így bejárni, akkor mindenféleképpen, de hogy így nem... Semmiképp az, hogy... Vagy nem tudom, szóval nem képezni ilyen dolgokat, és majd nyilván a környezete fog, és akkor erre is reagálni, meg mintát mutatni, de hogy igen, ennél több stratégiánk egyenlőre erre nincs.
3: Igen, nálunk a nagyobbik lánynál akkor volt téma ez a házasság, amikor ugye mi házasodtunk, és akkor nagyon tetszett neki ez a szó, hogy házasságkötés, vagy így házasodni. Meg ennek a rituális része, hogy akkor ott mindenki oda bemegy. Szóval vizuálisan megtörtént ez a dolog. Szerintem ilyen, ez 2 éve történt, akkor 2 és fél, 3. És ja, ő már így az óviba házasodott párszor.
2: Komolyan.
3: Egyet 2, így 3-an házasodtak, fiúk, lányok, ebből nagyon hamar voltak perpatvarok, azóta külön vált. Amúgy a házasságra ő vitte a gyűrűt, direkt 2 vitt, nem tudom miért, és akkor azóta nem tudom, hogy mi történt ezzel a házassággal. Szóval maga ez a része szerintem az, hogy fogalmazódik benne, hogy ez hogyan, hogy mi a, ja, hogy ő döntse, hogy ebből mi a, amit ő befogad, ebből még nem tudom. Az nehezebb része az, hogy valahogy ez a királyfi dolog. Szóval nem is a házasság része, hanem hogy a király lányok és a királynőknek a szerepe és a királyfinek a szerepe. Abban már egy elég nagy segítség, hogy szerintem a mostani legtöbb ilyen jó mesekönyvben ezek eléggé lazán vannak kezelve, szóval, hogy a Zoga sárkányban ott orvos a királylány, és akkor együtt lelépnek a királyfival orvoskodni. Vagy nem tudom, szóval itt másról szólnak már ezek, de hogy ez egy kikerülhetetlen ez az effekt, hogy ő csak egy ilyen, szóval azt már régebben mondta, hogy van egy ilyen nagy torony a környékünkön, hogy ő majd ott fog dolgozni, és akkor kérdezem, hogy mi lesz a munkád, és akkor az lesz a munkája, hogy ő ott van. A torony tetején így van, és akkor majd jön a sárkány, meg a királyfi. És akkor még nem döntött, hogy melyiket választja, de hogy azért mégiscsak ez a szerepe, hogy ott van, de hogy ezek ilyen jönnek-mennek, szóval ugyanúgy, nem tudom, szóval még nem érzem, hogy ebbe így nagyon... Ja, én azt érzem, hogy ilyen perspektívát kell mutatnunk, minél szélesebbet, és abból ő választhat, vagy nem tudom, és akkor... Ja, szerintem mi mindig elmondjuk a véleményünket erről, de hogy nem kell, hogy egyetértsem vele, meg sose úgy kommunikáljuk, hogy mi tudjuk a legjobb választ erre, hanem csak így nyújtani ezt a perspektívát. Szóval azóta abban a toronyba költözött egy vámpír is, amit is sokkal jobb az élet már, meg inkább úgy döntött, hogy télapó akar lenni, ha nagy lesz. Szóval, hogy így, ja, ezek szerintem nagyon puhák még. Szóval szerintem később jön, amikor erről így gondolom, hogy aktívabban kell kommunikálni. Ja, igen.
0: Én is nagy toronymániás voltam egyébként kisgyereknek, aztán mégis mi lett belőle.
1: Gondolkodom, hogy feltegyem el a legborzasztóbb kérdést utolsó 3 perc. Igen.
0: Na, persze, jó. Na.
1: Hát akkor ugye ez volt az adásnak a lényege, hogy házasodni vagy nem házasodni feministaként. Mi erre amúgy a megfejtésetek, hogyha mondjuk így valaki csillogó szemet kell nézni rájátok, hogy akkor megházasodjon-e, és megvannak, azt nem tudom, akkor így mit mondtok erre?
3: Nekem amúgy ez kapcsolódik az előző, vagy ez egyel előtti kérdésed, hogy valahogy az államnak a szerepe, meg hogy hol lehet ennek ilyen romantikus, rituális formátuma, hogy én nagyon örülnék, ha úgy házasodnának a környezetemben mostantól, és ennek ugye nem vagyok jó példája, hogy, hogy ez így külön legyen választ, hogy van ennek egy ilyen romantikus része, és az ne is, például ez az élettárs az annyival szebb kifejezés, mint az, hogy házasság. Nem is értem, hogy nem tudom. És hogy, igazából a közösségünkben tök jó lenne, ha elkezdődhetne az, hogy kitalálunk ennek egy saját rituális formát, egy saját papírozást, vagy nem tudom, vagy eszközöket hozzá, és hogy valahogy ja, hogy akik ezeket az ilyen mindenféle ilyen papírok miatt is ilyen ja, nekem nagyon sokan csak ezért a csokért, meg ezekért házasodtak, mondjuk az oviba, vagy nem tudom, és hogy ezek ilyen nagyon nyomasztóak, és hogy tök jó lenne ezt így el is venni, hogy ne is vagy ez legyen a neve, vagy ne ehhez kapcsolódjon, vagy ne egy csókkal fejeződjön be, hanem akkor csak egy kézfogás, vagy nem tudom, és hogy akkor a csókos rész az valami teljesen más legyen, és hogy így érzem, hogy, hogy azért is választják ezt, mert hogy valahogy ez a mindenki által ugyanazt tudni ugyanerről a szóról, szóval hogy mondják, hogy akkor mi házasok vagyunk, akkor mindenki ugyanaz a mappa van, hogy ez mit jelent, és ez tök jó lenne ezt így átírni, hogy ezt ugyanezt a gondolati mappát így külön választani, és így csinálni egy saját. No, ja, azt hiszem valami ilyesmit, hogy tök jó lenne ezt így.
1: Ezt tetszik.
2: Nekem is.
1: Többiek.
0: Nekem is nagyon szimpi, meg szerintem azt gondolom, hogyha eleve valaki már ott tart, hogy az egyetlen aggálya a házassággal kapcsolatban az az, hogy így a feminista meggyőződésekre képest így hova már rá, azt szerintem így, tehát hogy arra lehet marhajókat beszélgetni, le lehet sakkozni, de szerintem így sokkal nagyobb bajok vannak más rendszerekkel, amik aztán fönntartják mondjuk azt, hogy így a házasság a jelenlegi formájában hogyan lehet embereknek mondjuk összességében a végére inkább szívás, mint pozitív, meg milyen hátulütői vannak, meg milyen velejárói vannak, úgyhogy szerintem azt gondolnám, hogy annak ellenére, hogy azt írták a könyvben, hogy ne házasodjanak a feministák, szerintem azért vannak nagyobb prioritásaink.
2: Igen, lehet, hogy nem ez fogja így hátráltatni, lényegében, vagy nem tudom. Mert én ezzel a kérdésen gondolkodtam, hogy így akkor most erre tényleg mi a helyes válasz? Csak feministákkal? Vagy hogy tényleg így nem tudom beszélgetni róla azzal, akivel össze akarsz, hogy neked ez mit jelent?
1: Hát, választ kaptunk a kérdésre. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltatok. Van-e bármi, amit még megosztanátok? Hanem...
0: Nem haragszom a Paula és Paulinára. Ez fontos.
1: Akkor... Köszönöm, hogy itt voltatok. A Drágám hol a vacsorám mai adását hallottátok. Vendégeink Szili Noémi, műsorvezető, feminista aktivista, biológus, Molnár Rebeka, illusztrátor, Illés Haibó, szabadúszó képzőművészek voltak a vendégeink. Pultban szelektorka, én Loren voltam. És vissza tudjátok majd hallgatni az adást. Sziasztok!

0: Sziasztok, itt van Fava.
1: És Lina.
0: Péntek szeptember 4, gyertek ünnepelni a 35. Tilos Rádió

0: napot!
1: Jó napot!
2: Jó napot!
0: A levezekért jöttünk.
2: Jöjjenek csak be, itt kell lenni valahol a hátsó vámudvarban. Mostanában jönnek, mennek a konténerek, de nézzük meg, elvileg ebben lesznek valahol.
1: Wow, mi ez?
3: Pseudokincsek, latex búslakodó.
2: Van itt minden. Zsámándob, zebratáp, meg valami aranylemezek.
4: Petyár Biznisz, velünk nem érhet megetek is.
5: Két hetette szerdán, itt a Tilos Rádion, FM 90.3.

0: Itt a férve a tilos születésnapra. Természetesen ingyenes lesz. Gyertek, kívánunk vendégünk. Ki fogjátok kocsolni a pezsgőt. Nagy kérdés, ki helye a számlát.
1: Jungle music.

két hét múlva bigellek. Programajánló még egyszer. Tilos szülinap a Dürerben, ingyenes a beugró. Tilos DJ, kerti DJ, kerti törpe, minden lesz. Szóval minden lesz. Utánuk Szep következik. Két hét múlva pedig Bigel. Szevasztok, Bigel most a Solti adótornyon cserél, erősebb a Tilosnak a tuszait.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Google július végén vezette be Franciaországban hírkivonatoló szolgáltatását, az AI Overused. A kiadók forgalom csökkenése 33-38%-os, holott már a reklámok online térbe vándorlásával is a tech cégek élet korábbi profitjuk java. A netezők amúgy is hajlamosak csupán a találati zanzát olvasni az eredeti cikk helyett, írja a Euronews. A Google 2022-ben megállapodást kötött 450 sajtókiadóval, tartalmaik felhasználásakor térítést vállalva a szerzői jogokhoz fűződő szomszédos jogaik alapján. Az APIG, francia hírsajtószövetség, most a versenyhivatalhoz fordult a Google kötelezettségszegő egyoldalú lépése miatt. A kiadók eldönthetik, kell-e nekik ez az EMI megjelenés vagy sem, jelentette ki az amerikai óriás. Míg hazai természetes élőhelyeiken az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent az űrgék száma, a Liszt-Ferenc repülőtér gondozott gyep területein becslések szerint akár 10 000-en is élhetnek. Sokuk végzi reptéri járművek kereke alatt. Népes kolóniájuk ragadozó madarakat csábít a területre, és ez komoly repülésbiztonsági kockázatot hordoz. Ezért a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület szakmai felügyeletével a Citellus Life program keretében több éves áttelepítés indult. Az ürgéket a kesznyéteni tájvédelmi körzetbe költöztetik. Itt különleges kamerával önkéntes ürgeőrök figyelik éjjel-nappal, nem fenyegetik-e a jövevényeket ragadozók, nincs-e szükségük kiegészítő etetésre, itatásra, ismerteti a sokszínű vidék. Az alpesi üdülőhelyek sífelvonóinak a madarak az őket elvben elriasztó ábrák dacára is neki repülnek. Közelükben 15%-a gyérebb a nyírfajd állomány, vagyis a szerencsétlenül járók 70%-a nyírfajd. Marjorie Lienard és Simon Potier francia biológusok kimutatták, a nyírfajdok gyengén észlelik a kontrasztokat. Noha több szint felismernek, sőt az Ibaján-túli tartományban is látnak, a pirosat kevéssé érzékelik, pedig a nyírfajd szeme fölött is jellegzetes élénk piros foltok díszlenek. Ám amit a fajtások látnak, az a foltok által visszavert Ibaján-túli fény. A sílifteket célra vezető inkább erősen kontrasztos színpárokkal, például lilasárgával vagy fekete-fehérrel jelölni az eddigi piros helyet, írja a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.
2: It is best to use headphones to listen to these recordings to be able to hear all the subtle sounds. These are integrated to take you into a deeper state of relaxation. Never listen to this recording while driving or operating any machinery, as it can make you very drowsy.

Right from wrong. Open like

Halló, halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Ez itt már a Cöxpon Ambient műsor, én pedig Papa vagyok. És a mai nap a legendás Ultima Records-tól, Record Label fellépőitől és producereitől hallhattok egy válogatást. Javarészt olyan előadóktól, akiktől vagy egyáltalán nem, vagy nagyon-nagyon ritkán játszottam. Egy-kettő klasszikus talán lesz benne, de javarészt tényleg olyan előadók, akik egyébként már régóta a kiadónál tevékenykednek. Az elmúlt, azt hiszem 2000-ben alakult talán a kiadó, emlékeim szerint olyan nevek, Alzdana, megálmodója tulajdonképpen, és azt hiszem az Asura album volt az első 2000-ben. Egy darab Asura lesz benne, de például ezen egyáltalán nem, mert őt sokat játszottam már az albumairól, úgyhogy ilyen chilles, pszájcsilles, utazós zenét hallhattok ma. Jó hallgatózást! Tilos!

Halló, halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Lassan véget ér a Cöxpon Ambient mai adása, ahol is az Ultima Records-tól hallhattatok sok-sok előadótól zenét, mert nehéz volt belesűríteni egy órába, de azért valamelyes sikerült, és azt hiszem gyakorlatilag majdhogy nem mindent lejátszottam, amit szerettem volna. Tényleg ezeket a zenéket szerintem egy kivételével szerintem nem is nagyon játszottam soha. Gyorsan felsorolom, hogy kiket hallhattatok. Az elmúlt 20 évet átölelve, vagy még többet. Szóval kezdődött egy Szigna zenével, aztán Lág és Babagnóm. Egy nagyon régi klasszikus Asura a Live Squared albumról. Aztán Miktek, majd egy Skentek, Connect Ohm, Max Million, egy újabb Miktek, és itt a végén egy Holbauman. Ezeket hallhattátok az Ultima kiadó elmúlt 25 évéből. És akkor egy gyors programajánló 4-én, azaz pénteken a Dürer kertben Tilos 35 éves, ingyenes Tilos születésnapi buli. A részletes program egyébként fenn van a honlapon is, a Facebook eseményén egy gyorsan felsorolom, a kerti színpadon 7-től Marton és Marton and the Martons, 8:30-tól Bújdosó Oktet, 9:30-től Tombola, aztán Pesgőzés, Tortázás, a Kisteremben 10-től Gentry Sultán koncert, 11:30-től Pop Davec, 1-től Kanada Chaos, 14:30-tól Csoki Csibész, a kertben, kerti DJ pultban 10-től Sample Temple DJ-k, 11:30-től Clairvaux, 1-től Titus, 14:30-tól zárásig Nandes, fent a fotelbárban pedig 10-től Irodalmi Dub Techno, 1-től pedig Önismereti Diszkó, és Bogrács és Tombola. Ez volt a programajánló. Maradjatok velünk, jön egy rövid hírek, aztán pedig a Szamárpod. Sziasztok, én Papa voltam. További jó hallgatózást, Tilos!

0: programajánló következik. Ahogy a műsor elején is említettem, pénteken várunk mindenkit szeretettel a Dürer kertbe, hogy megünnepeljük közösen a Tilos Rádió amúgy augusztus 21-i 35. születésnapját. Négy helyszínen lesz ezer program, lesz tombola, pezsgő, torta, bográcsok, adománypult, három koncert, Márton & Mártons, Bújtosó, Oktet és ötötött Gentry Sultan koncertek, de DJ-k is lesznek például a kertben, Sample Temple, DJ Klárvó, Titus és Nandes, a kisteremben Bob Dovec, Kanada Chaos és Csoki Csibész, miközben a coki helyszínen meg irodalmi dub techno és önismereti diszkó. Az egy programajánló volt, várunk mindenkit szeretettel pénteken. Ünnepeljük meg a Tilos Rádiót és a 35. születésnapját.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Egy holland vállalkozás buborékgátja a folyók és csatornák műanyag szemetének akár 86%-át is képes megfogni, mielőtt az a tengerbe kerülne. Egy légszivattyúhoz csatlakozó lyuggatott csövet fektetnek a mederbe, ferdén a víz folyás irányára. A berendezés felfelé áramló buborékfüggönyt hoz létre, amely mind a felszíni, mind a mélyebben úszó hulladékot a partnál kialakított gyűjtőhöz sodorja. A Great Bubble Barrier cég szerint termékük nem zavarja sem a halakat, sem a hajóforgalmat. Jelenleg Amsterdamban, Katwijkben, Harlingenben és a portugáliai Vila do Condénál üzemeltetnek gátat. Terjeszkednének Európában, az USA-ban, kiváltképp pedig Dél-Kelet-Ázsiában, ahol a legszennyezettebb folyók vannak, közli a Euronews.
3: Lehetséges, hogy az emlősök miatt nem léteztek apró, nem madárszerű dinoszauruszok. Ez energetikai fittség matematikai modellje, amelyről az Evolution folyamatban olvashatunk, megmagyarázhatja, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. A kutatók több ezer faj test tömegadatait gyűjtötték össze 6 csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszaurusz faj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Az ökológiai nyomás, mint például a verseny vagy a prédaejtés a korai emlősök részéről, akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését, amíg a repülés képessége hirtelen fel nem oldotta ezt a korlátot. A magyar narancsírét hallottátok?
2: A hódokat egykor majdnem kipusztították Európában, ám 1960 és 2016 között védettségüknek és az ökológusoknak hála, állományuk 1,2 milliósra, élőhelyük is a többszörösére növekedett. A gátépítő csatornaásó hódok kis patakokat változtatnak kiterjedt, még aszályok idején is dús és zöld vizes környezetté. A kiütő erdőtűz a kisebb ellenállás irányába terjed, a száraz növényzetet emészti fel, nem próbál átjutni a nedves területeken, melyek így biztonságos menedékül szolgálnak a tűz elől elmenekülni képtelen állatok, például békák, kisebb emlősök és halak számára. Tudatja a Euronews.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Szamárpad, a magyar emigráció műsora a Tilos Rádión.
1: Szevasztok, ez itt a Szamárpad, Stirlitz vagyok. 2026. szeptember 2-a van. Most jöttünk haza, itt van velem, elnézést, bemutatom a vendégeimet. Báron Péter, Izraelből, szia Peti.
2: Elosztok.
1: Itt ő mellettem Veini, most nem lehet látni, de most behajolt a kamerába.
3: Sziasztok. És itt élvezem a Stirlitz andalúziai vendégszeretetét.
1: Így van, én pedig Stirlitz vagyok. YouTube-on megtaláltok minket, ez most megy ki már, ez az adás live-ban, elvileg, közben itt figyelem, remélem, hogy működni fog. A mai adásban sokat fog megint külpolitikai témákról beszélni. Először azt szerettem volna Petinek mondani, hogy most voltunk egy kültéri ilyen múzeumban.
2: Igen.
1: Délelőtt, ahol egy római kori, hát egy nagyon komoly ilyen rom város néztünk meg, a Tarifa Gibraltár környékén van ez, egy ilyen halászati, vagy halászfalu, hát nem falu volt, mert nagyon komoly, az a neve, hogy Claudia Baleo Claudia, így van. És akkor eszembe jutott, hogy megkérdezem tőled, hogy mintha a rómaiak Izraelbe is jártak volna, ha nem csalnak így a történelmi emlékeim, hogy Izraelbe maradtak ilyen római romok egyébként.
2: Abszolút.
1: Igen.
2: Genezáretitó? Igen.
1: Aha.
2: Az a Kineret. Ott élt Jézus, meg a tanítvány, meg Péter, meg mindenki.
1: Uh-huh.
2: És például ott Kapernaum, rengeteg. Konkrétan Kapernaum az fel van tárva. Én ott voltam is, az egyik legjobb barátom. Eljött, tudod, ilyen keresztény túrát vittem vele. Hogy elmentünk oda a Tibériás, és akkor ott végig Kapernaum, aztán elvittem Jeruzsálembe, ott a Mária sír, meg a Via Dolorosa, meg mindent ott megmutattam neki, az összes ilyen keresztény cuccot. És persze, rengeteg van. Ott Tibériásnál, Tveriánál, ott van például rendesen egy ilyen régi római fürdő, és ott ilyen ki vannak állítva ilyen mozaikok, régi medencék, így kicsit így restaurálták is. Hát nem olyan, mint a Rudas, tehát nem lehet fürödni benne, de hogy teljesen föl van itt tárva, tök jól néz ki az egész egyébként. Rengeteg ilyen, hát Jeruzsálem is tele van. Hát ugye meg tudjuk, hát a palesztinok azok előbb voltak ott, mint a zsidók, hiszen a rómaiak nevezték el. Bosszúból a filisztiósok után egyébként a ugye, miután leverték a hébereknek a szabadságharcát, azután bosszúból elnevezték a filiszteusok után, ugye a filiszteusok azok nagyon nagy ellenségei voltak a zsidóknak. És innen jött a Palesztina név egyébként, meg a tartomány név.
3: Nem B-vel kell mondani?
2: Mármint, hogy Palesztina. Hát igen, nem. Nem, ezt T-vel kéne mondani, csak ugye ők csak B-vel tudják.
1: De most valahol azt hallottam, hogy ez nem igaz, de ezt lehet, hogy a palesztinoktól hallottam. Ők mondják azt, hogy ez nem igaz? Hogy ők nem a filiszteusokról lettek elnevezve?
2: Hát nem, hát ők ugye a 60-as években a KGB által lettek elnevezve. Ez egy KGB projekt volt, ez az egész igazából. Tehát, hogyha ebbe így belemegyünk, akkor ez igazából ez egy KGB projekt volt. Tehát, hogyha az izraeliek anno a szovjeteket választották volna, akkor ez az egész történet most nincs, csak ők az amerikaiakat választották, és cserébe a KGB elkezdte ezt a projektet, meg a, ugye Yasser Arafaték is, aki egy egyiptomi csávó volt, tehát hogy igazából ez az egész sztori, meg ez az egész palesztin nép, meg tehát hogy a palesztinok azok Jordán, nem, azok transzjordáni és ciszjordáni, ugye mai napig is van, és azok Jordániából Jordán emberek, Jordán arabok.
1: Aha.
2: Egy, igazából ilyen arab törzseken kívüli emberek.
1: Követted ezt most ezt, hogy Budapesten volt ilyen zsidó fesztivál, és akkor azzal kapcsolatban voltak tüntetések?
2: Hát annyira követtem, hogy egyébként én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felháborodtam. Mert mikor ez az egészen indult, hogy volt egy tüntetés, és én akkor nagyon nyugtattam a zsidókat, az otthoniakat, hogy nyugodjatok meg, semmi ez, meg nem lesz ebből semmi. Ők ugye ezt mondták, hogy erre nem szabad így reagálni, mert hogyha ugye egyszer kimennek, akkor már az lesz, hogy a legközelebb. És tényleg ez volt, hogy most azt mondta a Gyírás, hogy most hogy ez nem ez volt, tehát hogy ő nem tudta, hogy ott lesz a Zsolett Fesztivál, ami egyébként már 10 éve megrendezésre kerül, és már évek óta ott van, és évek óta egy az időpontja is, úgyhogy igen, tehát ő ezt nem tudta. Egyébként beírta volna Google-be, akkor tudja azonnal. És akkor lefoglalta oda, ugye először is hazudott a rendőröknek, mert nem mondta el, hogy mi lesz a tüntetésnek a témája. Azt sem mondta el, hogy miért ezeket az útvonalakat jelölte ki. Majd azt akarta csinálni, hogy oda megy szépen a családi programra, a kis családosok, akik eszik ott a sólettet, és akkor ott elkezd tömeggyilkosozni, meg nácizni, meg cionácizni, meg izraelezni, meg megzavarja. Egy teljesen hétköznapi, egyébként sokkal több nem zsidó volt ott, valószínűleg kimentek sólettet enni, és így oda akart rohakodni. És ezt meg hál' Istennek a végén. A végén egyébként született tök jó cikkek is kapcsolatban, hogy háború a sólett ellen például, ez egy tök jó Facebook bejegyzés volt, egy rabbi képzős tanár írt. Egy tök jó bejegyzést, egyébként nekem is tanárom volt. Úgyhogy érdemes ezeket előolvasni. Hát nem tudom, mit akar a Gyírás, 20-30-an voltak, kb. Többen voltak a rendőrök, tehát hogy így, mint ők. Ott elmondták, hogy minden cionista az náci, Izrael, gyerekgyilkosság, meg ezeket a szokásos
1: Ez ja, az a hell, mint pokol, az a Izrael.
2: Igen, Izrael, igen.
1: Ja, nagyon.
2: Meg Adolf Netanyahu. Aha. Ezek a...
1: Azon hallgatkoztam.
2: Cionáci, az még nagyon fontos.
1: A Vejnivel beszélgettünk erről, hogy ő neki például lenne kedve vitázni egyet, vagy egy ilyen rádiós vitát ezzel lebonyolítani, mondjuk vele, a Gyirasszal, vagy valaki mással ott az, meg azért tudom, hogy nekik is van egy ilyen,
4: vagy telefon, fel van készülve. Telefon érkezik.
1: Telefon érkezik, akkor megadjuk a... Hello, betelefonáló, szia!
5: Üdv KGB! Kedves izraeli vendégethez fordulnék. Te rabbi képzőt végeztél?
2: Nem végeztem, csak jártam.
5: Én ugyanis katolikus teológiát végeztem levelező tagozaton, a lényeg nem ez. A lényeg az, hogy mit szólsz ahhoz a dumámhoz, hogy a messiás nem más, mint Herzl Tivadar. Köszi, sziasztok!
2: Hello, szia!
1: Tényleg nem mondtam be, hogy a telefonszámunk 215-37-73, aki külföldön telefonál, az plusz 36-1.
6: Egyébként a Gyírás egyik projektje, hogy nevezzék át a Herzl Tivadar teret.
2: Mire? Yasser Arafat térdé?
7: Lehet, hogy Yasser Arafatra azt most nem figyeltem, de tegnap vagy tegnap előtt láttam a neten, hogy azzal is baj van.
2: De tudod, ez egyébként, tudod, ez micsoda? Nagyon hasonlít ez a mi hazánknak a szimbolizmusához, hogy semmi értelme nincs az egésznek, csak ilyen szimbólumok harca, meg ilyen hamis narratívák, fröcsögés. Fia, Girassza nincs értelme vitatkozni Stirlitz, visszatérve erre a kérdésedre, azért, mert nem tudunk lefektetni közös pontokat. Nem, tehát el se tud indulni az értelmes vita, mert a nyelvrendszerünk egyszerűen nem tud közös pontokat találni.
1: Aha.
2: Tehát, hogy annyi lenne, hogy ő mondaná a narratíváját, én próbálnék érvelni, és minden egyes tényre, amit mondanék, arra azt kapnám meg, hogy ez egy izraeli propaganda, és én egy cionáci vagyok. Ennyi. Kész. Tehát nem lehet vitatkozni, mert ők nem keresik a megoldást. Eleve ugye megszületett az ítélet. Tehát ők például azt mondják, hogy az ENSZ, és nagyon-nagyon sok szervezet, és mindenki, és még az izraeliek is elismerik, hogy Izrael népirtást követ el. Ugye ez eleve egy abszolút óriási hazugság, mert ez azt mondja ki, hogy a ítélet előtt, bár a vizsgálat előtt már megszületett az ítélet, hiszen eleve 27-ig nem is ígér egyébként se az ICC, se az ENSZ ítéletet. Tehát még vizsgálat van, ugye most mondatták le a pedofília vádjával bebizonyosodott főügyészt, aki egy muszlim ember volt, az ICC főügyészét, és ő előtte kiadott egy olyan közleményt, hogy egyébként úgy néz ki, hogy bizonyítékok hiánya miatt valószínűleg meg is fog szűnni ez a nyomozás. Tehát nem az, hogy Izrael nép, ki mondják azt, hogy népirtás rendesen, meg fog szűnni a nyomozás is ellene, és semmilyen ilyen ítélet nem lesz, hogy Izrael népirtó.
4: Újabb és telefon ők, érkezik.
2: És ők már hivatalosan már azt mondják, hogy Izrael már népirtó. Ennyi, viszlát, hello.
1: Hello.
5: Szevasztok, utolsó, szabad-e? 1847 április. Hallottok?
1: Igen, igen.
5: Szabad-e 1847 áprilisából hozzászólnom Petőfi Sándor az Ítélet című versének az utolsó 8 sorával? Belefér?
2: Szerintem bőven.
1: Akkor legyen ez az utolsó betelfalásod, oké?
5: Okay? Hát egyértelmű, igen. Két nemzet lesz a Föld ekkor, és ez szembe fog állni, a jók és a gonoszak. Mely eddig veszte örökké, győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma vértengerbe kerül, mindegy. Ez lesz az az ítélet, melyet ígér.

0: nem tudom, ilyen etikai okokból őt elküldték onnan, és most már YouTube-on csinál ilyen saját show-t.
1: Tudom,
0: De
1: szoktam
0: ugyanaz,
1: ilyen
0: és
1: nézni.
0: nagyon jó vendég. Te láttam el ilyet?
1: Sokat, sokat néztem az utóbbi 3 évben.
0: Na, még a hallgatóknak elmondom, hogy ott van, állandóan ezzel próbálkozik, hogy ütköztessék az ellenvéleményeket a különböző oldalakról, de a végén mindig egy nagy ordítozásba fullad az
1: Pontosan.
0: egész. És a végén nem lesz ebből sem kompromisszum, sem igazából megállapodás, hanem botrány egyszerűen.
1: Figyelj, igazából el se indult az egésznek. Nem sikerült még egyetlen egyszer sem elindítani egy tényleges. Hiszen, hogyha, hogy most akkor politikát vegyük ki, és akkor nézzük meg azt, hogy akkor most szeretnénk egy megoldást. Ugye, alapvetőleg azt szeretnénk, hogy ne haljanak meg emberek, meg hogy ne legyen háború, nem? De hogy humanisták vagyunk, és akkor hogy ehhez mi vezet? Na most ehhez nem az vezet, hogy én az egyik oldalon állok, és a másik oldal mindenére felelős, és a másik oldalt dobálom mindenféle megbélyegzéssel, mindenféle jelzőkkel, dehumanizálom, és mindenek elhordom. És ez mind a két oldalra igaz. Tehát mondjuk az izraeli oldal kijelenti, hogy minden palesztin terrorista, teljes baromság, és a bal oldal, meg az anti-izrael oldal, meg kijelenti, hogy minden cionista náci. Tehát, hogy, és akkor innen induljunk ki, ez a diskurzusnak a kell. Ennek semmi értelme nincs konkrétan. Semmi.
0: Ja. Na jó, végül is, ugye, ez csak ilyen felvezetőnek szántuk most, ezt én közben kérdeztem, de egyébként azról szerettem volna kérdezni. Egyrészt, hogy nálunk, úgy láttam, a magyar médiában most már a irán-amerikai háborúról igazából nem nagyon részletesen, vagy nem is olyan részletesen, hanem napi szinten sincs már említés. Esetleg egy ilyen, nem tudom, tehát egy ilyen elemző cikk néha-néha, de aztán például azt nem mondták, hogy ma, hogy újra egy ilyen nagy támadást intézett Amerika, vagyis Trump azt mondta, hogy most már gyakorlatilag leveszi a kesztyűt, és akkor most egy ilyen felment az olajára, és megint eléggé. Hogy ez te értetted, te biztos figyelted, hogy mi történik most. Minek a hatására volt ez?
1: Egyébként megmondom őszintén, hogy itt én annyit tudok most erről, ezt pontosan tudom, hogy az izraeli híradások közölték azt, hogy hát most már Eilatról is lehet látni azt, hogy mi folyik az iráni, meg az arab országok között, mert hogy az akabai öbölben van egy amerikai támaszpont, az Jordániában van, és az Eilathoz nagyon közel van az a város, és konkrétan Eilatról nézték az emberek, ahogy a ballisztikus rakéták szépen mennek az amerikai támaszpont felé, és az amerikaiak meg lelőlik őket. 13 rakétát küldtek oda, és 10-et lelőttek, 3 az becsapódott ilyen értelmetlen helyekre, azokat ugye ki tudják számolni, hogy minek van értelme lelőni, mert annyira drágák ezek a rakéták, hogy nem mindent lőnek le. Ugye? És ugyanúgy támadták Bahreint, meg támadták Kuwaitot, tehát konkrétan támadják folyamatosan az arabokat, az arab országokat, az Iránia. Azokat az amerikai támaszpontokat támadják, hogy mind politikai nyomást helyezzenek az arab országokra, mind konkrét katonailag biztosítsák azt, hogy hát igen, itt most addig, ameddig Amerika itt lesz, itt most erre számíthatnak az arabok. De most párhuzamosan ebben egy nagyon érdekes dolog történik, azt nem tudom, hogy ti figyeltétek-e, azt az iráni-pakisztáni török egyezményt, ami megszületett.
0: Aha, erről volt szó, hogy olyan, úgy emlegették itt, hogy mintha iszlám NATO, vagy muszlim NATO, vagy valami ilyesmi.
1: Igen, és...
0: Körbanzódik.
1: És most ebbe bele akarják venni Szaúd-Arábiát is. Tehát igazából Irán úgy néz ki, hogy most az a stratégiája, hogy addig kényszeríti, meg addig lövi,

0: bele az arabokat a nincstelenségbe, meg ugye, tehát hogy nekik ez nagyon-nagyon-nagyon nagy visszaesés GDP-be ezek a dolgok, hogy nem tud elég olaj érkezni, vagy menni a Hormuzon keresztül, hogy addig csinálja ezt, amíg ki nem kényszeríti azt, hogy inkább elfordul mindegyik Amerikától, és akkor mindenki inkább kiegyezik Iránnal. Mm-hmm. Ettől fel Izrael, párhuzamosan, meg ugye Amerika is, és párhuzamosan Erdogán, az meg konkrétan Szíriába viszi a katonáit, hadgyakorlatokat csinál, meg ilyenek, és már itt az izraeli lakosság elég elkezdett aggódni, mert ugye azt hiszem, mi csináltunk is most, bombáztunk, vagy valami ilyesmit, azt nem tudom pontosan egyébként, de volt valami katonai akciónk, és ez már a törökök ellen ment, és ez nem, nagyon nem lesz vicces.
1: Egyébként. Ez most volt.
0: Ez most volt, igen. Két hete. És ugye Erdogán diplomáciailag reagált, elfogató palancsot adott ki Netanyahu ellen. Erdogán. Azért ez elég vicces egyébként.
1: Csatlakozott akkor a mi ez a emberi jogi
0: igen.
1: Bírósághoz?
0: Hát tudod, ez egy kicsit olyan, mint hogyha mondjuk nem tudom, Kim Jong-un elfogadó parancsot. Igen, elfogadó parancsot adnak ki Putyin ellen, mert nem tudom. Tehát szerintem ez rohadt vicces egyébként, hogy Erdogán ez a diplomáciai dologhoz fordult. Na mindegy, ez a lényeg, hogy most a törökök, mondjuk nem tudom egyébként szerintetek mi, tehát hogy ugye a törökök benne vannak a NATO-ba. Ugye Izrael az Amerika szövetségese. A NATO-nak a legerősebb tagja az Amerika. Hogy akar Törökország Izraellel háborúzni?
1: Igen. Törökország, hát elég érdekes dolgokat megengednek azért maguknak így a NATO-n belül. Tehát ez, én nem tudom, hogy ennek így, hogy tényleg úgy viselkednek, mint aki ilyen meg, vagy ilyen megrendszabályozhatatlan tagja lenne. De pusztán azért, mert mintha lenne egy ilyen nagyon erős zsarolási potenciálja, amiatt, hogy ugye a földközi, vagy na, földrajzi helyzete miatt, ugye azért vették be őket, főleg a NATO-ba, rossz nyelvek szerint, mert hogy oda lehetett telepíteni az amerikai rakétarendszereket az oroszok ellen, az volt a legközelebb, illetve hát nekik van mondjuk a Európában, hát most nem tudom, de lehet, hogy még mindig ők az első helyen a legnagyobb létszámú hadseregük.
0: Azt hiszem a NATO második legerősebb hadserege.
1: Második? Aha.
0: Hát mert ugye Amerika a legerősebb.
1: Amerika az első. Akkor valószínűleg Európában ők a legnagyobb létszámú. Mondjuk technológiailag, amit én láttam belőlük, mert én amikor voltam a NATO-nál dolgoztam, akkor nálunk Boszniában volt elég sok török, mert ugye muszlim kisebb, vagy hát Boszniában többség él, muszlimok, és ugye ettől remélték, hogy jól lesz ott a kommunikáció, meg sikerült ezeket feloldani, ezeket a problémákat. És van egy ilyen Zenicának hívják, egy település, ahol Közép-Európa legnagyobb vaskohója van. És ott kaptak, ott teljesen külön az összes NATO katonától egy önállóan saját táborunk volt. Ott voltam benn, és ott láttam, hogy nagyon jó fegyverzetük van, meg ilyen újszerű fegyverzetük volt. A kézi fegyvereik is, meg a terepjáróik, amerikai fegyverük is nagyon sok volt. Terepjáróban akkor Land Roverük volt, aztán harckocsiban a Bradley-t láttam, például az volt nekik. Tehát ilyen korszerű a fegyveres erő tulajdonképpen, meg hát próbálnák és sokat költenek rá, ugye most volt nem régen, múltkor beszéltünk az F-35-ösökről.
0: Igen, igen, igen. De azt még nem kapták meg az F-35-ösöket.
1: Nem. Az még szerintem az valamilyen alkúnak lesz majd a tárgya. Attól függően, hogy viselkednek.
0: És most tudod, egyébként egy párhuzamosan most az van, hogy ugye, mivel, tehát hogy ha, egyébként ez elég természetes dolog, ha megnézed a felosztást itt Közel-Keleten, hogyha Irán meggyöngül, akkor egyébként elég természetes, hogy Törökország akarja átvenni a... Mert igazából itt egy török-iráni ellentét is van, ugyanis itt ugye mindenki azért harcol, hogy a legjobb pozícióban meg a legerősebb legyen a Közel-Keleten. És hogyha megnézed az Iránnak a lakosságát, meg a gazdaságát, meg a méretét, akkor Törökország léphetne Irán helyébe úgy, hogy meg ugye megnézed Erdogánnak a muszlimizációját, akkor egyébként ezek összeadódnak, hogy a legnagyobb ellensége Izraelnek az Törökország lesz, hogyha Irán meggyöngül. Viszont itt jön be a NATO problematika, hiszen a törökök ilyen szinten a nyugattal is szövetségesek. Tehát, hogy ezt... És ugye Izrael most kötött egy 3 milliárd dolláros szerződést Görögországgal, hadügyi szerződést, aminek egyébként az egyik része, az 840 millió dollár, az görög cégek, tehát, hogy nem csak izraeliek kapják ezt a pénzt, meg nem csak dízelit, hanem görög országba is telepítenek gyártást is, meg technológiai fejlesztéseket ott is. Az meg ugye Ciprus miatt van. Tehát, hogy Ciprus miatt, a törökök miatt, meg görög városokat elérnek iráni balisztikus rakéták. Tehát ezért van ez, és például a görögök azok nagyon komos. Most egyébként ez egy friss hír, azt hiszem múlt héten kötötték egy 3 milliárd dolláros hadügyi kiadás fejlesztést izraeli izraeli görög.
1: Görög? Aha. Hát figyelj, pont ez volt, hogy Ukrajna is ugyanilyen, mint Izrael-lé válik most már, hogy hadi technológiában most már exportőr lesz ő is. Tehát a drón technológiában most már az Egyesült Államok is tőle vásárol, jól tudom lassan, vagy már ott vagyunk, hogy tényleg meg ott a Közel-Keleti régióban meg elég sokan. Jól van, azt javaslom, hogy tartsunk egy zenei szünetet, addig még felkészül a DJ-nk erre, addig elmondom, hogy a telefonszámunk az 215-37-73, a YouTube-on pedig tudtok követni minket a youtube.com/szamárpad, és ott a live streamet kerestétek, és ott megyünk, és ugye egy órás az FM-en a Pilotságon a műsor, az egy óra után már maradunk tovább a YouTube-on. Tehát, hogyha arra gondoltok, hogy szívesen hallgatjátok tovább, akkor maradjatok velünk a YouTube-on, vagy gyertek át akár most a YouTube-ra. És akkor most zene, szevasztok, jövünk vissza! Make me feel strange. Na, hol levett a zenét?
0: Ja, király.
1: Rutinos. Na, most akkor ki kellett vágni, tudod.
0: Ja, kérlek, kézzétek, elkapták a izélt, ez friss élet is. Elkapták a Gázában a Hamasnak a titkosszolgáltának a vezetőjét. Tegnap.
1: Gázában?
0: Igen, és nem élete van, úgyhogy mindent ki fognak tenni belőle.
2: És ha nem beszél?
0: Ja, és nagyon durva, hát nem beszél, hát na jó, hát azon nem aggódok, oké? Okay? Ez egy nagyon naiv kérdés volt.
2: De adják az igazság célumot?
0: Hát figyeld, a moszonnak beszélni fogok, ez biztos. Az volt a lényeg, hogy életben maradjon, tehát nem sikerült a Cian-be beszélni el, mielőtt elkapták. És úgy néz ki, hogy palesztin közreműködéssel helyi Hamas ellenes erőkkel kapta el az IDF. Tehát nem az IDF kapta el, hanem a palesztinokkal. Tehát ilyen szinten, hogy ez igaz, az nagyon-nagyon-nagyon nagy gáz van akkor a Hamas erőkkel. Akkor nagyon, hogyha ez igaz. Hogyha nem csak izraeli propaganda.

0: Küldjem a linket Messengeren?
1: Ja, próbálom nézni most azt a izét, amit olvastam. Egy ukrán, azt hiszem az ukrán
2: srácok, adás van.
1: Berendeszki, vagy hogy hívták a Facebookon, fogyok rá iratkozva. És ő írt egy elég komoly cikket most, hogy sajnos elfogyott a pénz az ukránoknak, amit az a 90 milliárdból. Kicsit túlköltek ezek, mert nagyon sok pénzt elkötöttek drónokra. És most azt akarják, hogy átcsoportosítják most a pénzt, amit 27-re kellett volna elkölteni. Viszont akkor el fog fogyni hamarabb az egész. És akkor hát most megint kérnek pénzt az ukránok, szegények.
0: És valami lehet történt közben a Tilosban, mert mindegy, mi akkor menjünk tovább szerintem. Nem látjuk frissülni ott a
2: képen. Nem történt semmi, adásban vagytok.
0: Mi adásban vagyunk, jó, szuper. Na, arra akartam beszélni, hogy a... Ugye volt pont itt, akkor üdvözöljük együtt a Magyari Petinek és...
3: Király András.
0: Király Andrásnak, aki régebben ugye most, vagy legutóbb az a Telexnél volt, előtte az Indexnél. Én is csináltam vele több adást itt, úgyhogy meg lehet nézni az Arjomba. A Kossuth Rádióban volt egy ilyen világpolitikai elemző műsor, ők is beszéltek erről, de ez mindenhol a téma volt, hogy a CIA igazgatója Moszkvába repült, azt hiszem, hogy egy C-15-es katonai gépen, és nem volt bejelentve egyik oldalról sem, hanem úgy bukott ki, hogy valaki figyelte ilyen flight radaron ezt a gépet, a Lajstrom-jel alapján, és látták, hogy Litvánia, azt hiszem, Litvánia Észtországon keresztül Moszkvába repült. És ezt ugye találgatja mindenki, hogy ennek mi lehet az oka, mert nem tartottak erről sajtótájékoztatót. Trumpra rákérdezett egyetlen egy újságíró, azt mondta, hogy hát ez rutin látogatás, hát mi évente egyszer, és tudod, ez abszolút fals, tehát nem szokott a CIA.
1: De persze, rutinban csak ugye elrepülget Moszkvába, tudod, hát és az FFB főnökkel tudod, kávéznek egyet, tehát miért ne?
0: Nagyon érdekes volt, hogy ugye, hát biztos több dologról volt szó, de sokak szerint ugye arról van szó, hogy a Oroszország választások jönnek, nem elnök választás, tehát nem Putyin fogják választani, hanem Duma, parlamenti választások. És szeretné, hogyha a parlamenti választások után sorozás, elindulhatna egy ilyen nagyobb sorozás, aminek az lenne a célja ezzel, hogy valóban fenyegetni, vagy megtámadni balti országokat, hogy a NATO-t beprovokálni egy ilyen konfliktusba, olyan szinten legalább, hogy ő megtarthassa az elnöki pozícióját, és hogy ez indokolni tudja ezzel a sorozást. Ez az egyik verzió, amit mondta. Hogy mit gondolsz erről, vagy nem tudom, hallottatok el, vagy volt más, ami, mert én azt is hallottam egyébként, hogy ugye Amerikának fogyóban vannak a Patriot rakétái, emiatt nem is küldenek például Ukrajnába se, de az öböl országban se tudja védeni a saját bázisait az irániaktól. Az oroszok pedig ugye nagyon támogatják Iránt, régóta lehet tudni, nem elsősorban fegyverrel, de fegyverrendszerekkel is, lokátorokkal, de felderítési információval, tehát célpont adatokat adnak meg nekik.
1: Így van.
0: Ez az izraeli háborúval kapcsolatban, vagy bocsánat, az izraeli háborúval kapcsolatban.
1: Hát nem hivatalosan elismerték, hogy egy ilyen kérés érkezett a Radcliffe-től. Uh-huh. Azt hiszem a Radcliffe találkozott az FSB vezérrel, és hogy egy ilyen nem hivatalos kérés, ezt én a Wall Street Journalban olvastam, hogy az érkezett, hogy amitről most beszélt, hogy ezeket az információkat, ezeket legyen szíves, ne szolgáltassa már Iránnak. hogy így kevesebbet, akkor volt most egy szerződés tervezet, azt nem tudom, hogy végül összejött-e, ami egyébként az legfelsőbb szintű orosz engedély kell hozzá, hogy technológiai fejlesztéseket adnak át Iránnak hiperszónikus rakéták fejlesztésére, meg szuperszónikus drónok, tehát, hogy amik nagyon gyors, amiket ugye nagyon nehéz elfogni, mert nagyon gyorsan.
0: Ugye? Ja, hangsebesség felett.
1: Aha, igen. Tehát, hogy ezt is, hogy nem már. Tehát, hogy ilyen dolgok lehetnek. De egyébként én, amit olvastam, kerestem egyébként dolgokat, amit találtam, azok nagyon, ahogy mondod, nagyon ködösen fogalmaznak, és szinte semmilyen információt nem közölnek. Tehát ez nem egy hivatásos találka volt, hanem ez igazából azt szivárogtattam ki, amit akarnak nagyjából.
0: Igen. Hát volt ilyen találgatás is egyébként, hogy azt csak ilyen bloggerek mondták ezt, hogy Putyin, hogy nincs tisztában a háború a valódi állásával, hanem ugye félrevezetik, mint ahogy a kezdeteknél a felderítési információkkal félrevezették őt valószínűleg, mikor meghozta azt a döntést, meg hogy milyen állapotban a saját hadserege. Szóval el tudom képzelni, hogy vannak dolgok, amiket nem mondanak el nekik. És hogy ahogy azért ment oda a CIA igazgató, hogy felvilágosítsa arról, hogy Ukrajnában igazából nem állnak túl jól, a híreszte, vagy a saját gondolataikkal ellentétve, illetve, hogy hát, hogy látják, hogy gazdaságilag is hogy most már egyre jobban megviseli az őket, meg lehet, hogy az ukránok most előhoztak egy új ilyen fenyegetést, hogy a polgári repülős társaságok azok nagyon óvatosan repkedjenek, mert az orosz léptér az nem lesz biztonságos.
1: Igen, ezer drón, mondott Zelenszky, ezer drónnal fogják elárasztani az orosz légteret, és nem lesz biztonságos. Az mondjuk elég borult, ilyen napi ezer drón, az kemény, az tényleg kemény. De nem tudom, te hallottál erről a német, a lipcsei reptér, meg a mostani...
3: Most a augsburgi pályaudvar volt a...
1: Azaz.
3: Mai. Ugye, az mai hír.
1: Tegnapi, nem?
3: Hát szóval a pályaudvar az mai, azt hiszem. A lipcsei volt egy pár napos.
1: Igen, és a Pistoriusnak én olvastam, ugye a német védelmi miniszter, hogy fel kell készülni Európának, hogy ez egy hosszú háború lesz. Hát nem mondja, tehát már eleve most már hány éve tart? 4?
0: Most februárban lesz 5.
1: Februárban lesz 5, igen. Tehát mert tovább tart itt a második világháború, egyébként, az európai csatatéren. És hogy szerintem most már too big to fail van, nem? Tehát most már nem szállt ki Európa, most már muszáj pénzt nyomni ebbe a háborúba.
0: Azt én is úgy látom meg, hát egyre agresszívebben fenyegetik Nagy-Britániát elsősorban, Németországot, Franciaországot is, ugye, és szerintem most már tényleg van félnivalójuk ettől, tehát én most nem néztem ezt még a Augsburgba, Lipcsébe azt hiszem ott már egyértelmű, hogy ezek oroszok voltak, és van egy csomó olyan, amiről nem tudunk, hanem olyan szájbertérben zajlik támogatások, állítok, azok mindennaposak egyébként. Úgyhogy szerintem is, én bár egy nagyon régóta azon pampogok, mikor oroszok turistákkal találkozok, vagy hát nem tudom, hogy turisták-e Európában. És ilyen felszabadultan, felhangon üvöltöznek itt Spanyolországban, a szupermarketbe, hogy ez mit keresnek itt? Tehát ez mind potenciális ügynök, KGB-s először is. Tehát akinek orosz útlevele van egyáltalán, hogy lehet itt magyar, vagy Európában még?
4: És akkor most mit mondjak a 1,5 millió izraeli oroszról? Tehát így...
0: Tehát nem akkor tudom, mondjuk így a német állampolgárok a háború, a második világháború alatt így utazgathattak, mondjuk elmi elment a francia tengerpartra.
4: Hát igen, ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés, igen. Igen.
3: Hát a franciára pont igen, mert az az övék volt, hogy
4: de jó, oké, de Nagy-Britanniában nem mentek nyaralgatni.
0: Ja, na, megnézze a Big Band.
4: Tehát így, hát igen, egy kicsit, nem tudom, kicsit Európának így az immunrendszer az így nem nagyon működik. Én azt látom, hogy így nem tudom. Pedig már biztos, hogy komolyan veszik. Vagyis hát már akik tudják a dolgokat, azok már biztos, hogy komolyan veszik a dolgokat, de hogy még mindig nem mennek politikailag komoly döntéseket hozni, ezt már egyszerűen ezt már nem tudom hova tenni.
3: Tehát, egy ukrán influencer, akit én követek, ő azt mondta a napokban, hogy Németország és Oroszország már régóta háborúban áll, csak igen. Ezt a németek nem vallják be, vagy nem beszélnek róla. De
4: na, ezt olvastam én is, ezt olvastam szerintem én is a Facebookon, ugyanezt olvastam, hogy már, és most már azt hiszem a németek már, tehát most már egyébként nagyjából be is vallják, hogy háborúban vannak Oroszország, most már Lipcse után, meg most Augsburg után, tehát hogy ez, itt most szerintem terrorizmus lesz, tehát ez most a terrorizmus eszközének az oroszok, igazából.
3: Na, meg most hát, ugye... Ja?
4: Mondjad.
3: Csak akartam mondani, hogy most egyébként Svédország Finnországba küldött át katonákat a finn-orosz határ védelmére, akik egyébként a finn parancsnokság alatt állnak. Tehát svéd katonák, de a finn hadseregnek dolgoznak kvázi, és őket is most küldték át, vagy küldik át a nem tudom, 1000 vagy 2000 kilométeres finn-orosz határ védelmére.
4: Tehát, hogy van ilyen Skandináviában, van ilyen katonai egyesség,
3: egyébként nincs, de Svédország és Finnország között van egy ilyen szerződés már előtte, hogyha a finnek veszélybe vannak, akkor küldünk oda katonákat, és azok finn
4: parancsnokság. Ez durva.
3: Az ezen kemény. Kívül egyébként csak a korábbi témájára az adásnak, a finnek is most megújítottak egy újabb izraeli védelmi vásárlásról szóló szerződést. Tehát azt hiszem volt mostanig egy 10 éves, és most egy újabb 10 évre.
4: Ja, a spanyolok meg azt csinálták, hogy átfestették a dolgokat, mert ugye ott nem válhatják politikailag, hogy izraeli technológiát alkalmaznak, és azért festették az izraeli technológiás cuccokat, hogy ne tudják látni, ne lássák az emberek. Tudod, így ilyen klasszikus strucc esetel, tudod, hogy így. De a legjobb, azt nem tudom, hogy olvastátok-e, az tényleg, az rendesen egy ilyen, az a vicces, hogyha lesz majd egyszer egy ilyen része a műsornak, hogy a viccesek. Azt eltettem viccesbe.
0: Az már csak a YouTube-on lesz majd.
4: Ja, jó, oké. Okay. Akkor majd a YouTube-on nem most már akkor elmondom. Az ír miniszterelnök...
3: Ezt mondjuk nem tud ködbe leszállni.
4: Igen, mert a minisztérium vett egy új gépet, és pont Írországba kiszereltették azt az izraeli technológiát, ami a köd. Be is látnak a pilóták. Az egy izraeli technológia, és kiszereltették pont Írországba, ahol azért egyébként van köd. Sok szerencsét leszállása az ír miniszterelnöknek Dublinba egyébként.
0: Ja, az érdekes. Ja, most azt nem tudom, figyeltétek el, 10 percünk van még. A kanadai miniszterelnök és Trump között volt egy ilyen hosszabb csörte, mert Trump megint felújította ezt a vámháború témát. És most már a múltkor is fenyegették, de most már visszavonták ezt az F-35-ös szerződést. Nem emlékszem hány milliárd dollár, de egy elég nagy számú beszerzés lett volna, és azt mondták, hogy ők akkor ettől elállnak. És úgyhogy lehet, hogy ez nem tudom. Én azt hiszem egyébként a Gripen gondolkodnak most a kanadai.
3: A kanadai is Gripen tesz? Ja, most már mindenki annyi Gripen tesz, hogy fel kell iratkozni, mint régen a Merkurnál egy zsigulira.
4: Ja. Jó lesz, tele. Hallod, a GDP az olyan szinten pörög nálatok vejni, hogy ez Kész.
0: A második világháborúban is ők milyen jól jártak
4: valami. De most egyébként, most az ukránok is jól fognak járni, meg az izraelek is jól fognak járni ebben a háborúval igazából. Hát, persze.
0: Anyagilag?
4: Hát anyagilag, hát figyeld, tényleg a szomszédom az fegyvermérnök, a Rafaelnél dolgozik, hát a Rheinmetall-al olyan szerződések lesznek az a következő 10 évben, meg Csehországgal, meg ugye most Görögországgal, hát milliárd dolláros szerződéseket kötnek folyamatosan az izraeliek. Mm. Ugyanis ugye itt miért, ugye mi a helyzeti előnye Izraelnek? Az, hogy nincs bürokrácia. Nincs bürokrácia a katonaságban. És ezért például le voltunk maradva egy évvel ezelőtt a drón technológiával, még Libanonhoz képest is, a Hezbollahhoz képest le voltunk maradva a drón védekezés technológiával, és egy pillanat alatt átvettük az ukránoktól, egy pillanat alatt felfejlesztettük, és egy pillanat alatt váltottunk, és most már nem tudom, egy Jébuár, mert Izrael Ukrajna után a legfejlettebb drón technológia gyártó. És ez az előnyünk, ez egy hatalmas stratégiai előny, hogy itt nincs bürokrácia. Nem az, amit az Unióban 10 év kelljen ahhoz, hogy egy döntést átvigyenek, hanem itt ennyi. Eldöntötték, hogy hoppá, itt most le vagyunk maradva, oké, akkor fél év múlva már mi vagyunk az elsők, oké. Minden erőfordásra csoportosítanak, mindent átvesznek, ugye? Tehát, hogy itt minden információt megosztanak, mindent átvesznek, semmi, nem úgy kezelik, hogy mi vagyunk a legjobbak, és senki nem hallgatunk, hanem mindent. Tehát, és egyszerűen ennyi. Nagyon alkalmazkodó képes. És ezért nagyon gyors. Ennyi. Ez egy hatalmas nagy előny. De ugye csak így tudunk túlélni, mert nagyon kicsik vagyunk. Tehát ez egy esélyünk van.
0: Ezt nem tudom, aztán adásban ezt nem kérdeztem meg tőled végül is, vagy nem emlékszem rá, hogy a korrupció, beszéltünk erről adásban? Vagy az csak privátban
4: beszéltünk? Nem beszéltünk erről, de erre szálljunk egy adást.
0: Aha. Jó, erre akkor ezt átjöntjük a YouTube-ra. Annyit elmondok előre, hogy arról akartam kérdezni, ugye mivel óriási összegről van szó itt haderőfejlesztésben, hogy az ugye minden országban, nyilvánvalóan Ukrajnában is, Magyarországon is, bárhol a korrupció itt beteszi a lábát, úgymond, és hogy ez Izraelben ez, hogy van, erről akartam beszélni. Akkor ezt a YouTube-ban folytassuk, jó? És még egy dolgot akartam a YouTube-on, mégpedig azt, hogy egyébként rosszul mondtam a YouTube csatornának a URL-jét, az youtube.com/szamárpadcsatorna. Tehát nem csak Szamárpad, hanem Szamárpad csatorna, ott tudok csatlakozni. A ukrán védelmi miniszter volt, akit leváltott a Zelenszky, ez a fiatal ilyen technokrata srác, és hogy arról akartam még megkérdezni a véleményetek, hogy mit szóltok ahhoz, hogy néz az ki, mert az elején nagyon úgy nézett ki, hogy Zelenszky mekkorát hibázott, stb. Most már azért más aspektusok is felmerültek azóta ezzel kapcsolatban.
3: Nem tudom, most amit én legutóbb olvastam erről, az az, hogy ugye egy ideig az lehetett, hogy ő most politikai karrierre készül, de állítólag most csináltak valami felmérést, és nem nyerné meg az elnök választást. Fedorov. Más nem tudom.
0: Fedorov.
4: Én egyetlen egy dolgot hallottam, hogy lehet, hogy az oroszok indították rá Zelenszkyre.
0: Ja, hát én is ezen kezdtem el gondolkodni, hogy ugye Muskkal nagyon jóban van, Muskkal sokat szokott telefonon beszélni, Musk saját maga mondta, hogy ő havonta beszél Putyinnal, vagy nem tudom ez azóta, hogy van, de ezt mondta egyszer. Úgyhogy, na mindegy, akkor ezt YouTube-on megbeszéljük. Annyit akartam még mondani hogy lejár most már lassan az időnk, hogy tehát menjetek át YouTube-ra, mi folytatjuk ott egy óráig. Kaptunk támogatást közben a YouTube-on, képzeld el Péter.
4: Nem mondod!
0: De. Kettő támogatónk lett. Az egyik az Kamai Gábor Buda, köszönjük szépen neki. A másik pedig Asaf Szigeti. A támogatónk
4: között. Úgyhogy köszönjük szépen! Ez fantasztikus!
0: Köszönjük szépen! A FM adást akkor most befejezzük egy picivel hamarabb, de még úgyis zene jön, utána a hírek. Köszönjük szépen DJ-nem DJ-nek a közreműködést, mi maradunk itt. Szevasztok!
4: Kicsit meg is nőtt az orrom erre a támogatásra, nézzétek!

0: Friday, September 4th, come to party with us for the 35th birthday of Tilos Radio at the Dürerkert, Obolutsa number 1. On the menu, concerts, DJ like Sample Temple, DJ Titus, Clairvoir, Nandes of Selection, and much more. And of course, there will be a tombola and delicious bogelage. Champagne and cake. Let's go. The entry will be free. Ciao.
1: Az egy programajánló volt.
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: Egy holland vállalkozás buborékgátja a folyók és csatornák műanyag szemetének akár 86%-át is képes megfogni, mielőtt az a tengerbe kerülne. Egy légszivattyúhoz csatlakozó lyuggatott csövet fektetnek a mederbe, ferdén a víz folyás irányára. A berendezés felfelé áramló buborékfüggönyt hoz létre, amely mind a felszíni, mind a mélyebben úszó hulladékot a partnál kialakított gyűjtőhöz sodorja. A Great Bubble Barrier cég szerint termékük nem zavarja sem a halakat, sem a hajóforgalmat. Jelenleg Amsterdamban, Katwijkben, Harlingenben és a portugáliai Vila do Condénál üzemeltetnek gátat. Terjeszkednének Európában, az USA-ban, kiváltképp pedig Dél-Kelet-Ázsiában, ahol a legszennyezettebb folyók vannak, közli a Euronews.
4: Lehetséges, hogy az emlősök miatt nem léteztek apró, nem madárszerű dinoszauruszok. Ez energetikai fittség matematikai modellje, amelyről az Evolution folyamatban olvashatunk, megmagyarázhatja, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. A kutatók több ezer faj testtömegadatait gyűjtötték össze 6 csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszaurusz faj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Az ökológiai nyomás, mint például a verseny vagy a prédaejtés a korai emlősök részéről, akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését, amíg a repülés képessége hirtelen fel nem oldotta ezt a korlátot. Nagyon-nagyon csírét hallottátok.
3: A hódokat egykor majdnem kipusztították Európában, ám 1960 és 2016 között védettségüknek és az ökológusoknak hála állományuk 1,2 milliósra, élőhelyük is a többszörösére növekedett. A gátépítő csatornaásó hódok kis patakokat változtatnak kiterjedt, még aszályok idején is dús és zöld vizes környezetté. A kiütő erdőtűz a kisebb ellenállás irányába terjed, a száraz növényzetet emészti fel, nem próbál átjutni a nedves területeken, melyek így biztonságos menedékül szolgálnak a tűz elől elmenekülni képtelen állatok, például békák, kisebb emlősök és halak számára. Tudatja a Euronews.
2: Ezek voltak a hírek.
5: Egyébként Hárminak igaza van. Én 6000 plusz kreditet adok a 60 pluszai autós üldözésére is, van még föl is borult egy terepjáró autó. Igaza van, egyébként az kemény sztori volt. Az kemény sztori volt.

0: szerintem valahogy szar lesz ezt mondani, hogy nem jó politikus. De valóban nem jó politikus, mert azért nekünk volt annyira sportos, valószínűleg nem tényleg volt. Sport, azt nem tudom, hogy volt. Tehát 16-ot összesen, és semmit nem tudtam. Komolyabb kintetést nem tudtam megszerülni. Tényleg egy ilyen 45-40-nél tovább nem tudtam menni. Nem tudtak egy rohadt médiát összerakni, és én minden egyes pártnak több száz millió forintot támogatottak.
1: Jaj.
0: Ez egy YouTube csatornát.
1: Jaj. De hát egyértelmű a különbség, ezt nem kell ragozni. Tehát tényleg fény az éjszakában a Magyar Péternek amennyire tehetséges politikus. Tehát ez egyértelmű a különbség, a tehetség. De tényleg. Azt szerintem azt a Bak is látja ilyen szinten. Mind kommunikációs, mind menedzser szinten, mind tehát tényleg ahogy meg lett szervezve az egésznek. De azért szociál... Én értem, amit a Venni mond, szerintem egyébként teljesen nem értek vele egyet, mert szerintem Magyar Péter ebben a szempontból sokkal gázabb, mint a Hatházi, hiszen Magyar Péter tényleg 2024-ben lépett ki ebből, tehát ő még 2023-ban tényleg ott tapsolt, nem tudom, Köcsén, vagy nem tudom, az erdélyi, mondjátok már azt a fesztivált, a
2: Tusványos,
1: meg ilyen, tehát, hogy meg ő még 2022-es sztorikat mesélt, hogy nem tudom, együtt vacsoráztak, és akkor ő mit hallott a Léva Ildik, vagy az Ildik a Orbánnak a feleségétől, mert szerintem Magyar Péter ebben a szempontból sokkal gázabb, mint a izé, hogy ó ellenzékezik meg ilyen morális, ilyen erkölcs morális.
2: A Magyar Péter még szerintem, ugye még a Gulyás Marci azt mondta az első interjújában, hogy Orbán Viktor a legnagyobb politikus.
1: Aha, így van.
2: Őt a világért nem bántaná, nem tudom, hogy pontosan szó szerint.
1: Hát akkor éppen a Rogán Antal, igen, akkor éppen Rogánra helyezte ki, mert ugye izé a... De miért? Mert megvolt a lényeg az értelme, mert már akkor megvolt a fejében, hogy akkor ebben ki fogja szivárogtatni ezt a fölvételt, és ugye az a Rogánról szólt, ami a felesége fölvétele. Tehát, hogy ő így építette ezt föl. Meg ugye volt plusz sértődöttsége a Rogánnal, mert hogy mikor váltak, akkor a Rogán fenyítette be ugye őket. Hogy még ne váljatok, meg ne úgy váljatok, meg minden, úgyhogy ő ezt a Rogánra helyezte ki legelőször, csak aztán meglátta tök ügyesen egyébként, meg tök jól, meg jól is megcsinálta, meg az egész szerintem tök jó, hogy ez történt, csak tényleg ez tényleg nagyon büdös, hogy mikor ő jön, ó ellen, meg ez az egész retorikája, hogy az ó ellenzék is milyenek, mert ez nagyon hasonlít az Orbán Viktorra.
2: Tehát ez nagyon az a minta, azt látta, három évvel ezelőttig még szerelmes volt belé, azért lassan múlik el egy ilyen szerelem.
1: De ez nagyon nem, tehát ez új lipsizés lesz most az ó ellenzék? Tehát ő lesz az új lipsi? Vagy most...
0: Lehet. Hát most egyelőre

Hello, hello, sziasztok! Ez itt az Esti, mikben vagytok a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Hamarosan érkezünk nagyon izgi témákkal, előtte viszont még egy kis zene.

0: most Károlyt helyettesítem a pult mögött, mert ő épp Franciaországban sütkérezik és szüreteli a szőlőt, de itt vagyunk teli stúdióval, visszatérő és új vendégekkel, úgyhogy szerintem így ebbe az irányba menjünk is egy ilyen bemutatkozó kört, hogy kik vagyunk itt és honnan jövünk. Egészségetek. Ahogy ennyi a bemutatkozás, rendben. Köszi, köszi szépen.
1: Köszi, Miki. Sziasztok, én Dávid vagyok, a Társadalomelméleti Kollégium tagja.
0: Köszi. Következő delikvensünk.
2: Köszönöm. Sziasztok, én Adél vagyok. Én egy ilyen 5 éve voltam kb. A Társadalomelméleti Kollégium tagja, és most a Szövetség a Közösség Ingatlan Fejlesztésért, röviden SZAKI nevű szervezetnél dolgozom.
0: Köszi szépen. Az utolsó székben egy régi klasszikus vendég.
3: Sziasztok, Zsombor vagyok, és ma kezdtem tanítani ebben a tanévben.
0: Köszi szépen. Szóval igen, rengeteg itt vagyunk, és tök izgi témákkal érkezünk, viszont előtte még programajánló következik, mivel most pénteken, szóval holnap után szeptember 4-én lesz a Dürer kertben a Tilosnak a 35. születésnapja. Most, hogy végignézek a programistán, rengeteg szuper dolog lesz. Gentry Sultan, DJ Titus, Sample Temple, Csoki Csibész, Kanada Káosz, bármik is legyenek ezek, de csodálatosan hangzanak. Tombola, Bográcsok, Adománypult. Úgyhogy keressétek a Facebookon az eseményt, és szeptember 4-én pedig gyertek a Dürerbe, és ünnepeljük a Tilost. Köszi szépen, és akkor most pedig ugornánk is az első, a fő témánkra, amihez Mikinek kicsit át is adnám a szót, és én így a háttérbe vonulnák, úgyhogy halljuk, hogy miről fogunk beszélni, Miki.
4: Na igen, szóval bocsánat a közjátékért, azt hittem, hogy csattanni fog a sörös doboz, de ez nagyon bénán hangzott, szóval Miki vagyok ismét, és továbbra is, és hát ugye van az a mondás, hogy nunc est bibendum, mert hogy lemondott valaki, de ezt majd a műsor végén, ez most ilyen teaser volt, de ennél sokkal örömtelibb téma az, ami most a fő témánk lesz. Ez így elég ritka, hogy ilyen örömhírekről számolhatunk be végül, vagy így meg sikerekről. És hát a Társadalomelméleti Kollégium egy sikeres, sikeresen megugrotta ilyet egy nagy kihívását, és saját helyre költözött. Ugyanennek a folyamatban nincsen teljesen vége, de már az új tanévet itt fogják kezdeni a tekesek. És hát köszönöm akkor még egyszer a tekes vendégeinknek, akik most erről fognak beszélni, illetve hát nyilván azt hogy titok, hogy én is tekes voltam néhány évig, úgyhogy azért valamennyi ismerem a sztorit. Hát szóval minden esetre költözött a tek. Dávid vagy Adél, mi az a tek egyáltalán? Mit kell erről tudni?
1: Hát a tek az egy baloldali, bázisdemokratikus szakkollégium. Alapvetően egyetemisták alkotják a tagságot, de hogy ez nem feltétele a szakkollégium életében való részvételnek. Annyi talán még érdemes tudni, hogy hivatalosan a Corvinus Egyetemnek az égisze alatt működik jelenleg, és hogy a második legidősebb szakkollégium az országban 1981-ben alapították, az akkor még Marcz Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen.
4: Köszi, és akkor ha a Corvinusnak a része a tech, akkor miért nem a Corvinus épületében vagy épületeiben vagytok?
1: Hát ez egy hosszú folyamat, hosszú történet. Igazából tavaly még ott is voltunk a Corvinusnak egy kollégiumi épületében, a Rádió utcán, a Rádió kollégiumban, és hát egy nagyon szenvedős időszakot követően sikerült elköltöznünk, de azért ennek elég sok tényezője volt, kezdődött.

0: azzal igazából, hogy a kollégiumi díjak igencsak megugrottak az elmúlt időszakban. Pár éve a 16 ezer forintos kollégiumi díj 53-54 ezer forintos magasságokba emelkedett, és egyre jobban azt éreztük, hogy a tagjainknak egyszerűen nem tudunk biztosítani megfizethető kollégiumi férőhelyet, és hát ezek a férőhelyeknek a száma is csak csökkent az évek során, ugyanis bár a Corvinus alatt működünk, nem csak Corvinusos hallgatóink vannak, hát és ez sajnos problémákat is okozott, és eddig 25%-át kellett alkotni a bentlakóknak, akik Corvinusos jogviszonnyal rendelkeznek, és hát az évtől pedig már 50%-os lett volna, ami nálunk nagyon nehezen lett volna kivitelezhető, talán megfeleződött volna a bent lakó tekesek száma, ami tavaly olyan 20-22 fő volt, úgyhogy ez elég nagy érvágás lett volna. Azt talán még érdemes így megemlíteni, hogy kezdetben régebben egy egész szintje volt a szakkollégiumnak, tele nagyon szuper közösségi térre, mint a klubszobával, és ezeket én már például nem tudtam megtapasztalni, ugyanis az ötödik emeletről szépen leköltöztünk a másodikra, és a szint onnantól kezdve már nem csak a miénk volt, közös, megosztott konyha volt a nemtekes korinuszos hallgatókkal, elvették tőlünk a klubszobát, és azt éreztük, hogy mint közösség egyszerűen nem képes működni ebben az épületben, úgyhogy muszáj volt tovább állnunk.
1: Én még lehet, hogy kicsit visszaugranék szerintem a szakkolékhoz, vagy szakkollégiumokhoz, hogy amúgy ugye nem tök fontos kiemelni, hogy az ilyen két vagy három legfontosabb része közül így az egyik az a lakhatás, vagy az ilyen közös együttélés így a szakkollégiumoknak. És hogy szerintem az, ami lehetővé teszi azt, hogy így a szakmai élet, meg így az ilyen közösségi élet ilyen nagyon aktív tudjon lenni, és hogy szerintem ez egy ilyen tök nagy plusz, amit így az egyetemeken, vagy az egyetemi oktatáson, meg egyetemi életen túl így tud nyújtani egy ilyen szakkollégium, hogy így együtt laksz emberekkel, így bármikor így át tudsz menni emberekhez így tanulni, vagy így beszélgetni, szóval ez egy ilyen tök fontos dolog, és hogy szerintem ez így a teknek így egy ilyen tök nehéz ilyen időszak, amióta már így elvesznek ezek a közös terek, ahol lehet mondjuk így megbeszéléseket tartani, mert hogy a tech nem úgy működik, hogy csak az ilyen egyetemi hallgatók, meg fiatalok képzik így a részét a szervezetnek, és nincsenek ilyen felnőtt egyetemi oktatók, akik így segítenék így igazgatni mondjuk így a tech működését, és hogy ennek meg az a feltétele, hogy legyen egy hely, ahol lehet, nem tudom, gyűléseket tartani, megbeszéléseket tartani, így együtt dolgozni, és hogy az, hogyha így nincs meg, akkor az egy ilyen tök nagy hiány egy ilyen szakkoli életében, és így szerintem, hogy az elmúlt években meg így egyre jelentősebb az, hogy mennyire így megnövekedett így Budapesten az ilyen lakhatási költségek, így az emberek, így a fiatalokat főleg érint, és hogy szerintem ez most egy ilyen tök nehéz helyzet az, hogy így egyrészt így egyre többet kell dolgozni a fiataloknak, hogy egyrészt így tudjanak enni, meg így majd magukat így fenntartani, és akkor pluszban így lakhatási költségek is így emelkedtek. A kollégiumi férőhelyek még mindig nem elegek, szóval mondjuk ez egy ilyen egyre nagyobb probléma, és akkor szerintem így a szakkollégiumoknak meg így ezzel együtt egy ilyen törekvése, hogy egy ilyen önálló, autonóm ilyen lakhatást tudjon biztosítani a tagjának, mert az, hogy így nem tudom, szóval így nem tudom egy szakkoli költözködni évente így különböző helységekből át, mert ez tök sok energia lenne, meg ilyesmi, és hogy így szerintem kell ez az ilyen biztonság, meg ilyen kiszámíthatóság egy ilyen intézménynek.
2: Meg azt is hozzátehetem, hogy hogy nőnek a lakhatási költségek, meg hogy ennyire jobban anyagilag szorulnak a kollégiumok, meg a kollégiumban lakó egyetemisták, úgy például az a közösségi teretnek egyre nő az értéke. Tehát az, hogy itt a régen volt az egész ötödik emeletet használta a tech, és ott itt nem azt jelenti, hogy akarja, nem azt mondja, hogy megcsinálhatott, volt saját, ott egy szoba, hogy csak klubhelyiségként, tehát közösségi helyiségként, meg órák és gyűlések tartására. Ez is fontos kiemelni, hogy ugye a szakkollégium természetesen oktatási tevékenységet is az oktatási tevékenység zajlik, amire szintén külön helyiségek kellenek. Tehát, hogy egyre jobban szorulnak ki ezekből a terekből hallgatók, és hát ugye azok a szakkönyvek szerencsések, mint a Rajk, meg Sisz, meg a nem tudom, Bibó, ötvös, akiknek ugye van saját épületük, amelyen fölött valamilyen tudnak rendelkezni. A Kalkösnyi Egyetem birtokolja őket, az ő kollégiát, nem fogja őket így ki egy napra a másikra kitenni őket, de a tech sokkal meg azok a szakkönyvek ilyen helyzetben vannak, mint a tech ebből, és már jó pár egyébként. Szóval sokkal bizonytalanabb helyzetben vannak. És ahhoz, hogy az autonómiát megőriz az intézmény, ahhoz az előbb-utóbb szükséges a saját terek. Ugye ez talán mindig az a tendencia ahhoz, hogy szervezet tudjon, tehát nem tud egy baloldali szervezet, egy hát nem feltétlenül ellenséges, de legalábbis idegenszerű közegben, mint a Corvinus, nem teljesen azonosok a céljaivel. És az egy Corvinus egyre inkább ez volt a tendencia, hogy egyre távolabbra kerültek a tech cíje és a Corvinusé. Sajnos, és nem a tech mozdult el. És egy ilyen közelben csak akkor tud megmaradni egy szervezet, hogyha van valamekkora autonóm, és saját terejével rendelkezzen.
3: Na és akkor mi történt a kettő között? Mert azt már hallottuk, hogy oké, mi a szakkollégium, meg mi a szakkollégiumi létlényege, hogy miért egy ilyen fontos eleme az együttélés, és hogy ez így hogy kezdett a tech ebből kiszorulni, meg hogy került egy ilyen nehéz és tartatatlan helyzetbe a Corvinusszal kapcsolatban. És akkor előtte már hallottuk a végét is, egy hosszas folyamat végén most sikerült elköltözni egy saját helyre a technek, de hogy mi volt a kettő között? Hogy mikor kezdődött ez a projekt, hogy merült fel ez, meg milyen módokon, hogyan vágtak bele ebbe a tekesek, és mi volt az egész folyamat, amit erről tudni lehet, aminek ez lett a vége?
1: Hát szerintem az egész, ez szerintem nagyjából ilyen 10 éve kezdődött, de lehet, hogy több éve is, és eleinte ez csak egy ilyen, szóval eleinte nem is volt így az ilyen egész technek a működésében ez így integrálva, mert a techben így tímek vannak, mindenkinek benne kell lenni valamelyik tímben, és akkor azt szerint mondjuk közösségi munka, vagy közösségi programokat szervezel, vagy a szakmai életet szervezed, de egy ideig így ez a lakás tím nem is tím volt, hanem csak projekt, és akkor az így valahol így a levegőben lebegett. Aztán egy ponton így tímé alakult, és akkor elkezdődött egy ilyen aktívabb folyamat, szerintem ez kb. 10 éve lehetett, amikor így jobban ráfeküdtek így a tekesek, és akkor önállóan szerintem elkezdtek így bérleteket, vagy hát ilyen bérleti alapon gondolkoztak, és akkor az volt a terv, hogy más szakkolikhoz hasonlóan, mint mondjuk a helleresek, akik jelenleg is egy ilyen bérelt ingatlanban laknak, hogy ahhoz hasonlóan lehetne mondjuk közösen bérelni valami nagy teret, amit így a tekesek így fenntartanak, ott laknak. Szóval ez volt az eleinte, ez ilyen próbálkozás, aztán ilyen önkormányzati vonal is bejött, hogy ott is egy ilyen önkormányzati ingatlan bérlése merült fel, de is adtunk egy pályázatot, ez végül nem volt sikeres, szóval igazából aztán így jöttek ilyen visszacsatolások, hogy így igazából az ilyen bérleti piac is ilyen neon ingatag volt, akkor volt, nem tudom, egy ponton így a Covid, nem tudom, ilyen euró alapon akart mindenki bérletet így, vagy bérleti szerződést aláírni, akkor lett 400 forint fölött így az euró, szóval így nagyon durván ilyen kiszámíthatatlan volt azokban az időkben minden, és hogy igazából így emiatt nem is tudtunk nagyon semmibe belevágni, meg így nem is tudtunk volna olcsóbban igazából ilyen kollégiumot fenntartani, mint amennyi akkor volt mondjuk így akkoriban lakni, és akkor egy ponton elindult egy ilyen együttműködés így a periféria központtal, akik igazából nagy részt ilyen öregtekesek által alapított ilyen szervezet, akik ilyen kutatómunkát végeznek, ilyen lakhatás, munka, tőke területén, és akkor igazából ők így ilyen tök segítőkészek voltak, amiatt, hogy így nem tudom, érdekelt őket a lakhatás, még így a tekhez is így közel álltak, és akkor elkezdődött egy ilyen együttműködés, és igazából volt pár ilyen ingatlan, vagy hogy abban az időben volt az, hogy a Gólya is elköltözött a Bókai utcából a Ganz telep szélére az Orci útra, és akkor emiatt ez ilyen, egy ilyen új ilyen perspektíva volt, hogy így látták ott a perifériások is, meg így a gólyások is, hogy amúgy ezen a telepen amúgy tök sok ilyen ingatlan van, ami üresen áll, vagy nincs hasznosítva, és amiatt, hogy egy osztatlan közös tulajdon igazából az egész terület, amiatt mondjuk így az ingatlanok ára is alacsonyabb, mint más ingatlanul ki a környékem. És akkor ez ilyen 20-21-22 környékén így elindult, és akkor ez most arra jutott el arra a szintre, hogy idén meg tudtunk venni egy ilyen ingatlant, ami korábban is magánkollégiumként üzemelt, és hát igazából azóta már nem is a periféria központtal, hanem a szakival, ahol most már én dolgozom, indult el egy ilyen együttműködés, és igazából szerintem ez egy ilyen tök jó ilyen együttműködés, mert ugye a szakinak így ez a célja, hogy minél több ilyen közösségi tulajdonban levő ingatlant fejlesztem meg üzemeltessen, és akkor a TEK meg egy ilyen helyet keresett, amit így a TEK tulajdonolhat, ami felett így rendelkezhet így szabadon, így autonóm lehet, és így tudja üzemeltetni, mint egy ilyen demokratikus szervezet nagyjából, és hogy szerintem ez egy ilyen jó párosítás volt tökre. És akkor kezdtünk el igazából ezen a vonalon így elindulni, hogy akkor egy ilyen saját tulajdonú ingatlant nézzünk ki a GANZ telepen, és hogy azt így felújítani és beköltöztetni a tekeseket, hogy ez volt az ilyen cél, és akkor én így ezt még a TEK-ben kezdtem el csinálni, így szerintem lassan majdnem 6 éve, és igen, és akkor ez így mostanra ért el arra a pontra, hogy igazából így meg tudjunk venni egy ingatlant, összegyűjtsük a pénzt, és így felújítsuk, és most így kb. Pár napja be is költöztek így a tekesek, szóval ez azért egy ilyen nagyon hosszú folyamat volt, meg így nagyon sokat tanultunk alatta, de igazából most ez egy ilyen, vagy mi ezt egy ilyen, nem tudom, egyedülálló projektnek látjuk így itthon egyelőre, de hogy így tökre látszódik az, hogy amúgy van igény, mondjuk így, vagy érdekli, nem tudom, egy tök széles réteget az, hogy ilyen, nem tudom, lakásszövetkezetben ilyen, vagy valamilyen alternatív ilyen lakhatási, nem tudom, konstrukciók így legyenek elérhetőek, amik így megfizethetőek, meg így a közösség is így beleszólhat, meg így fent tudja tartani.
2: Erre rácsatlakozza, amit a végén mondtál, a közösség hogyan kapcsolódik be. Ugye a TEK, hát nem tudom mennyi, erről viták voltak egyébként a TEK-ben, hogy az mennyire igaz, de mondjuk egy ilyen életmód kísérletként, vagy intézmény kísérletként is működik. Innyátszatok prefiguratív politika, tehát megteremtjük az utópiát a jelenben. Olyan, ami úgy működik, hogy hát talán mi valamennyi elkezdünk hideges társadalmat, ahol mindenki minden hierarchiáján lapos, és az emberek alapvetően a saját magukat érintő kérdésre bele tudnak szólni. Nincs egy szigorú nagy hierarchiák. És ez a modell, ez mennyire jelent meg ebben a folyamatban, és hogy tudtak beleszólni akkor a közösség ebbe? Szerintem ez izgalmas lehet, hogyha valakit érdekelnek ilyen bázisdemokratikus kísérletek.
1: Szóval elkezdhetem mondani, de aztán Dávid, te is mondd, mert te meg így a TEK oldaláról voltál ebben benne már egy ponton. Hát, hogy igazából igen, hogy a szakinak, amikor így azt mondja, hogy ilyen közösség ingatlanfejlesztést szeretne, akkor az nagyjából így úgy van elképzelve, hogy így a közösség tervezi meg, hogy mik az igényei, hogy nekik mire van szükségük, hogy az ő elképzeléseik alapján indul ez az egész. És akkor még fontos ebben mondjuk az ilyen közösségi finanszírozás is, hogy ezeket általában nem tudjuk ilyen bankhitelek által, vagy hogy nem elérhető itthon azért ilyen intézményi, meg ilyen banki finanszírozás ilyen projektekre. És akkor így a TEK-nél is ez ilyen tök fontos pont volt, de hogy amúgy a kezdeteknél mondjuk az ilyen tervezés során azért így tök hangsúlyos volt az, hogy így mondjuk volt ugye a TEK-ben egy lakástím, és akkor a lakástím végig így be volt vonva be a folyamatba, vagy hogy így a folyamat része volt, és egy ilyen közvetítő szerepe volt mondjuk így az egész tagság között, meg így a szaki között. És akkor volt egy ilyen közösségi tervezési folyamat, és akkor az alapján hát választottunk is ingatlant, meg az alapján lett mondjuk így építészetileg megtervezve, így a terek úgy lettek kialakítva, ami az ilyen tagság igényeinek megfelelt, szóval ez mindig így be volt víve így az egész tekes tagság elé, hogy akkor most nem tudom mennyi közösségi tér legyen, hány fős szobák legyenek, és akkor nyilván nem volt így ilyen 100%-os mozgástér, mert hogy volt egy ilyen meglévő épület, amivel így dolgozni tudtunk, de hogy azon belül meg így ez egy ilyen tök fontos része volt, igen, hogy így akkor nem tudom, legyen-e plusz még egy ilyen közösségi tér, vagy így legyen abból is lakószoba, és akkor ezeket így egyesével így végigmentünk mindenen, és akkor így a tekesek tudtak erről dönteni. Szerintem ami igen tök fontos része volt, hogy ezt így, hogy itt létrejött rögtön már így, nem tudom, egy ilyen éve talán az üzemeltetési tím így a teken belül, ami már így előzetesen így készült arra, hogy akkor a tek most ősztől így el fog költözni, lesz egy épület, amiben így élni fog, amit így fenn kell tartani, majd így a tekes tagságnak, és hogy arra már így elkezdett így felépülni egy ilyen intézményrendszer így a teken belül, hogy akkor ez így hogy fog kinézni, és akkor már van erre fixen több ember, akik így ezen fognak dolgozni, és akkor azt mondom, egy ilyen tök fontos része annak, hogy így igen, hogy az üzemeltetés is egy olyan dolog, hogy így nem egy, nem tudom, cég fogja ezt vinni, hanem így a techből lesz két ember, aki ezt így koordinálja, és így az meglévő ilyen intézményeket, vagy ilyen tímeket, hogy, hogy így mondjuk begyűjtse a tech így a kolidíjakat, hogy így közösségi eseményeket, meg takarítást, meg ilyeneket, meg karbantartást megszervezzen, arra már lesz egy ilyen rendszer, ami így, hát mondhatni, igen, ilyen demokratikus már önmagában, lakógyűléseket terveznek, szóval szerintem erre így tök nagy ilyen figyelem lesz, hogy ez minél inkább így olyan elvek mentén jöjjön létre, ahogy így a tech is működik.
2: Bocsi, és akkor jól értem, hogy itt nem egy kollégium üzemeltető cég fogja partnerségben az egyetemmel, vagy az állammal ezt fenntartani, és nem lesz külön door manager, mert nem tudom, ugye kedves barátunk a kollégból, mindenkori kollégiumból a kollégium igazgató, mert nem egy hők fogja ezt mondjuk fenntartani, mert ezt akkor konkrétan a tekesek ugyanúgy, mint a minden más, ezt full önfenntartóan végzik. Ez szerintem tök újszerű a Magyarországon, vagy ez nem tudom, hogy
1: odáig igen, engedtem. Abszolút. Igen, hát most az az elképzelés, hogy így a szaki, így a fejlesztésen kívül most így a gólya mellett vannak az ilyen közösségi ház, és az is ilyen közösségi üzemeltetési modell alapján működik, és akkor a szakinak egy része, vagy ugye a szakiból így az üzemeltetésben így az elején így az a terv, hogy így most így együtt kezdjük el egyetekkel közösen az üzemeltetést, és akkor szépen lassan az évek során így egyre több ilyen feladatot, meg felelősséget kap meg így a tech igazából, amíg így átveszi ezt az ilyen, nem tudom, tudást, meg tapasztalatot, meg így együtt is így kitapasztaljuk, hogy ez az épület így milyen, meg hogyan működik. És igen, abszolút, szerintem ez ilyen tök egyedi itthon, így külföldön amúgy tök sok ilyen, vagy ott amúgy konkrétan léteznek ilyen diáklakás szövetkezetek, és ilyen, nem tudom, van mondjuk ilyen 40-50 éves intézmény is, amit nem tudom, ilyen 900 diák lakhatását így menedzselik, mondjuk ilyen 10 ember van így félállásban, és az összes többi ember meg ilyen, hát egy ilyen szövetkezeti formában működnek, és akkor ott is ez van, hogy így ilyen különböző ilyen munkacsoportokat alkotnak egy épületen belül, szóval több szintesen így irányítják, de hát igen, szóval azért ilyen tök nagy szinteken lehetne amúgy ezt így csinálni, szerintem az ilyen tök érdekes így diákoknál, főleg így a jövőben, hogy ilyen módon megszervezni mondjuk így a lakhatást, mert azért elég sok ilyen ígéret volt, nem tudom, az ilyen kulik helyzetének rendezésére, meg ilyen diákváros dolgokra, de hogy igen, hogy azért nem sok minden történt, szerintem az elmúlt években is közben így egyre nagyobb ilyen nehézséget okoz szerintem így fiataloknak, meg diákoknak így lakhatást találni, meg ilyen biztonságos lakhatást, szóval szerintem az ilyen tök jó, nem tudom, dolog lehet, amit majd így a tech, vagy aminek egy olyan tudás, amit így a tech így birtokolni fog, és hiszem ez tök érdemes így továbbadni majd így a jövőben.
3: Többiek? Esetleg még ez a résztéma, az Dávid, neked van hozzátenni valót?
0: Persze. Alapvetően van egy ilyen utópiánk, ugye jelenleg azért, amit az Adél is említett, van két koordinátorunk az üzemeltetés teamnek, ami lényegében így a lakástímnek a jogutódja, vagy ilyen maradványa, és alapvetően egy olyan, hát lehet, hogy naív, de jelenleg az az elképzelés, hogy az évek során ez a tím feloszlásra kerüljön, és hogy a tekesek, a bennlakó tekesek vegyék át minden egyes ember ezeket a feladatokat, és hogy ne kelljen majd ezeket két embernek koordinálni, és mindent kézben tartani, hanem legyünk annyira proaktívak, és tényleg vegyünk részt az épületünk fenntartásában.
2: Tehát akkor az állam elhalása végül megvalósul.
0: Hát egy szép napon talán, igen.
2: Ez egy érdekes kombinációja a posztmilleniális prefiguratív politikának és Lenin elképzeléseinek. Na, akkor betelefonál.
3: Igen, van egy betelefonálunk, úgyhogy...
2: Úristen!
3: Úristen! Adásban vagy, telefonáló.
4: Sziasztok, ápoló vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy az ingatlan vásárláshoz mekkora kölcsönt kellett fölvenni?
3: Köszönöm a kérdést, arra nem tudom, ki tud válaszolni, melyikütök szeretne valamit mondani.
1: Elkezdem. Szóval, hogy igazából már így említettem ezt az ilyen közösségi finanszírozást, ez így onnan jön igazából, hogy ilyen non-profitként így Magyarországon ezen a ponton így nem létezik ilyen intézményi hitel, vagy ilyen banki hitel, ami így hozzáférhető lenne. Szóval igazából ugyanolyan feltételek mellett, vagy hogy igazából non-profitokat így nem is tudnak elismerni, meg értelmezni szerintem nagyon sok helyen, vagy hogy ennek még nincsen olyan ilyen precedense szerintem, hogy így miből tudod visszafizetni, meg ilyesmi. Szóval igazából nekünk nem ez volt, ami segített. Egyáltalán, hanem úgy indultunk el idén, hogy van egy MOBA nevű kelet-európai szervezet, aminek így kelet-európai, mondjuk ilyen szerb, csehek, meg horvátok, meg mi mondjuk a szaki is benne van. És ez egy, abból indult ez a szervezet, hogy észrevette, hogy amúgy tök, hogy Nyugat-Európában mondjuk így a lakásszövetkezeteknek így tök nagy ilyen történelme van, így elterjedtek, meg így sok ember lakik mondjuk lakásszövetkezetekben, és ezzel szemben meg ezekben a kelet-európai országokban amúgy ennek így nagyon nincs semmilyen ilyen jelentősége, így nagyon kevés ilyen projekt létezik, és hogy ennek ugye a legfőbb oka az, hogy nincs semmilyen finanszírozás, amit így elérhető lenne ilyen közösségek vagy csoportok számára, akik így nem egy ilyen lakást szeretnének egyedül vásárolni, hanem egy közösségben szeretnének élni, és mondjuk szövetkezetet szeretnének csinálni. És akkor a MOBA-nak az volt a cél, amikor létrejött, hogy egy ilyen forgó alapot hozzon létre, ami elérhető, szinte egy ilyen átidaló kölcsönként is így értelmezhető, ami az ilyen projektek indulásakor fel lehet venni, és akkor mi is voltunk olyan szerencsések, hogy pont addigra gyűlt össze egy ilyen nagyobb összeg, amit mi fel tudtunk venni, és igazából az volt az ilyen, úgymond ilyen kezdőtőke, vagy nem tudom egyrészt, hogy lehet jól mondani, és hogy az volt az a pont, amikor így azt lehetett kommunikálni, hogy akkor van egy ilyen nemzetközi, ilyen szolidáris kölcsön, amit mi megkaptunk, és hogy ez volt az, ami így elindította az egészet, és azóta pedig hát leginkább, vagy hát nagy részt az ilyen, az a szerencsénk, hogy így a TEG-nek van nagyjából olyan 6-700 alumni tagja, akik így valaha, mivel a TEG már így 81 óta létezik, és hogy igazából ez az egész projekt így ilyen az ő, ennek az alumni közösségének a támogatásával tudott így megvalósulni. Szóval ilyen hagyományosan vett kölcsönről így nincs is szó. Erről az ilyen nemzetközi MOBA hitelről tudunk beszélni, meg az alumni hálózatnak ugye a támogatásáról. Szóval most így állunk.
5: Ha jól emlékszem, volt mindenféle gyűjtés is, illetve a Gólyában, ha jól emlékszem, akkor fordulatokat lehetett vásárolni, amelyeket felajánlottak, hogy abból a befolyó összegek azok nektek mennek. Szóval ez amúgy az én ismereteim szerint gyakorlatilag egy ilyen össznépi együttműködés volt, igaz?
1: Abszolút, igen. Hát a tech szervezet, igen, most idén évelején azt így kifelejtettem egy ilyen adománygyűjtő kampányt, ami így leginkább az ilyen közösségi média oldalakon ment, plusz így most volt a vasszaleteknek is a szűnapja, és akkor ezzel volt egybekötve igazából az ilyen adománygyűjtés, amiben igen, így ez volt a cél, hogy így minél több emberhez így eljusson a hír, hogy a TEG szeretne költözni, és akkor így találtunk egy csomó adományozót igazából, aki így beszállt szintén így a projektben.
3: Miki?
2: És ez fontos, hogy ezek mikroadományok, tehát kis összegű adományok, és nem ez mágnás, nyugodtan nem tudom gróf nagyapánknak a tőke alapjának hasonló, tehát nincsenek ilyen sídi nagy váltak mögöttünk adományok címén.
3: Igen, köszönöm, ez fontos volt. Egyébként nekem eszembe jutott, ez teljesen zárójel és egy kicsit más, de csak arról, hogy így mennyire rossz helyzetben vannak az ilyen hasonló szereplők Magyarországon, így a banki szektorban, vagy hogy mennyire vakok így a ilyen félszervezetekre. Nekem az egyik volt kollégám a szakszervezeti szövetségnél. Ő szeretett volna kölcsönt felvenni, de azzal kellett találkoznia, hogy a legtöbb bank, aminél tudnak kopogtatni, az konkrétan nem ismeri el munkaként azt, hogy te szakszervezeti alkalmazott vagy, vagy hogy egy szakszervezetnél dolgozol, és hiába mutatta, hogy ő ebből él meg, és munkaszerződése van, és ez egy teljesen korrekt munka, de egyszerűen a bankszektor nem hajlandó ismerni azt, hogy egy szakszervezet foglalkoztat téged. Igen, zárójelbe zár.
5: Ha jól emlékszem, volt egy elég híres magyar nemes, aki írt annak idén egy Hitel című munkát, amelyik konkrétan arról szólt, hogy voltak bizonyos dolgok, amelyekre nem lehetett hitelt adni, és hogy ezek mentén talán újra kéne alakítani a magyar gazdaságot.
2: Jaj, mindenki a feudális birtokát akkor beadhatja teknek. Nem, egyébként az... Egy nagyon durva, hogy mondasz, Milán, a szakszervezetekről. Én ez azt tudom hozzátenni, hogy én az energiaközösségeknél láttam ezt, hogy nem tudják a bankok ezt annyira. A bankos ember is azt mondta, hogy összigazából ők nem annyira tudják megfelelni, és ugye, még ha egyes embernek egy értékes, hogy miről van szó, de a rendszer nem annyira tudja elismerni, mert szerintem csomószor az a... egyszerűen nagy kockázati kategóriába esnek ezek a szervezetek bankoknál, illetve ugye nem tudják, hogy nincs ez a collateral, ami az magyarul. Tehát nem tudok semmit, nem tudom, ilyen...
3: Fedezet?
2: Azt fedezetet, hogy mögé tenni, vagy ilyen vagyontárgyat, vagy eszközt, amire föl tudnak menni hitelt. És ezek így az energiaközösségek is, meg hasonló non-profit kezdeményezések, vagy szövetkezetek, azok hát vagy ilyen összekalapozott pénzből, vagy valamilyen fajta non-profit adományból, vagy non-profit pályázatból finanszírozzák magukat, vagy valamilyen alapítványon keresztül.
3: Köszi. Lassan egy pár percen belül elmegyünk egy rövid zeneszünetre. Nem tudom, hogy még mit szeretnénk, vagy szeretnétek hozzátenni a témához, mit lenne még jó tudni a hallgatóknak.
2: Egy rövid kérdés feltennék, hogy amúgy mennyi volt az annyi? Tehát mennyi az ára ennek az ingatlannak? És tudjuk, hogy legyen összehasonlításunk. Erre emlékeztek?
1: Sajnos igen. Hát ilyen a vételár maga az 435 millió forint volt, és igazából az volt a szerencsénk, hogy a tulajdonosra egy ilyen több vételár részletben tudtunk így megegyezni, és hogy eddig ebből a felét fizettük ki, és még hátra van a fele, szóval még így továbbra is így azért elég aktívan kell dolgoznunk az ilyen adománygyűjtésen, meg ilyen fundraisingen, de most így azt reméljük, hogy igazából így, hogy már, szóval hogy azért nagyon nehéz volt ezt úgy elkezdeni januárban, hogy így azt mondtuk, hogy hát, hogy meg akarjuk venni ezt az ingatlant, itt be akarjuk költöztetni a teket, meg egyetemistákat, meg ilyesmi, de hogy akkor még ugye ez csak egy ilyen mondás volt, és hogy szerintem most így ez egy ilyen tök nagy mérföldkő nekünk most, hogyha már így azt is tudjuk mondani, hogy gyere el, és így nézd meg, hogy így hol laknak ezek a fiatalok, ezt tudod támogatni, hogyha szeretnéd, szóval hogy reméljük, hogy ez most egy ilyen egyszerűbb útra tér, meg hát igazából reméljük, igen, hogy ez most így, vagy így ez egy ilyen tök nagy löket, szerintem, hogy most már így látjuk, hogy ott van, nem tudom, 48 fiatal, aki ott él, így alakítja ezt a teret, szóval azért ez egy ilyen nagyon jó érzés, meg egy ilyen tök nagy dolog, amit szerintem így a tech így elért, és hogy így én így tökre látom azt magam előtt, hogy ez mondjuk egy ilyen, nem tudom, egy ilyen tök nagy szabadságot fog tudni adni ezeknek az embereknek, meg egy ilyen biztonságot, szóval én most így örülök ennek az egésznek, hogy ez így megtörtént így 6 év után, mert így tök sok munka ment bele így a tekesek részéről, és ezt így mindig amúgy így a legtöbben így munka mellett, meg így a tanulmányaik mellett csinálták, ami szerintem egy ilyen tök nehéz helyzet, hogy most így azért látom, hogy így az elmúlt 5 évben így mennyivel többet dolgoznak így emberek azért, hogy így csak így meg tudjanak élni a mindennapokban, szóval ez egy ilyen tök fontos dolog, hogy ezt így közösségileg így megléptetek.
0: Meg szerintem akkor most így a végén azért említsünk meg azt is, hogy aki egy nagyon minimális összegét szeretne akkor hozzájárulni a projekthez, megteheti a tekesek.hu/támogasdateket oldalon, úgyhogy mindenkit biztatunk, hogyha szimpatizál velünk.
2: És tényleg nincs vége, mert a szünet után még kicsit beszéljünk arról, hogy milyen volt ezt belülről megélni itt a véghajrában.
3: Ez egy jó ötlet. Egy ilyen belső perspektíva még jó ilyen. Jól van, akkor viszont most elmegyünk egy pár perc zeneszünetre, egy-két számra, és utána pedig érkezünk vissza még ennek a témával a végével, és néhány aprósággal, meg promóval még hallgassatok minket tovább, addig pedig zene.

0: És vissza is tértünk, hello, hello, sziasztok, ez még mindig az és ti mégben vagytok. A tilos chatben felmerült egy kérdés, amire egyébként válaszoltunk. A helyes válasz a C, mint 435 millió, és ennek még nagyjából a felét kell befizetni. Úgyhogy ez a válasz, nem tudom, fideszes terelés, vagy mikről van itt szó a chatben. Szóval köszi, igen, és itt vagyunk még mindig, és még mindig a tech-kel és a tech-nek az új sikeresen saját tulajdonú ingatlanba költözéssel foglalkozunk, és még Miki vetett fel itt egy kérdést, amiről érdekes, meg jó lenne beszélni, úgyhogy Miki.
1: Hello! Szóval hát a tech költözéséről is ingatlan megbássá válásáról beszélgettünk. Hát milyen volt itt a gyakorlatban ezt így végigcsinálni, nem tudom, az elmúlt fél évben, vagy mennyi ideig tart ez a beköltözési folyamat. Milyen volt ez így belülről megélni tekesként?
2: Hát szerintem talán a legmegfelelőbb szó az érzelmi hullámvasút, ugyanis egyszer fent, amikor egyszerűen tényleg realizáltuk azt, hogy ez a saját épületünk, és elkezdtük látni a felújítás során, ahogy egyre otthonosabbá válik maga az épület, és egyre jobban megszoktuk, és azt éreztük, hogy igen, itt fogunk lakni, itt fogunk működni. Máskor pedig az olyan kiszámíthatatlan, operatív is, és nem tudom, gyakorlati problémák felmerülése, hogy hogyan fogunk beszuszakolni egy eredetileg 4 méternek mondott konyhabútort, ami a valóságban 4,2-vé növekedett, és a drága furgonunk az pont 4,1 méter hosszú volt, akkor azért ott erősen fogtuk a fejünket.
1: Ja, most hát nem tudom, a mindenki nagyon örül már az új helynek most. Most mit fogtak ezzel a sok új négyzetméterrel kezdeni?
2: Hát ez még egyébként azon kívül, hogy nagyon sok ötletünk van a jövő kérdése. Szeretnénk, hogyha majd mindenki hozzá tudná tenni a sajátját. Nyilvánvalóan, ahogy már korábban beszéltünk erről, a legnagyobb, nem tudom, így plusz hozadéka az egész projektnek, hogy végre például lesz egy konferencia termünk, vagy egy nagyobb terünk, helyiségünk, ahol kényelmesen talán befér a tagság, ami azért hát egy ilyen 60-70 fő szokott lenni, és lehet, hogy a hétfő esti kollégiumi bizottsági üléseken nem fogunk nyomorogni, és mindenki mindenkit fog látni. Ezen kívül egyébként meg tényleg az ötletek és gondolatok tárháza az így végtelen. Biztos vagyok benne, hogy emberek majd elkezdenek, nem tudom, megvalósítani a saját kreatív ötleteiket. Nagyjából én azt mondom, hogy ezek.
3: Az tetszett ez a hőtáguló bútor, ez egészen aranyos volt, de lehet, hogy az volt egyébként a valóságban, hogy tudjátok, van ez a használt cuccos, amikor a képen minden kisebbnek tűnik, és titeket, vagyis nagyobbnak tűnik, nálatok a fordítva történt, aztán kisebb helyet nagyobbat kaptatok. Viszont erről eszembe jutott, hogy van-e valami tervetek azzal kapcsolatban, hogy ne csak túléljetek, hanem valamilyen cél, amiben szeretnétek kiemelkedni, vagy kitűnni, vagy van-e valami távlati terv egyáltalán?
2: Hát ambíciózusak vagyunk, azt meg kell hagyni, de a jövőben nagyszerű lenne, hogyha a Ganztelepen egyre több épületet tudhatnánk a magunkénak, és be tudnánk költöztetni a baráti szervezeteinket, esetleg más szakkollégiumokat, akikkel szimpatizálunk, lenne akár saját ilyen közösségi kertünk, a környéken élő emberekkel embereket be tudnánk vonni ebbe a munkába, akár nem tudom, lakásokat lehetne kiadni embereknek, akik mondjuk rászorulnak bizonyos időszakokban, szóval hát remélhetőleg egyszer elérjük ezeket, mert szerintem nagyon nagy lehetőség van.
0: Rendben. Szerintem ez egy egész jó végszó, hogyha nincs még hozzáfűzni való az a témához. Jó, ha nincs, akkor nem tudom, ki emlékszik még rá, de az elején egy fél pillanatra el lett hintve, hogy valaki lemondott, vagy felmondott, vagy nem is tudom, mi történt, és Miki tud beszámolni erről. Sőt, ez még a korábbi adásokra is vissza fog utalni, úgyhogy halljuk, mi történt.
1: Na hát és mikben vagytok Cinematic Universe kezdete, talán talán két adással ezelőtt beszéltünk arról, hogy milyen botrányos történések vannak a Pécsi Tudományi Egyetem filozófiai doktori iskolájában. És az a jó hírünk, hogy akkor úgy tudtuk, hogy akkor a vezetője ennek a karnak, ami nem a Bölcsészeti és Társadalomtudományi Kar Pécsi Egyetemen, hanem a Kultúratudományi Pedagógus Képzés Vidékfejlesztési Kar. Szóval a vezetője Szécsi Gábor lemondott. Úgyhogy ilyen. Nunc est bibendum, ahogy a latin vers mondja.
0: És ez mit jelent?
1: Az, hogy most kell inni, tehát hogy meghalt a zsarnak, hát most nem halt meg, csak lemondott, de örül neki.
3: Én is arra gondoltam, hogy ki kéne bontani egy sört.
0: És ez most meg is fog történni? Halljuk. Zsombori a megtiszteltetés.
3: Na, ez is ugyanolyan lett, mint az előző.
0: Egészségetekre. Szabadság. Igen, és hamarosan az adás vége felé fordulunk, előtte viszont még lenne néhány promunk. Jaj, nem, előtte még én részt vettem egy nagyon érdekes eseményen másfél héttel ezelőtt. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már cionista ellendemonstráción. Mi múltkor ezt a Pólus újságnak a színeiben megtettük, vagyis hát úgy mondanám, hogy a Pólusnak az egyik tudósítóját elkísértem megnézni ezt az eseményt. És gondoltam, hogy valami ilyenre kell számítani, de nagyon sokkoló volt. Konkrétan kordonok voltak, beengedő emberek, verő gorillák voltak. Konkrétan megkérdezték a beengedésnél, hogy honnan tudunk az eseményről, és körülbelül 2-3 percig vegzáltak minket. Utána pedig még a rendőröket is ránk hívták. Nem tudom, hogy miért néztünk ki úgy, hogy ekkora veszélyt jelentünk konkrétan. De mindegy, ez egy nagyon érdekes élmény volt. Viszont ami ennél sokkal jobb lesz, és egy sokkal barátságosabb esemény lesz, mert nem a cionisták szervezik, az most vasárnap lesz a Gólyában egy adománygyűjtő és támogató akció. Ennek arra a fantázia névre hallgat, hogy adj egy esélyt az olajfáknak. Itt olyan önkéntes aktivistáknak fogunk pénzt gyűjteni, akik az ősz folyamán szeretnének kiutazni Cisziordániában, és ott pedig hát úgymond a jelenlétükkel védeni vagy segíteni az ott folyó olajbogyó szüretet. Ugye erről tudni kell, hogy ilyenkor elég gyakori ezeknél az őszi olajbogyó szüreteknél, hogy a Cisziordániában jelenlévő telepesek azok így vegzálják, fizikailag bántalmazzák, felgyújtják az olajfáikat az ott élő embereknek, és emögött egyszerűen az a gondolat, hogyha nem a helyiek vannak itt jelen, hanem őket kimennek segíteni, mondjuk például Európai Uniós állampolgárok, akkor talán kicsit kevésbé lesznek bátrak vagy merészek ezek a telepesek, úgyhogy vasárnap erre lesz egy adománygyűjtő esemény, itt lesznek nagyon jó pánkoncertek, kerekasztalok, workshopok, úgyhogy gyertek a Gólyában vasárnap 16 órától, és segítsétek az ügyet, köszi, és a Gólyában lesz még egy dolog, körülbelül másfél héttel ezután az esemény után, ez pedig Mikinek átadom a szót.
1: A hallgatói szakszervezet is szervez egy adománygyűjtő bulit, itt is lesznek kerekasztok és a punk koncertek. de egy csinálás magunknak gyűjtünk pénzt, illetve új tagokat. Ez pedig az évnyitó bulink lesz. Szeptember 17-én Gólyában fél öttől kezdődnek a programok, és majd egy 8 körültől a koncertek. Lesz egy kerekasztal a szerbiai hallgatói mozgalmakról, a magyar hallgatói mozgalmakról. Lesz Orrit Noém és Zsebők Zsombor akusztikus koncertje, Premium Lager és Eskimo Lünet, és az esemény végén pedig Safranek fogja a talpalávalót húzni, amíg be nem zárják ránk a gólyát.
0: Köszi. Hát ez csodásan hangzik. El sem tudom dönteni, hogy melyik hangzik jobban, úgyhogy mind a kettőre elmegyek valójában. És nektek is ezt ajánlom. És van még egy promónk, amit nem lehet elégszer elmondani, hogy időrendben a legkorábban, tehát holnap után lesz a Dürer kertben a Tilosnak a 35. születésnapja. Remek koncertek lesznek. Bujdosó 8 tett, nem értem, ez biztos valami testvére a triónak vagy a kvartetnak, de mindegy, lesz Tombola, Gentry Sultán, Csoki Csibész, DJ Claro, DJ Titus lehetne még sorolni, Bográcsozás, úgyhogy gyertek el, támogassátok a Tilost, biztos nagyon oktett, igen, na ezt, oktett. Köszönjük, segítettek nekem a chatben. Szóval igen, gyertek el és támogassátok a Tilos, biztos egy ilyen szokásos, szuper tilosos buli lesz, szokásosan a Dürer kertben, úgyhogy ezt holnap után gyertek el. Utánunk pedig a csodálatos Mandarin fog következni, úgyhogy hallgassátok őket is sok szeretettel. Ez volt az Ésti Mikben vagytok, a Hallgatói Szakszervezet műsora a Tilos Rádión. 2 hét múlva érkezünk, akkor már Károly is újra közöttünk lesz. Most pedig még egy nagyjából 11 néhány perc zenével érkezünk, úgyhogy köszi szépen a figyelmet, hallgassátok tovább a Tilost, támogassátok, és sziasztok!

0: programajánló következik. Ahogy a műsor elején is említettem, pénteken várunk mindenkit szeretettel a Dürer kertbe, hogy megünnepeljük közösen a Tilos Rádió amúgy augusztus 21-i 35. születésnapját. Négy helyszínen lesz ezer program, lesz tombola, pezsgő, torta, bográcsok, adománypult, három koncert, Márton and Mártons, Bújdosó, Oktet és sötötött Gentry Sultan koncertek, de DJ-k is lesznek például a kertben, Sample Temple, DJ Klárvó, Titus és Nandes, a kis teremben Bob Dovec, Kanada Chaos és Csoki Csibész, miközben a Coki helyszínen meg irodalmi Dub Techno és önismereti diszkó. Az egy programajánló volt, várunk mindenkit szeretettel pénteken. Ünnepeljük meg a Tilos Rádiót és a 35. születésnapját.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: A Google július végén vezette be Franciaországban hírkivonatoló szolgáltatását, az AI Overused. A kiadók forgalom csökkenése 33-38%-os, holott már a reklámok online térbe vándorlásával is a tech cégek élet korábbi profitjuk java. A netezők amúgy is hajlamosak csupán a találati zanzát olvasni az eredeti cikk helyett, írja a Euronews. A Google 2022-ben megállapodást kötött 450 sajtókiadóval, tartalmaik felhasználásakor térítést vállalva a szerzői jogokhoz fűződő szomszédos jogaik alapján. Az APIG, francia hírsajtószövetség, most a versenyhivatalhoz fordult a Google kötelezettségszegő egyoldalú lépése miatt. A kiadók eldönthetik, kell-e nekik ez az EMI megjelenés vagy sem, jelentette ki az amerikai óriás.
3: Delfineket filmeztek rá Ausztráliában, akik nagy tengeri kagylókat használtak eszközként, hogy velük halakat merítsenek ki az óceánból. A tengerbírósok az indocsendes óceáni palackorú delfinek Tursiops aduncus viselkedését dokumentálták Queensland partjainál.
2: A hódokat egykor majdnem kipusztították Európában, ám 1960 és 2016 között védettségüknek és az ökológusoknak hála állományuk 1,2 milliósra, élőhelyük is a többszörösére növekedett. A gátépítő csatornaásó hódok kis patakokat változtatnak kiterjedt, még aszályok idején is dús és zöld vizes környezetté. A kiütő erdőtűz a kisebb ellenállás irányába terjed, a száraz növényzetet emészti fel, nem próbál átjutni a nedves területeken, melyek így biztonságos menedékül szolgálnak a tűz elől elmenekülni képtelen állatok, például békák, kisebb emlősök és halak számára. Tudatja a Euronews.
3: A Föld szélfutta homokdűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében. A Magyar Narancs hírét hallottátok?
1: Ezek voltak a hírek.

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Kukalia, kukalia, kukalia, kukalia, kuk, kukalia, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk,

0: a szegény molnár legény meg a cica. Élt Malmában egy öreg molnár, akinek nem volt se felesége, se gyereke, de három molnár legény szolgálta. Mikor néhány esztendőt már eltöltöttek nála, így szólt hozzájuk egy napon.
1: Én már öreg vagyok. Inkább üldögélnék a kemence patkán. Keljetek útra, és amelyikőtök a legjobb lovat hozza haza, annak adom a malmot, ő pedig cserébe gondoskodjék rólam holtomig.
2: Jó.
0: A legények közül a harmadik a kisinas volt, akit a másik kettő szelebordinak tartott, ezért sajnálták tőle a malmot, pedig ő nem is vágyott rá. Elindultak mind a hárman, és mikor kiértek a faluból, a másik kettő így szólt a szelebordi Jánoshoz.
3: Te itt maradhatsz, életed végéig se szerzel még csak egy kevét se.
0: János azért mégis velük tartott. Mikor aztán leszállt az éj, egy barlanghoz értek, odahúzódtak behálni. A két eszesebbik várt, míg János elaludt. Akkor felkeltek, kereket oldottak. Jánost meg magára hagyták, és azt hitték, fene ügyesen csinálták. Azám, mégsem nektek fog kedvezni a szerencse. Mire megvirradt, és János felébredt, mély barlangban találta magát. Lesett erre, lesett arra, és felkiáltott.
4: Ja, Istenem, hol vagyok?
0: Feltápászkodott, kimászott a barlangból, elindult az erdőbe, és azt gondolta.
4: Egyedül maradtam, itt állok elhagyatva. Ugyan honnan kerítsek most egy lovat?
0: Amint így töprengbe baktatott tovább, szembe jött vele egy tarka cica, és nyájasan megszólította.
5: Miau, hová tartasz, János?
4: Úgyse segíthetsz te rajtam.
5: Hogy mi a kívánságod, tudom jól. Egy szép lovat szeretnél. Gyer velem, és légy a szolgám 7 esztendeig, akkor olyan lovat adok neked, amilyet még életedben nem láttál.
4: No, ez aztán különös egy macska. De már csak megnézem, igaz-e, amit mond.
0: Azzal a cica magával vitte elvarázsolt kastélyába. Ott pedig minden szolga cica volt. Fürgén ugráltak a lépcsőkön, fölle, vidámak voltak és kedvesek. Este a vacsoránnal 3 cica muzsikált, egy a bőgőt húzta, a másik hegedült, a harmadik kerek pofával fújta a trombitát, ahogy csak bírta. Miután ettek, kivitték az asztalt, a macska pedig így szólt.
5: Gyere, János, táncolj velem!
4: Nem én. Mici macskával nem táncolok. Ilyet még soha se tettem.
5: Akkor vigyétek ágyba,
0: mondta az úrnő cicáinak. Mire egy bevilágított a hálókamrába, egy lehúzta János cipőjét, egy a harisnyáját, egy pedig végül elfújta a gyertyát. Másnap reggel jöttek megint. Kisegítették az ágyból Jánost, egy harisnyát húzott rá, egy megkötötte a harisnya kötőjét, egy előhozta a cipőjét, egy megmosdatta, egy pedig farkával megtörölte az arcát.
4: Ez már jól esik,
0: mondta János. De kellett is szolgálnia a macskának, fát aprítani a napról napra, amihez ezüst fejszét kapott, ezüstéket, ezüstfűrészt is, a kalapács meg részből volt. János pedig fölaprította a fát, ott maradt a háznál, volt finom étele, itala, csak látni sose látott mást, mint a tarka macskát meg a cselédséget. Egyszer így szólt hozzá a macska.
5: Erígy, kaszáld le a rétemet, és forgasd a szénának valót.
0: És adott neki ezüst csarlót, meg aranyfenőkövet, de megmondta, hogy mindent rendben visszaszolgáltasson ám. János kiment, és elvégezte, amit rábíztak. Munkája végeztével hazavitt csarlót, fenőkövet és szénát, és kérdezte, megkaphatná-e már a bérét.
5: Még nem. Előbb el kell végezned még egyet mást. Amott találsz épületfát ezüstből, ácsfejszét, szögvasat, meg ami kell, ezüst mind. Építs nekem előbb egy kicsi házikót.
0: János megépítette a házikót, és szólt, hogy most már elvégzett minden, de lova még mindig nincs. A 7 esztendő viszont úgy repült el, mintha fél év lett volna csupán. Kérdezte a macska, akarná-e látni a lovait. Hogy ne akarná, mondta János, mire a macska kinyitotta a házikót, hát, amint kitárta a kapot, 12 paripa álltott. Hely, milyen büszkén, tükrös, fényes szőrű, Jánosnak majd kiugrott a szíve örömében. Akkor a macska megetette, megitatta, majd azt mondta.
5: Miau, térj haza. Most nem adom oda lovaidat, hanem 3 nap múlva utánad viszem.
0: Elindult hát János, miután a macska megmutatta neki az utat a malom felé. De még csak új ruhát sem adott neki, mehetett a 7 esztendő nyűtte göncében, amely azóta hosszában is, keresztben is rövid lett. Mire pedig János hazaért, visszaért a másik 2 legény is. Mindketten meghozták a maguk lovát, de az egyiké vak volt, a másiké meg sánta.
2: Hol a lovad, János?
6: Hol van a lovad, János?
4: 3 nap múlva megjön.
2: Eridjál már, János, eridjél már!
6: Honnan akartál te lovat szeretni?
2: Derékeny ország lesz.
0: János bement a szobába, de a Molnár azt mondta, ne üljön az asztalhoz, annyira szakadt és rongyos, hogy szégyenkeznie kellene, ha betérne valaki. Kiadtak hát neki valamennyi ételt, mikor pedig este aludni tértek, a másik 2 nem akart helyet adni Jánosnak. Végül aztán a libaolba kellett bemásznia, és kevés, kemény szalmára heverednie. Reggel, amint felébredtek, már le is telt a 3 nap. Hintó érkezik, 6 lovas. Hely, tündököltek ám csodaszépen! Egy inas pedig hozott még egy 7-et, azt szánták a Molnár legénynek. A hintóból meg gyönyörűséges királyleány szállt ki, bement a malomba, és nem volt más, mint a tarka cica, akinél János 7 esztendeig szolgált. Kérdezte a Molnárt, hol az őrlőlegény, a kisinas.
1: Azt nem tűrhetjük a malomban. Annyira toprongyos. Aliba, hol van a helye?
5: Márpedig hozzák elő tüstén,
0: mondta erre a királylány. Előszedték hát Jánost, és úgy kellett összefogni a köténykéjét, hogy elfedhesse magát. Akkor az inas pompás ruhákat vett elő, megmosdatta, felöltöztette Jánost, s mikor elkészült, király szebb nem lehetett volna nála. Azután a királyleány látni kívánta a 2 lovat, a másik 2 legény szerzeményét, hát az egyik vak volt, a másik meg sánta. Hozatta az inassal a 7. lovat. Ilyen még nem járt az udvarán, mondta a Molnár, amikor megpillantotta.
5: Ez pedig a 3. Molnár legényé.
1: Akkor hát őt illeti a malom,
0: felelte a Molnár. De a királylány annyit szólt csak, fogja a lovat, és tartsa meg a malmát is, azzal Hű Jánosával hintóba száll, és elhajt. Először a kis házikóba mennek, amit János az ezüst szerszámokkal épített. Hát egy hatalmas kastély, és minden ezüst meg arany benne. Összeházasodtak, és János gazdag lett, olyan gazdag, hogy bőségben élhetett halála napjáig. Senki sem mondja hát, hogy a szeleburdiból derék nem válhat.

0: Sziasztok, itt van Fáb.
1: És Lina.
0: Péntek, szeptember 4, gyertek ünnepelni a 35. Tilos Rádió születésnapját Dürer kertnél, Öböl utca 1. A menü, koncertek, DJ-k, például Sample Temple, DJ Titus, Clairvo, Nandes, Selection-től és a többi. Tombola lesz még nagyon finom bogrács, pezsgő és torta. Gyertek, ingyenes lesz a belépő, ciao!
2: Ez egy programajánló volt.
3: A Tilos Rádió híreit halljátok.
4: A halász Giacomo de Mola a szicíliai Mazzara del Vallo közelében óriási furasziklát pillantott meg a tengerfenéken. Föntről legalábbis annak vélte. Szabadidős búvárúszó lévén lemerült, hogy szemügyre vegye. Hajó roncs tárult elé, melyet angolnák, csattogó halak és egyéb tengeri lények garmadája vett körül. Bejelentése nyomán megérkeztek a hivatásosok, a rendőrség örökségvédelmi részlegének különleges búvárai. Megállapították, hogy a 46 méter mélyen nyugvó roncs 21 méter hosszú és 6 méter széles. Az ókori római hajó, amely mintegy 2000 éves ügyet el, több száz bort, olívaolajat vagy gabonát táruló amforát szállított. Bővebb vizsgálatokra és állagmegóvó intézkedésekre majd eztán kerül sor, írja a HVG. A hódokat egykor majdnem kipusztították Európában, ám 1960 és 2016 között védettségüknek és az ökológusoknak hála állományuk 1,2 milliósra, élőhelyük is a többszörösére növekedett. A gátépítő csatornaásó hódok kis patakokat változtatnak kiterjedt, még aszályok idején is dús és zöld vizes környezetté. A kiütő erdőtűz a kisebb ellenállás irányába terjed, a száraz növényzetet emészti fel, nem próbál átjutni a nedves területeken, melyek így biztonságos menedékül szolgálnak a tűz elől elmenekülni képtelen állatok, például békák, kisebb emlősök és halak számára. Tudatja Euronews. Napjainkban, többek között a tengerek túlhalászása miatt, az emberiség mindinkább tenyésztett halakat fogyaszt, ám a nevelt húsevő halak, például lazacok, omega-3 zsírsav igénye kifizetődő módon csak halászott halak olajából fedezhető. A Malaigei Scott Startup kilép az ördögi körből. Az omega-3-at valójában csak felhalmozó nyílt tengeri halak kihagyhatók a folyamatból. A zsírsavakat algák termelik, az ő megfelelő táplálásukról kell tehát gondoskodni. Viszkicefre lepárlása után visszamaradó folyadékot adnak rozsdamentes tartályokban algasejtekhez. Majd ezt a biomasszát használják halolaj helyett. Jelenleg a Malaigei elsődleges piaca az állateledel szektor, amelynek zsákos szárított algát szállít, írja a Euronews.
3: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: De olyan, hogy szólna a másik zene egyébként, meg a különbe.
1: Na hely, viszont én most már beadtam magunkat.
0: Jaj, de jó, akkor ilyen... szól a fülembe egy másik zene, csak mondom.
1: Igen, az adás. Várjál, eleve ezt most lekapcsoltam. Hát figyelj, nem
0: de
1: tudom.
0: De most benn vagyunk haza, mert én nem vagyok benne biztos.
1: De hogy a fenében lennénk igazából?
0: Mindig ezek a technikai kérdések.
2: Én most téged hallok ezt?
0: De hol?
1: Jézusom, nem.
0: Igen.
1: Na itt van egyébként velünk, tehát ez itt a Dávke.
2: Sziasztok.
0: Sziasztok.
1: És hogy van, most kell mondani, hogy ez itt a Dávke, meg a sziasztokat? Nem, a Tilos nem kell mondani, hogy ez itt a Tilos Rádió, nem, hiszen mindenki, aki hallgatja az alapvetően.
0: Most már elárultuk, ez a Tilos Rádió 90.3, hogy eddig nem jöttetek volna rá.
1: És van ilyen bejelenteni való, mert képzeljétek el, hogy most már nem tudom hány éves a Tilos 35 Rádió.
0: 35 éves.
1: Aha.
0: Igen.
1: Wow. Tehát ez aztán ide.
2: Majdnem, mint én.
0: Akkor tényleg nagyon 80, mennyi?
1: Jajajajajaj.
2: 90?
0: Te 91?
2: Nem, én 86.
0: Te 86, és te hány éves vagy?
2: Én 39.
0: Na, no, ez így túl vagyunk. Szóval szeptember 4-én ünnepeljük azt, hogy 35 éves a Tilos Rádió, addigra ki tudjátok számolni, mikor indult. Minden esetre lesz buli a Dürer kertben.
1: Yeah.
0: És van Facebook esemény, és gyertek. Héttől már vannak programok, és tombola is lesz, meg bogrács, meg adományozni is lehet, úgyhogy...
1: Meg gondolom, lesz buli is, nem? Vagy csak tombola és bogrács végül?
0: Lesz buli is. Elképzelt,
2: hogy pár koncerttel készülődnek ezek ilyenek.
0: Gentry szult el a kis terembe, Povdavec, Kanada Káosz, Csoki
1: Jézus,
0: Csibész.
1: Hát tényleg 35 éves az adás.
0: Igen, akkor a kertben ott bújdosó...
1: Nagyon 35 lesz. Éves.
0: Újdosó kvartett, de így tettnek van írva.
1: Igen, mert már...
0: Ezt úgy hívják most.
1: Hogy van ez? Hogy már beszéltem pont a bújdosóval, a Per Krisztiánnak a születésnapján, aki azt kérdezgette tőlem, hogy miért nem... mit mondott? Miért nem hívtuk meg soha a Bánkító Fesztiválra? Azt hiszem, valami ilyesmi volt.
2: A bújdosót.
1: Uh-huh. De közben volt, de azt ő tagadta. Uh-huh. És mondtam, hogy de hát kurvasak zenekarban játszik. De azt mondja, hogy ez nem számít, mert igazából ami számít, az a bújdosó. Uh-huh. Mi ez? 8 tett? Vagy
0: most 8 tett, de én
1: szeptett tett, amúgy.
0: Aha, igen. Szóval egyébként nagyon jó zenét játszik. És érdemes hallgatni. Lesz Cökspon is, irodalmi
1: dub techno. Ja nem, ez oktatett. Oktatett, vagy
0: oktatett,
1: mi ez?
0: Igen. És lesz még Titus, Nandes, most már majdnem mindenkit bemondtam, akit nem mondtam, be azok a meglepetések, igen. Úgyhogy szeptember 4 az péntek.
1: Igen,
0: oké. Holnap után.
1: Oké, hát ez nagyon jó. Jól hangzik, Dürer kert, gyertek 35 éves, igazi, igazi jó buli, sok...
2: Gyerekkorunk zenéivel.
1: Sok ember. Sok ember. Na, mint halljátok, nem csak az Eszter van itt meg én, hanem itt van velünk a Walter Ricsi barátunk, aki sokáig nem lehetett itt velünk, mert Barcelonában élt, és csak ritkán látogatott vissza, de azt hiszem, hogy áthelyezte a székhelyét Magyarországra, de majd ezt el fogja ő mondani. És hát
0: azon ennek is egy érdekes története van, mert hogy ez még így visszanyúlik, hogy a Sirály nevű helyhez, ugye, ahol a Ricsi részt vett az egyik ilyen sit-inben, és ott
1: az ellenállás tagjaként, ugye ott a Sirályban, aki még emlékszik rá, volt egy ilyen érdekes pár hónap, amikor ott így ment a hadakozás a különböző biztonsági szolgálatokkal, és mivel még? Meg
2: hatósággal, szomszédokkal,
1: meg a holtávéhás csávóval. Na fú, elég komoly.
2: Szomszédok, hatósági családtagjaival, meg mindennel és mindenkivel.
1: Mindenkivel, és akkor ennek a következménye az lett, hogy a Ricsinek Barcelonába kellett költöznie.
2: Azért, szóval, hogy én azelőtt költöztem, aztán utána kiderült, hogy nem rossz, hogyha ott maradok.
1: Igen, de visszatért Ricsi, és hát nem is akárhogy, és igazából arról is beszélnénk, hogy a visszatérését megelőzően mi történt vele, illetve mi történt a visszatérésedet megelőző esemény előtti, na jó, oké, szóval az van, hogy a Ricsit azt onnan lehet ismerni, aki ismeri, hogy egyrészt így, hát így a pesti éjszakában nagyon sokáig lehetett vele találkozni mindenféle helyen, mert ő volt a pultos, az egyike a pultosoknak, amikor még ennek volt valamilyen furcsa, nem is tudom, egy ilyen romantikája, hogy az emberek pultosok, mert akkor se volt szerintem, de minden esetre az volt.
0: Az... van.
1: Most is van.
2: Elő-elő.
1: Hát így ezeknek a 35 éves tilos rádiósoknak még van, de hogy így alapvetően azért ez már kopik, nem? Most már pult, mindenki pultozik, tehát az már nincs olyan, már nincs ennek egy ilyen szerintem. De akkor még úgy valahogy volt, hogy azért azok nem, tehát a Ricsi azért nem úgy öntötte ki azt a vodkát, ahogy mások. És ebből is kevés, hogy azt egyrészt innen lehet ismerni, másrészt onnan, hogy nagyon komolyan részt vett az Aurórában, meg még abban az időben, amikor az ugye bezárt a különböző ilyen aktivista mozgalmakban, és akkor fel-fel lehetett, vagy látni lehetett, hogy fel-fel tűnik ezekben a mozgalmakban is, ugye az egyetemi mozgalmakban például, és aztán költözött el Barcelonába, ott egy Gellert kapott a karrier, de ezt majd gyorsan elmondom helyetted, aztán majd utána rátérünk arra, amiről most beszélni szeretnénk, és igazából kiképezte magát egy ilyen, elképesztő, majd ezt is mond már el, mert szerintem visszajöttesen érdekes, egy ilyen kutya edukátorra, nem is tudom, hogy mivé, nem, tehát ez nem...
2: Kutya gazda tréner. Talán már van egy ilyen hivatalos kategória is. Azt
0: de jó, tehát nem a kutyákat kell trenírozni, hanem a gazdákat. Nagyon jó.
1: Hát ez ugyanaz, mint a gyerekeknél.
0: A szülői, igen, a szülői fontosabb, mint a...
1: Igen, hogy ne a gyereket küld el már a különböző kivizsgálásokra, meg fejlesztésekre, hanem a szülőt. De
0: ez nagyon jó.
1: Hát amúgy igen.
0: Na, akkor és... gyakorlatilag ez egy pszichológus?
2: Egyébként mondhatjuk, hogy volt rá végzettségem.
0: Coach.
2: Coach, pszichológus között aha, valahol. Aha.
1: Coach, igazából ez volt, nem?
2: Ez volt
1: a hivatalos megjelölés. Aha. Na, és aztán miután már nagyon sok évet dolgoztál ebbe a szakmába, hogy történt egy váltás, és akkor onnan vegyük fel a szálat, hogy akkor mi történt veled, meg hogyan kezdtél egyébként, mert jó, bocs, még lelövöm a poént, mert szerintem nem ilyen regényolvasás, vagy a hangjátékot nyomunk, hanem inkább egy interjút, hol a Ricsi az egyike volt, egyik tagja volt annak a, nem is tudom, hanyadék ilyen Sumud flotillának, ami ugye a gázai övezet felé indult el, hogy oda élelmet, meg majd elmondott, hogy milyen adományokat, meg milyen dolgokat szállítsanak, és
0: tehát Ricsi visszatért az aktivizmusba,
1: akár hogyan, ugye, és akkor elkapták a tengeren őket viszonylag hamar, de ezt, és letartóztat, na mindegy, ezt nem tudjuk, valahogy fogjul ejtették, vagy túlszul ejtették, ez is volt ugye az egyik elrabolt, tehát nagyon sokféle interpretációja volt, és meg megnevezése, és aztán pedig ugye már onnan kvázi, hát még egy kis barcelonai kitérő után, de hazatért. Szóval, de most menjünk is ez elé, tehát hogy kerültél te, mert ugye az is nagyon fontos, és azt elfelejtettem mondani, a Ricsi az nagyon aktív volt egyébként az Aurora mellett, egyébként a zsidó közösségben is olyan, hát szerintem elég fiatal korod óta, nem ilyen egyetemista korod óta, és aztán ez Barcelonában gondolom ott a kutya biznisz során, vagy valahogy, egyébként még erre is tér már ki, ott is valahogy ott így próbáltad keresni a közösségedet, de ez elég hamar.
2: Hát, az még az elején.
1: Elején, az elég hamar lehet.
2: Még hogyha visszatérünk, akkor nekem az most valamikor volt, hogy így átgondoltam, hogy én valójában így Magyarországon az aktivizmust azt így hogyan is kezdtem, és aztán eszembe jutott, hogy nekem az első tüntetésem az valahol 2005... amikor a Hollán Ernő utcában, hogyha emlékeztek, a Tomketék megtámadták többszörösen is a jegyirodát, ahol nem akarták
1: a Hungarika koncertnek
2: a jegyeit értékesíteni.
1: Intertiket, vagy milyen irodát.
2: Igen.
1: Vagy nem biztos, hogy az volt, de valamilyen tiket.
2: Valamilyen, igen. És hogy még az volt az első ilyen utcai politikai megmozdulás, ahol így részt vettem. Úgyhogy ez még így elég.
1: Kérdezik, mikor 2005-ben volt?
2: Azt hiszem, valami 2000...
1: 21 éve, haver.
2: 2005-6. Aztán. Valami max 7, valami ilyesmi. Aha. Összefolynak ott. 2005 és 2015 között azért így összefolynak egy kicsit így az évek.
1: Uh-huh. Wow.
0: Ott én is ott voltam. És szerintem akkor még nem ismertük egymást.
1: Na, hát ez nagyon durva. És én is ott voltam, és ismertük egymást?
0: Hát mi igen.
2: Hát ti azért, ti igen.
1: Mi ismertük egymást, mert 18...
0: Te is ott voltál?
2: Nem, de én... mert mi meg 2009-ben aha. ismerkedtünk meg az első Bánkitón.
1: Igen.
2: Úgy tényleg, úgy, vagy szóval, hogy így arcra emberre.
1: Uh-huh. Igen. Igen, na, szóval, hogy ez elég izgi hangulatú esemény volt, még Smuk Andor is, meg Boldogos Smuk Andor is ott volt. És hát meg mi? És ezek alapján még nem ismertük egymást. Na, és akkor ebbe csapott, aztán utána felépült nálad egy ilyen forradalmi tevékenység egyébként.
2: Hát voltunk, hát még emlékszem, az első egyetemfoglalás, az LTE-ékát, azt még a HH-val csináltuk, aztán utána volt még, amikor az egy hónapos, az LTE BTK.
1: Fideszes székházat
2: ott voltál? A Fidesz székház foglalásnál is ott voltunk.
1: Na, szóval...
2: És aztán közben meg a Sirálynak a... Hát én nem mondanám egyébként végnapjainak. Szerintem azok elég csúcs napjai volt
1: hát
2: a Sirálynak.
1: Hát egyben vég.
2: Vég is, időrendben vég, de azért hangulatában mégsem azért a hanyatló félben lévő Sirály volt.
1: Nem, ez elképesztő euforikus időszak volt mindnyájunknak, akik ott voltunk. Na, de aztán Barcelona, térjünk oda-vissza, és akkor ott mi történik? Tehát akkor is el kellett magadban tompítani ezt az aktivista én, vagy az a tényleg...
2: Hogy hogyan kerül, hát már alapvetően úgy kerültem Barcelonába,
1: minden szempontjában.
2: Hogy tökéletes, ez ugye 2000, elkezdjük így, jó voltak is, nem tudom, előzöngék, aztán elkezdjük így a komolyabb, nem tudom, aktivizmust 2010, Orbán rezsim felállításával, akkor ott elkezdjük az ilyen foglalást, olyan foglalást, amelyen foglalást, a szervezgetést, a tüntetések, a nem tetszik a rendszer tüntetés, vagy szóval, hogy ott az egész így megy ezerrel, mondjuk azt, hogy 2014. És akkor így még visszaemlékszem, hogy így 2014-ben még az volt, hogy na jó, oké, akkor ez most jó volt ez a 4 év, köszönjük, Orbán, és akkor mehet. Mm. És akkor nem csak, hogy nem ment, hanem még ott, hanem nem, azt hiszem az volt, hogy akkor valami még nagyobb hát lehengerlő győzelmet.
1: Kisebb, kevesebb szavazat, de nagyobb.
2: De nagyobb győzel. Arány. Igen. Igen, mert ugye addigra már átírták a választási rendszert. És hogy ott is, ott volt még egy ilyen pík, és aztán utána az a pík az így lement, és bennem egy ilyen teljes aktivizmus kiégés volt, hogy így jó, oké, akkor most ezzel teljesen fölösleges bármit is kezdeni.
1: Hogy a faszért kellett, bocsánat, hogy minek kellett ennyi ezt, igen.
2: És hogy aztán ez mondjuk 2014, akkor ugye ezeket az energiákat átcsoportosítottuk az Aurórába, akkor az Auróra az így, azt hiszem, az a 2014 november, az a szülinapja, de hogy már előtte is így ott már. Márciusban. Ott már toltuk, aha.
1: Igen.
2: És aztán 2015, akkor még ott volt pluszba, akkor volt ugye a szír menekültválságnak a nagy becsatornázódása Budapestre, aminek ugye szintén az Auróránval így nagyon kivettük így a részünket abban, hogy
1: de ott mit csináltál
2: sertert,
1: egyébként?
2: Mármint, hogy 2015-ben?
1: Hát nem, ez az egész ilyen menekült válság, az neked hogyan csapódott le, vagy mi volt ott neked így a eszenciális, hogyha visszaemlékszel rá, meg hogy miket csináltam. Most én nyilván úgy nagyjából tudom, mert ott voltam én is, csak hogy neked a te oldaladról.
2: Hát amit csináltunk, az ugye akkor működt, vagy akkor kezdtük el működtetni az Aurórát, az Auróra az ugye nagyban felívelő, egyértelműen a felívelő, a varázs időszakát élte, és akkor így volt egy elég komoly közösség, így folyamatosan nem csak benne, hanem így körülötte, és akkor amikor megérkezett így a menekült válságnak az első hullámjai, akkor így az Aurórát nagyjából átalakítottuk egy szállás helyé. Illetve plusz még így a közösséggel, így a nem tudom, a mixolosokkal, meg így egyebekkel, így folyamatosan néztük, hogy oké, akkor most már ki lehet menni az utcára, nem lehet kimenni az utcára, hogyan juttatjuk el azokat az embereket a Keletihez, mire van szükségük.
1: Köztársaságtér.
2: Aha.
1: Szóval igen.
2: Mire van szükségük, vagy szóval, hogy így próbáltuk azt a tranzit lehetőséget, amivel ezek az emberek élniük kellett, azt így megadni nekik, hogy így hogyan tudnak aztán utána Magyarországról továbbállni. A javarésze ugye Németország felé. Uh-huh. és hogy így az ott is volt még egy ilyen, vagy szóval, hogy ez a kiégés, ez ugye volt nagyobb löketekben is, meg kisebben is. És hogy ott így 2015-ben is egyértelműen volt egy ilyen kisebb-nagyobb löket, amikor így érződött az, hogy így nem csak a 4 év Orbán után az Orbán még csak nagyobbat kaszál, hanem emellett még sikerül visszanyúlnia egy olyan ilyen társadalmi gyökérhez, ami nagyjából az egymás feljelentgetős házmesterpolitika, hogy így oké, hogy ez az az időszak volt, amikor ki lett adva a lakosságnak, hogyha lát bárhol úgynevezett migránsokat, hogyha lát bárkit, aki segít nekik, akkor azt jelenteni kell.
1: Igen, akkor volt az, hogy jött be a rendőr az Aurórába, és akkor hogy akkor azt hallották, hogy a PC-ben mi van, terroristák szervezkednek. Igen. És még így a rendőr is ilyen kínosan... Hát, hogy ez ki kellett jönni, meg kell nézni, és akkor egy kb. Így kiderült, meg hogy ilyen izé, meg hogy arabul kántálnak, és akkor kiderült az, hogy a valamelyik ilyen zsidó közösségi eseményt apostrofálták így ilyen arab kántálásnak és terrorista gyűlésnek, szóval, hogy azért az ilyen egészen izgalmas dolgok történtek. Nekem egyébként az is volt, hogy ott például az első, én először ott találkoztam úgy élőben palesztin emberekkel, majd az Aurórában, mert kifejezetten a menekült hullámban igazából. Uh-huh. És nagyon izgalmas volt, hogy már rögtön volt ott egy ilyen párbeszéd, vagy ami nekem volt egy ilyen nővel, aki nagyon nehezen tudott bármilyen nyelven megszólalni, kivéve úgy nagyjából héberül, és vele beszélgettem ott, aki így Gázából jött, szóval nem is tudott annyira jól héberül se, de hogy, és nagyon megvolt, tehát hogy így arra emlékszem, hogy pont a Dorhádásba szállásoltak, mert egy ilyen család volt, nem tudom, még emlékszel el, ott laktak a Dorhádásba, egy ilyen család. Mármint, hogy anyuka,
0: a Dorhádás az egy ilyen imaterem volt az Aurórában.
1: Kvázi az ott ugye zsidó részleg. Ott volt a Tóra. És akkor ott volt, és így nézte ezeket az imakönyveket, és így közben nem tudta összerakni, hogy így a hosszú utazása alatti első igazi szeretet, és nem tudom, jó érzése, ami volt neki, az így itt történt meg, és nem tudta összerakni, egyszer csak így kinyitja a könyvet ebben a Dorhádás teremben, és az héberül van. És akkor ott így ezen volt, ott így, és én is egyébként ezen voltam megborulva. Nekem az egy nagyon erős ilyen jelenet volt, és hogy emlékszem is, hogy jöttek ilyen interjút készíteni, akkor sokan, és akkor ez mindig így meséltem, és mindig így néztek így. Én nagyon lelkesen meséltem, és neki így nézett. De érdekes.
2: Neki biztos naív, majd.
1: Uh-huh. Naív, szerencsétlen. Na, mindegy, de visszatérve rád.
2: De itt tök jól hozzuk egyébként a fonalat. Uh-huh. Vagy szóval, hogy mi történt Barcelonában, kis intermezzo, mi történt Barcelonában, még mielőtt ki, ezt tényleg azért hangoztatnám, hogy még mielőtt kiderült volna, hogy a magyar rendőrség így gondol ezt, azt a sirályos különböző akcióinkkal kapcsolatban, mondjuk azt. Benne már azelőtt volt, hogy így oké, akkor itt egyértelműen lehetetlen és fölösleges itt bármit itt csinálni, mármint így itt Budapesten, Magyarországon, akkor induljunk el. És akkor az akkori barátnőmnek volt két lehetősége, hogy hol menjen kortárstáncot tanulni, az egyik Barcelona volt, a másik Berlin. És hát egyrészt a napsütésetől, vagy töltött órák száma is volt egy pluszpont Barcelona mellett, másrészt meg így az életminőség így odavitt minket. Uh-huh. És aztán ott így próbáltam így még az ottani akkor éppen születendő marom Barcelonával így csinálni valami.
1: Ilyen zsidó közösség, ifjúság, vagy miért szép fiatal felnőtt ilyen csoport, igen.
2: És ugyanaz, mint aminek a Marom Budapestnek, mint aminek...
1: Hát nem ugyanaz.
2: Hát ugyanannak ugyanannak az árnyőszer is. És hogy ott így semennyire nem volt meg ez a progresszív zsidó közösség.
1: Uh-huh. De mit nevezel te progresszív zsidó közösségnek amúgy? Vagy miért, hogyha el kéne mondani egy pár szóba, csak kíváncsi vagyok rá.
2: Hát például, ami nagyon hiányzott, vagy ami nagyon nagy különbség volt mondjuk azt a budapesti és a barcelonai között, az a szociális érzékenység. Uh-huh. Szóval, hogy

0: mondjuk azt.
1: És nem is találtad meg ezt Barcelonában?
0: Ezt egyáltalán nem. Uh-huh. Ezt egyáltalán nem. Egy tök más típusú, más típusú közösségek.
1: Meg annyira nem is tudom, talán ez az igen, ez a, igen, ez a befogadó központosság, ez nem nagyon...
0: Hát még emlékszem, még amikor a Dorhadásban, még amikor az Aurórában, a Dorhadásban, a zsinagógában tartottuk a szombatfogadásokat, akkor így konkrétan így jártunk körbe az Aurórába, hogy sziasztok srácok, kezdődik a szombatfogadás. És
1: senki nem kérdeztük meg, hogy
0: tudod-e, hogy mi az, vagy te zsidó vagy-e, vagy szóval, hogy így érted, semmi, mint egy program. Gyertek, csatlakoztatok. Nézzük meg. Ott a szombatfogadásra két rendőrautól áll minden, vagy szóval, hogy két rendőrautó egy-egy sarkon, négy-négy rendőrrel, plusz a beengedésnél még négy security, és hogyha nem vagy fölírva a listának a VIP listájára, akkor be sem mehetsz nagyjából a zsinagógába. És hogy ez már egy ilyen, tudod, már így hangulatában is egyértelműen megadja így az alapot.
1: Igen. Jó, oké, na csak erre voltam kíváncsi. És akkor utána mi történik? Tehát ugye az identitásodnak nagy része volt az aktivizmus, azért ez a zsidó kötődésed is. Szóval ezekkel mi történt akkor, mind a kettőre?
0: Hát ez így internalizálódott. Mármint mind az aktivizmus, az így megmaradt, vagy szóval, hogy így, hogyha így konkrétan az aktivista részre, akkor az így megmaradt bennem, csak így elkendőzte egy ilyen 21. századi neoliberális valóság, amit így nagyon durván így meg lehetett élni. Barcelonában az egészséges táplálkozás, a folyamatos testmozgás, az egészséges serkentőszerek és a megfelelő proteinbevitel.
1: Tehát, hogy akkor ez egy
0: keresztmetszetében.
1: Egy ilyen váltás, nem? Tehát, akkor most nyilván nem ismerlek, de azért de hülyén hangzik, de azért mégiscsak az történik, hogy egy kicsit, mint hogy ellentéte lenne, nem? Tehát az ilyen önmérgezés, pultozás, aktivizmus, nem tudom én miből, ilyen partikuláris, de közben univerzális, ilyen közösségi szerepből lettél igazából, ha jól értem, egy ilyen egészségesen élő, hogy hívják, szabad levegőn, inkább nappal mozgó, ilyen igazából a közösség helyett inkább kutyákkal, meg nem tudom, tehát így a...
0: Egy idő után azért kialakult ott is a kutyás közösség. De hogy ugye teljesen egyértelműen más volt az alapvetés. Szóval, hogy az alapvetés az igen, az nem az éjszakában az önmérgezés, hanem a nappalban együtt, hanem az a nappalban, nem tudom én 10 emberrel elmenni a 10 kutyájával sétálni a természetbe. Szerintem ez egyébként benne van egy ilyen generációs. Szóval, hogy így, egyrészt az, hogy így ott így valamennyire mondjuk azt, hogy ilyen konvencionálisan így felnőttem, egyrészt, másrészt, ami benne volt az is, hogy ezért valószínűleg már hamarabb megtörtént volna Budapesten, csak ugye Budapesten a közösség az nagyon éjszaka-orientált volt.
2: Uh-huh. Meg szerintem azt tök jól mondtad, hogy internalizálódhatott, mert szerintem az is mondja, amikor az ember külföldre költözik, és én ezzel magyaráztam, hogy én miért nem például akartam, vagy tudtam aztán külföldön maradni, hogy az, aki a saját országában ilyen társadalmi ügyek iránt érdeklődik, annak szerintem tök nehéz megtalálni ezt külföldön, mert teljesen más pozícióban vagy, persze nem azt mondom, hogy lehetetlen, de hogy azért ahhoz el kell telni egy időnek, és tudom, hogy amikor New Yorkba értem, minden nap elolvastam azt, hogy mi történik Magyarországon, és nem éreztem azt a tüzet, érted, egy amerikai ügy iránt, mint mondjuk egy, nem tudom, egy magyar
1: pedig akkor iránt. Is volt Trump, meg végig nem volt nála Trump?
2: Hát akkor választották meg először, amikor kim voltam, és az is egy érdekes élmény volt, de hogy azért a saját, ahol felnősz, a saját országod, az saját, tehát hogy van egy megélésed arról, hogy az ottani problémák, és az egy más elköteleződés, mint hogyha külföldre mész, az eltart ideig, amíg megtalálod ott, hogy ott mi az, ami ilyen szinten, ha megtalálod egyáltalán, mert nem biztos.
1: Hát talán nem az, hogy így az identitás részé, hogy mennyire válik az identitásod részévé az az ország, meg a saját közösségeddé, nem? Tehát, hogy mennyire akarsz azért felelősség, vagy mennyire érzed azt, hogy felelős vagy azokért a dolgokért.
0: Hát megint, hogy az azt elmondta, hogy mennyire látsz rá, hogy egyáltalán, hogy ott mi a dolog.
2: Igen, meg
0: szóval itt így 30 év alatt így lehetett látni azt, hogy így oké, így belénk van ivódva,

0: hogy mi, a, mi mivel lehet itt mit kezdeni.
1: Igen.
0: És neked ott, miatt... ott meg így, így alapvetően, ami mondjuk a... Meg ugye ott is ugye fontos, hogy milyen típusú a közösség. Uh-huh. Szóval, hogy ott a közösségem az javarészt máshonnan érkezők, expatok mondjuk így, és bár ez a distinkció is, hogy éppen ki, honnan jön a világ mely tájáról, és akkor azért miért, hogyan nevezzük.
2: Hát igen, igen, ezt akartam de mondani, hogy az expat és a menekült, meg a bevándorló.
0: Az nincs nagy különbség. Igen. Csak hát de óriási különbség van az, hogy valaki saját döntése szerint költözik valahova, vagy kell, mert nincsen más lehetősége. Szóval, hogy így van, van ott is egy ilyen distinkció, de hogy mondjuk azt, hogy az ottani, a, először így az ottani közegem az a, az a saját döntése
2: volt,
0: alapja.
2: Még a disszidens, tudod, az ott is más leg. Volt, mint a menekült.
0: Mint igaz? A politikai.
1: Az emigráns.
0: Igen, vagy az emigráns.
2: Igen, igen, szóval ezek, na mindegy, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas, de most ebben nem menjünk bele ebbe az ilyen szocialisztikai, vagy nem is tudom milyen vonalba, de akkor folytasd. Na és hogy jutottál? Várját, és akkor hogyan pörgött vissza ez a, ez a tehát végül is ez alapján a sztori szerint, meg hogy te is mondod, egy generációs váltás, így mit tudom én, megértél, felnőttél, és ahogy az van, hogy akkor először így járt, jó, most nyilván majd mondd el, aztán persze, most így sarkítok direkt. Tehát megértél, felnőttél, a rázadó gyerek énedet levetetted, és felvetted a megtaláltad a hivatásod kvázi, meg tehát azért egy alapvetően én azt mondom, hogy innen távolról nézve, hogy valami ilyesmi volt így a hangulat, nyilván annak, tehát azért te Ricsi vagy, tehát hogy alapvetően nyilván nem egy bankba mentél el dolgozni, de hogy így alapjától mégiscsak ez az hangulat, amihez képest aztán utána visszapattant azért, és ennek mi volt az oka? Vagy
0: egyébként,
2: hogy...
0: még annyira jó, hogy a bankot bemondod, mert hogy egyébként ott volt egy olyan opció, hogy elfogadom, vagy szóval jelentkeztem rá, és felvettek a Dow Jones-hoz Political Risk Analysis-ra.
2: Mert hogy neked egyébként ezt meg nem mondtuk,
0: én egyébként politológus végzettségű vagyok, és akkor ott így, amikor először így kiköltöztem, akkor jó, nézzük, akkor mivel lehet itt foglalkozni, akkor többek között jelentkeztem így a Dow Jones-hoz politikai elemzőnek, ahova egyébként felvettek, és aztán utána elképzeltem azt, hogy én mit keresek majd 8 órán keresztül plusz ebédszünet, plusz az oda-vissza utazgatás egy ilyen irodában a műbőr kanapén, így tényleg így nem, az öltönyben, nyakkendőben így semennyire nem tudtam magam elképzelni, úgyhogy az akkori kutyámmal kitaláltuk mondjuk így, hogy elkezdünk kutyákkal foglalkozni. És ez elképesztően jó is volt, vagy szóval, hogy ugye egyébként még tegyük hozzá, hogy így a pesti belvárosi éjszakából azért kicsit így az emberek főleg évfél után tudnak így sokak lenni. Úgyhogy így jó volt az, hogy
1: az emberekről átálltál a kutyákra.
0: Igen. A nem emberi állatokra. És hogy aztán így ott történt a nagy visszalépés, a való, vagy szóval, hogy így a valódi énembe, hogy 2023. október 7-e, és az azután kezdődött, és az azután történt dolgok.
2: Na de az hogy? Tehát, hogy mi szólított meg benne? Mit kapcsolt be? Vagy vissza? Vagy nem tudom. Vissza egyáltalán? Vagy ez ami új dolog? Vagy te magadban hogy érezted ezt?
0: Én magamban úgy éreztem, hogy ez vissza. Hiszen az, vagy szóval, hogy ott szociális érzés, vagy szóval, hogy az az, ami egyébként nem csak a, és hogy ebben ugye tökre így retrospektíve, tökre meg lehet érteni mondjuk így a barcelonai zsidóságot, hogy mennyire nem szociálisan érzékeny, hogy ott a szociális érzékenység az nagyon szubkulturális. Szóval, hogy így nagyon-nagyon szubkulturális.
2: És ezt hogy érted már?
0: Ezt úgy értem, hogy mondjuk szociálisan érzékeny, persze, mindannyian szociálisan érzékeny vagyunk egy bizonyos skálának valamelyik...
2: Igen, de senki nincs, aki azt mondja, hogy nem vagyok.
0: Igen, szóval hogy az azért egy nagyon-nagyon kicsi pár százaléka, egyébként pár nagyon gazdag százaléka a világ lakosságának, de hogy egyébként meg ott így a szociális érzékenység, így ténylegesen, meg a tényleges ügyekkel való foglalkozás, az egy nagyon kicsi katalán szubkultúra, a sajátja. És hogy azon kívül mindenki a priori, főleg azok, akik mondjuk azt, hogy a világ tehetősebb részéről költözik Barcelonába, az úgy költözik Barcelonába, hogy ő individuális érté, vagy szóval, hogy a saját maga, mint ahogy én is annó, amikor kiköltöztem, saját magamnak keresem a jót. Uh-huh. És aztán ami történt, így 2023 vége, 2024 eleje, hogy ott a kutyás közösségen keresztül, illetve az ottani barátaimon keresztül, így elkezdtem így megismerni palesztin embereket. Olyanokat, akik, és itt kapcsolódunk egy kicsit vissza a 2015-ös aurórás szálhoz, hogy számomra ott volt először, amikor így átütött így a gázai, vagy szóval, hogy így konkrétan a gázai valóság, az így átütött így a pajzson, mondjuk azt. És akkor mit tudom én, az 2024 tavasz vége, kimegyünk egy propalesztin tüntetésre, nem tudom én, ott van 10 000 ember, elképesztően sok palesztin zászló, hát én még érted, még a szocializációnkból fakadóan, mondhatom így szocializációnkból fakadóan, én ott kis zsidó gyerek kipában így áll a végtelen sok palesztin zászló meg kufija között, így egy kicsit remeg a lábam, hogy akkor most így, de hát, vagy szóval, hogy így közben meg ezek, vagy szóval, hogy így közben meg látom azt, hogy mi történik. Így folyamatosan például Gázával, és hát azért kimegyek, és ott vagyok, szolidarítani. És aztán, amikor először összekötött az egyik barátom, akkor sikerült, azt hiszem, egy pár hónappal azelőtt sikerült egy gázai családnak Barcelonába megérkeznie. És ugyanez az élmény, hogy ott volt először az, hogy így akkor bemutat neki, hogy nézd, hagyd mutassam be a barátomat, megrázzuk egymás kezét, ott így, tudod, így a tér, csomó ember, csomó impulzus, látszik rajta, hogy szegény ember, szegény nő teljesen túl van stimulálva, így megtaláljuk egymás szemkontaktusát, jaj, de jó, akkor így mosolyognak a szemek, aztán följebb megy egy kicsit, meglátja a kipát, ott így összeomlik benne egy világ. Egyszer, vagy ilyen olyan rettegés, olyan látom, ahogy ilyen 2 métert hátrébb lép, be kellett állnia a barátomnak nagyjából így fizikálisan, így a térbe kettőnk közé, hogy így el tudja vágni az ő meredő szemét a fejemről, hogy így mutatni, hogy semmi baj, minden rendben van, nem fog bántani.
1: De várjál, de miért kipába mentél egyébként oda?
2: Adódik a
0: kérdés.
1: Tehát, hogy neked fontos volt az, hogy összekösd a zsidó identitásodat, vagy hogy így lássák azt, hogy egy zsidó is ki tud állni a palesztin ügyért, ezért?
2: De várjátok,
0: nekem egyébként hosszú időn keresztül, pont a zsidó identitásom miatt, és pont amiatt, amit előbb pajzsnak neveztem, szóval, hogy amiatt nevezzük úgy, hogy tudásanyag miatt, számomra ez elképzelhetetlen volt. Szóval, hogy az elképzelhetetlen volt az ő valóságát így megtapasztalni és így befogadni.
2: Várjál, hogy most azt mondod, hogy az elképzelhetetlen volt számodra, hogy befogad egy palesztin ember valóságát.
0: Hosszú időn keresztül.
2: 2024-ig, mondjuk?
0: Mondjuk azt.
1: De mondjuk nem tudtál róla, úgy érted, hogy így nem is tudtál róla semmit, vagy inkább, hogy távol volt, vagy hogy ez...
0: Hát távol volt, meg nem tud, vagy szóval, hogy én ugye még annyit tudtam, hogy Izrael milyen menő.
2: Aha.
0: Én nekem ugye az információ, és ugye tegyük hozzá, hogy ez az én, mit tudom én, 10 éves. Egyrészt a szocializáció, másrészt meg az én, hogy én mennyit néztem utána és olvastam utána a dolgoknak, vagy nem. És hogy az, amit ők elmondtak a saját tapasztalatukból, meg aztán az, amit így az interneten feljövő dokumentációk így folyamatosan így mondtak, az így az általam tudott, elképzelt, hit világgal, így homlok egyenest ellentmondva.
2: De egy valójában te úgy, most ha jól értem, akkor te úgy definiálod magadat, mint egy ember, akinek nagyon fontos volt mindig is a zsidósága, ezzel folyamatosan foglalkozott, alapvetően bár érdekelt és szeretted közösségi szinten, de azért ennek így nem kifejezetten néztél utána, vagy inkább csak azoknak a dolgoknak néztél utána, amik szembe jöttek kvázi, meg ismerlek, tehát azért tudom, hogy nem csak, de hogy minden esetre, hogy például amikor politológiával foglalkoztál, akkor téged ez nem is kifejezetten izgatott amúgy, csak, mert hát végül is ezt tanultad.
1: Az izraeli kérdés.
2: Az izraeli kérdés. Nem is jött föl soha? Nem.
0: Nem is jött föl
2: nem
0: soha.
2: Érdekelt.
0: Nem is jött. A Lánci András volt a mi az, tanszékvezetőnk. Ez nem feltétlenül mutogatok rá, de hogy egyébként sem jött fel az annyira. Amennyit például az egyetemen foglalkoztam Izraellel, az izraeli választási rendszer volt. Uh-huh. Annak az összehasonlítása, hogy milyen a, nem tudom én, egy ilyen egyébként eredetileg egy sokkal, nem tudom én, mi az arányosabb választási rendszer, ami nem annyira... Majd szóval, hogy érted, ott is még alapvetően azok az információk jöttek át, ami mi a pozitív. Uh-huh. Uh-huh. És hogy ezért volt az, hogy ott el kellett telnie mondjuk egy fél évnek ahhoz, hogy így el tudjam fogadni a másik álláspontot, a másik valóságot, a kevésbé privilegizált és az elnyomottaknak a hozzám eddig el nem jutott valóságát.
2: Tehát neked igazából akkor az az élményed itt 24-ben, hogy így egyszer csak így a te általad felépített ilyen világképbe, így ez be csapódik, mint egy ilyen meteor kvázi, nem? Ez egy egész elképzelt identitás, meg egy identitás konstrukciódat így újra kell fogalmazni.
1: Hát vagy legalábbis az Izraellel kapcsolatos elképzelését, mert szerintem a zsidósághoz való viszonya megmaradt.
2: Ezt akarom egy kicsit feszegetni, hogy neked milyen, te hogy élted meg egyébként, amikor láttad az október 7-et önmagában? Tehát azt a...
0: Hát az, hogy rettenetes.
2: De hogy mi volt, mert ezt nyilván, de hogy mit kívülálló egyébként, arra vagyok kíváncsi, mint egy ilyen kívülálló, aki, meg nem kívülálló, nyilván ez nem tud lenni az ember, mert biztos vannak mindenféle gondolatai zsidóként ezzel kapcsolatban, de mégiscsak, mint valaki, aki Barcelonában él, és csinálja a dolgát, és úristen, ez micsoda, és nem tudom, mint hogyha mondjuk egy indonéz földrengésnek az áldozatait néznéd, vagy pedig jobban bebaszott ez.
1: Mi ebben érintett?
2: Ja, bocsánat. Igen, jó, de ez nem a Friderikusz podcast.
0: Szerencsére.
1: Ez nem a Friderikusz.
0: Szerencsére. Áldassék.
2: Na igen,
0: szóval, hogy szerintem az egyetlen ilyen elválasztás, mondjuk egy indonéz cunami, és az október 7-e között, az a valamilyen szintű érintettségem volt.
2: Na de az mi? Az hogy? Tehát hogy?
0: Hát annyi, hogy én ugye egészen addig, szóval, hogy így akkor, amikor kijött annak a híre, hogy 1200 ember meghal, és hogy október 7-e, és hogy Hamas támadás, és nem tudom én mi, egészen addig számomra ez egy ilyen teljesen, vagy szóval, hogy így rettenetes, hogy emberek meghalnak, rettenetes, hogy zsidók halnak meg. Attól függetlenül én azt tanultam, hogy ott ez mindig is történt. Uh-huh. És hogy ott mindig is történt. Amit 2024-ig én tudtam így Nyugat-Ázsia ezen részéről, az, hogy ott így mindig is történnek terrorakciók, és egyébként Izrael megvirágzik. Uh-huh. Már amennyire tud. És akkor ez is ott volt, egy terrorakció ugye, a többi között, aminek éppen aktuálisan több lett az, vagy nagyobb lett az érintettség, vagy szóval, hogy így több ember halt meg. Uh-huh,
2: uh-huh. De ez így is maradt egyébként? Tehát, ez, mert hát azért ott mégiscsak az volt, hogy és ezt csak azért mondom így, mert nem, tehát nekem igazából az én élményemet próbálom egy picit úgy most rávetíteni a tiédre, hogy nekem ugye az volt a, ugye nyilván, hogy hát azért ez egy brutális támadás abból a szempontból, hogy iszöt véres volt, tehát hogy abból a szempontból nagyon kemény volt. Mi is az Eszterrel laktunk kint Izraelben, és nekünk is azért így volt, de pont nagyon nehéz időszakban is laktunk kint, volt második intifáda, második palesztinien nagy ellenállásnak az idején, ami azért egy komoly terrortámadás sorozatot is jelentett, és mindenki nagyon félt, arra emlékszem. És volt is olyan, hogy itt lekéstünk ott egy buszt, ami aztán együtt mentünk ugye a buszon, és akkor így azt a buszt, amit lekéstünk, láttuk így kigyulladva, meg felrobbanva, tehát hogy azért így voltak ilyen, amit így kb. Nem is nagyon, nem itt ilyennyi volt, hogy szóval, hogy így valóban picit így élőben is így nagyjából, amit mondasz, volt a hangulat, de azért így után, de hogy ez azért ilyen nagyon durva volt ezzel a bulival, meg a tehát nyilván sok minden van ebben, és ez egy nagyon iszonyatosan komplex és nagyon szimbolikus nagyon sok szempontból, és nem is véletlenül valószínűleg. Ez az egész óriási dolog, de ez nekem így túlmutatott egy terrortámadáson, így a vérességén, tehát nekem őszintén sokkoló volt, tehát hogy nekem nem, tehát hogy igen, csak ezt akarom mondani, összehasonlítani, hogy nekem mindenhoz képest, hogy éltem is, hogy meg is éltem ott kemény időszakot, is képest így nagyon-nagyon-nagyon keménynek mondható az, ami történt. Tehát hogy engem azért így megrugott az a rész is. Nyilván az utána következő rész is, de hogy az is. De akkor azt mondod, hogy nálad inkább az volt, hogy így ebből is majd így ki fog jönni igazából, ez itt egy ilyen virágzó ország, de valójában ugye nem jött ki, tehát hogy valójában
0: igen. Belement.
2: Igen, tehát hogy valójában nem jött ki, tehát hogy végül is nem az, tehát valójában az érvényesült, hogy itt az alapvetően megváltoztak a dolgokat, és hogy azért ez egy nagy fordulópont volt ez az október, mind a palesztin, mind a zsidó részének annak a, nem tudom én, konglomerátumnak, ami ott van.
1: És voltak egyébként más olyan tüntetők is, akik így láthatóan zsidók voltak, vagy...
0: Volt egy egész blokk.
2: Na, csak hogy ez, hogy ehhez képest, amikor kimentél, és ugye mondod, hogy neked ez egy ilyen nagyon komoly ilyen élmény volt, hogy ott így vagy egy ilyen 10x-es tömegben, ahol kefiákban vannak, meg mindenféle egyéb palesztin zászlók, meg mindenféle egyéb szimbólumok erdejében, zsidóként Kipában, hogy akkor, amikor kimentél, akkor hogy volt ez a ki? Tehát, hogy te úgy voltál vele, hogy én egy zsidó vagyok, azért megyek ki, mert szolidást vállalok, és hogy lássátok, hogy én itt vagyok, és szolidaritást vállalok. Tehát, hogy neked ez volt a... Ezért voltál Kipában.
0: Ezért voltam Kipában. És volt, hát hiszen az identitásom része, úgyhogy akkor én az identitásommal megyek.
2: Tehát, hogy lássátok, hogy itt vannak jó fejzsidók is. De akkor mégiscsak ugye ebben azért benne van ez, hogy azért, mármint, hogy én ezt értem, hogy ez a, én nem véletlenül kérdeztem ezt, hogy zsidóként milyen, és hogy nem, de hogy közben zsidó, meg az izraeli, nem mossuk össze, de azért mégiscsak össze mosódik ilyen értelemben. Egyébként pont a Girászt is, amikor így nézem, akkor ő rajta is az van, ugye nem tudom, biztos ismeritek, vagy hát őt azért nehéz nem észrevenni. Tehát, hogy nála is így azt látom, hogy azért én egy a Girászról, tudod így, mit tudom én, nem gondoltam, soha nem úgy gondolkodtam, mint egy zsidó ember, hanem egy ilyen aktivistát láttam benne, aki itt vagy ott, vagy amott így aktivistáskodik, és részt vesz dolgokban. Most pedig, amikor ugye tehát iszonyatosan komolyan veszi, és az élére állt ennek a mozgalomnak Magyarországon, vagy annak a felének, annak a mozgalomnak, vagy van-e mozgalom, nincs-e mozgalom, mindenében most lehet, hogy nem is fogunk tudni már belemenni, majd ezt folytatólagosan. De hogy igazából mi a helyzet? Igazából nála is ugye előjön ez az egész zsidó dolog, és mondja, hogy itt igazából mint zsidó tartja fontosnak. Tehát egy kinek, tehát ez, nekem ott sokszor az az érzésem van, hogy igazából ez így egy kicsit így kifelé szól. Tehát ez nem egy ilyen belső, nyilván van egy belső része is, meg egy külső része is, hogy neked ezt próbálom így megérteni, hogy amit akkor zsidóként kimész, és Kipában kimész, akkor annak egy, lássátok, hogy itt egy zsidó, aki ilyen, vagy pedig...
0: És közben ott van az, hogy én, mint zsidó, vagy szóval, hogy így, hogy az antifasizmus az egy zsidó hagyomány. Többek közt.
2: Zsidó hagyomány is.
0: Is.
2: Igen.
0: És hogy a számomra, vagy az én zsidó identitás számára az antifasizmus az egy zsidó hagyomány. A többi elnyomott kisebbséggel való szolidaritás az egy zsidó hagyomány. Uh-huh. A társadalmi elkötelezettség, a világ jobb helyé tétele, ezek mind zsidó hagyományok.
2: Igen.
0: És hogy az van, hogy míg 2023. október 7-én történt valami, ami ellene ment ezeknek a zsidó hagyományoknak, utána én azt láttam az elkövetkező hónapokban, hogy hatványozottan tesz Izrael ezek ellen, a zsidó hagyományok ellen.
1: Uh-huh. A zsidó értékek.
0: A zsidó értékek.
2: Ezt értem, csak én rólad, vagy akarok.
0: És én magamnak, igaz, és én, vagy szóval, hogy én a saját, mondjuk azt így, hogy visszatérve a saját, nem tudom én, 10-20 évvel azelőtti zsidó hagyomány, vagy szóval, hogy így abba a hagyományba, amit a Maromban is megtaláltam, amit Magyarországon egy szubkultúrában megtaláltam, számomra ez ahhoz a szubkultúrához, és ahhoz a szubkultúrában betöltött identitásomhoz is önmagamhoz való visszatérés volt.
2: Mm-hmm. És hogy közösségként meg tudtad ezt élni, vagy volt erre lehetőséged, hogy mondjuk más zsidókkal beszélj erről, és hogy ezt így feldolgozz, vagy igazából, ahogy így mentél, és lettél egyre aktívabb a mozgalomban, úgy egyre kevésbé volt ez fontos, vagy ez végig nagyon fontos volt.
0: Szóval ez végig hogy... nagyon fontos volt. És végig folyamatosan volt egy ilyen viszonylag nagyobb, vagy szóval, hogy így tegyük hozzá, hogy Barcelonában hivatalosan 3-4 ezer zsidó él, vagy szóval, hogy ez egy összehasonlíthatatlanság Budapesthez képest.
2: De sokkal kevesebb.
0: Sokkal kevesebb, mint Budapesten. És hogy azon belül is egy nagyon nagy, vagy szóval, hogy így, hogy megint csak a budapesti viszonylatból egy nagyon szűk réteg volt a tágabb kör, aki mondjuk megjelent, amikor volt egy ilyen 10 000-es tüntetés, akkor így megjelent, és azon belül volt, mondjuk nem tudom én, voltunk 3-4 ember, akik így részt vettünk, a javarésze katalán, meg én kb., most hogyha ezt így vagy ilyen, mondjuk azt, hogy már legalább generációk oda, de hosszú ideje Barcelonában és Katalóniában élő zsidók, és voltam én, akik meg ennek így az aktivizmusában így részt vettünk.
2: Aha, és akkor ti így kvázi egy ilyen kis csoport voltatok, akik így ezt így tudták, és fejben tartották, és kiemelni. Tehát, hogy kvázi ti...
1: Vagy beolvadtatok,
2: így, és nem is tartottátok fontosnak.
0: Is. Vagy szóval, hogy ez nagyjából úgy, hogyha ezt ilyen szervezetábrában írjuk le, akkor ez nagyjából úgy nézett ki, hogy minden szereplő része volt egy-egy kollektívának. Uh-huh. Nem, vagy szóval, hogy így nem volt az összes kollektíva lefedve, de egy pár kollektívában voltak zsidók, és mi tartottuk egymással a kapcsolatot, miközben a kollektívák is tartották egymással a kapcsolatot, és részben rajtunk keresztül is szerveződött a kollektíváknak az együtt.
2: Szóval egy ilyen metakollektíva voltatok.
0: Egyenre tudom, mint mindig, kérlek.
1: Igen. Zsidók szerveződik.
2: Ott is ott vannak.
0: Mindenhol.
1: Most lelepleztük,
0: jó. Na, mindegy, akkor már megyek is.
2: De
0: lelőttük a poén.
2: Igen, tehát csak ezért van ez az adás, hogy végre ezt is nem. De hogy így alapjáraton, amit érzek egyébként, kicsit úgy hangzik, amit mondtál, nem tudom, aztán mondta, hogy van-e mi van, vagy túlzás, de mint hogyha ez egy kicsit megerősítette volna a te zsidó identitásodat. Tehát, hogy mint hogyha... Nem? Igen. Majd valami ilyesmit érzek abban, amit mondasz.
0: Egyértelmű.
2: És hogy ez az oka annak, amikor azt mondod, az Eszternek, hogy ez milyen jó, hogy ő ketté választja az izraelit meg a zsidót, mert hogy neked igazából ez a kettő
0: Egyre távolabb került egymásba. Hogy onnantól kezdve nagyjából, hogyha így megnézzük a számomra mondjuk 2024 tavaszától, hogyha megnézzük, akkor ennek a két szó jelentés tartamát, akkor az nagyjából távolodott el folyamatosan egymástól. És hogy bármi, amit Izrael tett, az csak megerősített az én zsidóságomban, diaszporában.
1: Már igen. És egyébként tehát hogy egyrészt a kérdés, hogy voltál egyébként Izraelbe előtte, tehát jártál ott?
0: 2000, az is ilyen 2005.
2: Hát egy tagli,
0: nem? Birthright.
1: És hogy, hogy hogyan reagált erre egy családod? Hogy volt-e valami erről bármi?
0: Aki a család, vagy szóval, hogy így, hogy ez olyan szempontból volt
1: vagy a különleges. Akár.
0: Hát a környezetem az miután, zsugó. Persze, igen. Egyébként a családban ez viszonylag egyszerű volt, mert a család egyik fele sem ennyire nem foglalkozott semmivel, a család másik felének pedig a mozgatórugója, édesapám, ő meg elhunyt már bőven ezelőtt. Uh-huh. Úgyhogy ott ez így csak az volt, hogy így, jaj, de jó, kiállsz.
1: Ricsi megint aktivista,
0: és kiáll az értékei mellett, tök jó.
2: Tehát amikor felhívtam a testvéret a Ricsinek, akkor csak annyit mondta, hogy na már megint, tudtam, hogy megint valami lesz.
1: Igen.
0: És egyébként meg a tágabb baráti környezetben, meg az ilyen szubkulturális, meg szociális környezetben, ugye főleg Magyarországról, meg folyamatosan jött, vagy szóval, folyamatosan ugyanazok a kérdések, ugyanazok az ilyen szembesítési kezdeményezések, vagy szóval, hogy így az, hogy de, vagy ugyanazok a dialógusok futottak nagyjából emberenként egyesével.
1: De akkor a kritika, hogy miért csinálod ezt?
0: Hogy miért csinálom ezt, miért megörültél? Minden volt.
2: De ennek van másik oldala is, nem? Mert közben találkoztál itt Magyarországon is olyan emberekkel, nem? Akikkel viszont nem, mert például nem, tehát akik viszont pont, hogy támogattak.
0: Egyértelműen.
2: És egyébként, hogyha most így kifejezetten...
0: És egyre több és több zsidó van, aki úgy jön oda, hogy így jaj, de jó, köszönöm, jaj, de jó, ölelés, jaj, de jó, pozitív interakció. Uh-huh,
2: uh-huh. Szóval, hogy azért ennek ugye azért alapvetően két oldalon, amik szerintem ezt így fontos is kiemelni, hogy itt azért ez egy nagyon sokszínű közösség abban a tekintetben, hogy nem is nagyon lehet közösségnek nevezni, hanem is zsidó emberek vannak, akik így gondolkodnak, ahogy a Ricsi is, hogy a saját zsidóságáról X mennyiségű, valószínűleg nem nagy tudással, mert nem volt lehetősége senkinek sem nagyon, vagy nagyon kevés embernek adatott meg az, hogy erről tanuljon. Uh-huh. Főleg egyébként azok, akik nem a középosztály, vagy a fölött, még fölöttebb lévő emberek, azok, tehát aki az alatt van, azoknak még nehezebb egyébként zsidóként, vidéki zsidóként, vagy mondjuk alsóbb osztályokból származó zsidóként, szóval hogy azért így megvannak szerintem ezek a típusú törésvonalak is, de ami mindenhol megvan, tehát ami az egész társadalmat végigszövő, az ugyanúgy végigszövő a zsidó közösséget is, és ez szerintem egyébként egy kifejezetten izgalmas és érdekes kérdéskör. Figyelj, 20 óra 50-60, 4 perc múlva vége van a műsornak, de igazából azt tudom mondani, hogy egyrészt még miután így itt lakszunk minden, még bőven lesz időnk egyébként folytatni és beszélni róla.
0: Nagyon szívesen.
2: Másrészt meg ugye azért te már voltál különböző podcastokban, meg fellett, és hogy az a rész, hogy így hogyan jutottál el, vagy hogyan indult, mi történt a flottilával, hogyan kaptak el ott, mi történt, stb. Tehát ez az összes ilyen minden részlete ennek az egésznek azért az fellelhető, és most direkt egy picit úgy visszába akartam menni, meg egy kicsit úgy mélyére menni benne, meg engem is rohadtul érdekel, és gondoltam, hogy gyorsan, akkor így beszéljük már meg egy három mikrofonnal, de hogy így de tökre örülök egyébként, ezt így elkezdtük, de mondjad, Eszter, bocs.
1: Én csak annyi még egy ilyen kérdés utolsó, hogy te most benne vagy ebben a magyarországi palesztin mozgalomban, vagy...
0: Igen. És hogy egyébként tök szíve, vagy szóval nem tudom, hogy így az utolsó
2: és az mi?
0: Három
2: azt még mondd
0: percre.
2: El. Igen, azt mondd el.
0: Hogy a három percre. Egyrészt egyébként mindenkit szeretettel várunk, most vasárnap szervezünk egy adománygyűjtő eseményt a Gólyába, ahol a Cisjordániába most októberben, novemberben menő önkénteseknek, illetve az őket fogadó szervezetnek, Fazza szervezetnek a támogatására hívjuk így az embereket. lesznek koncertek, workshopok, kerekasztal beszélgetés, mindenféle. És egyébként nagyon, vagy ez még csak a program ajánló, és egyébként meg én nagyon szívesen, hogyha még azt az utolsó 2 percet így kihasználhatjuk, én nagyon szívesen folytatnám ezt a beszélgetést tovább, mert hogy így nagyon örülök annak, hogy egy kicsit így tudtunk így archaizálni, és így visszamenni így a történelembe. Viszont szerintem tök fontos dolgunk van most is, illetve a jövőre, jövőre nézve. És hogy szerintem az tök jó lenne, hogyha tudnánk erről így még így beszélgetni.
2: Szerintem is, tehát hogy igazából szerintem ez az adás, ez arra volt tök jó majd, hogy majd visszatudjunk, egyrészt szerintem nagyon izgalmas és nagyon érdekes a történeted.
1: Igen, és köszi, hogy megosztottad.
2: És köszi, hogy ezt ennyire őszintén megosztottad, meg szerintem ez így ritka. A másik meg az, hogy majd ez lesz az, amikor majd így egyébként így beszélünk arról, hogy ki mit gondol erről az egész dologról amúgy, meg hogyan, meg mi mozgatja ebből, és mik a mivel egyetért, mi az, ami nem, stb. Akkor ez most egy tök jó lesz, hogy Ricsiről, tudod, most vele beszélünk, akivel előbb beszéltük, és hallgassátok meg egyébként hogy így mi volt a helyzet, szerintem...
1: Bennem még abszolút maradt egy csomó kérdés, szóval nyilvánvalóan... nagyon támogatom az ötletet, úgyhogy...
2: Igen, és nyilvánvalóan meg kicsit ilyen szabadabban érdemes lenne, meg folytassuk is. Szóval király, hogy itt voltál, Ricsi, leszel még itt sokat szerintem, úgyhogy egy percig se gondolt, hogy ez volt az utolsó. Ha a Jóisten megsegít minket, ugye, mert hiszen jön a zsidó új év, és 2 hét múlva találkozunk, ami 16-a, tehát már a zsidó új év, tehát Rosh Hashanah után fogunk találkozni, úgyhogy mindenkinek Shana tovább, és hogy legyen egy jobb évünk, mint az előző volt.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: So now I'd like to say, people can change anything they want to, and that means everything in the world.
4: Programajánló következik. Ahogy a műsor elején is említettem, pénteken várunk mindenkit szeretettel a Dürer kertbe, hogy megünnepeljük közösen a Tilos Rádió amúgy augusztus 21-i 35. születésnapját. 4 helyszínen lesz 1000 program, lesz tombola, pezsgő, torta, bográcsok, adománypult, 3 koncert, Márton and Mártons, Bújdosó, Oktet és ötötött Gentry Sultan koncertek, de DJ-k is lesznek például a kertben, Sample Temple, DJ Klárvó, Titus és Nandes, a kis teremben Bob Dovetz, Kanada Káosz és Csoki Csibész, miközben a Coki helyszínen meg irodalmi Dub Techno és önismereti diszkó. Az egy programajánló volt, várunk mindenkit szeretettel pénteken. Ünnepeljük meg a Tilos Rádiót és a 35. születésnapját.

Washington.

kellemes 20 fokon a városban. Szép jó éjszakát kívánunk mindannyiatoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, és az éjszakás műszakot Andrással, Zsoltól és Papóval.

0: Hát sziasztok, fiúk!
1: Szervusztok, szép jó estét kívánok!
2: Sziasztok, jó estét mindenkinek!
0: Gyorsan elmondok egy szóbeli rejtőnyt, aztán megnézzük, hogy a képes dolgainkkal, hogy hasítottunk a interneten. A kérdésre következő, tudjátok-e, hogy mi a kémikusok nagy oldódási rejtélye?
1: Én biztos nem.
0: Én nagyon érdekes egyébként. És akkor...
2: Az biztos.
0: Nézzük meg a...
1: Hagyj mondjak én is egy találós kérdést, bár biztos tudjátok.
0: Boldogan.
1: Nagyon egyszerű kérdés, hogy egy szimfonikus zenekar, mikor a koncert előtt hangolgatnak, melyik hangszerhez hangolnak?
0: Hát ha logikázni szabad, akkor nem vonós, és egyáltalán nem olyan hangszer, amit el tud hangolódni, hanem annak fix beállított, gyárilag beállított hangja.
1: Ez a logika valóban.
0: Ez nyilvánvalóan fúvós hangszer lesz, és valószínűleg van egy fafúvós. Igaz, hogy fafúvósnak számít például a fúvola is, de a fagothoz.
1: Na, nagyon közel jársz, egyébként tényleg ez a logika.
2: Biztos az oboához.
1: Így van, az oboához.
0: Na, rohadék.
2: Ez az egy fafúzs, amit ismerek.
0: De szép volt. Na és akkor nézzük meg a képrejt. Egy képrejtőjünk volt igaziból csak.
1: Sikerült föltenned egy olyan kérdést, amire egyáltalán nem jött megoldás.
0: Komolyan? Uh-huh. Na hát, abban remélgettem, hogy nem, ha 6 másodperc alatt lesz meg az első.
1: Nekem természetesen fogalmam sincs, úgyhogy várom.
2: Csatlakozok a Zsolthoz, úgyhogy megpróbáltam pedig mindent. A három közül egyébként a legtovább ezt a 18-szoros világsústartó futót nézegettem, de nem jutottam megfejtéshez.
0: Nos, a középső a futó.
1: Ja, ráadásul.
0: És mindegyiküknek...
2: Akkor ezért.
0: Mindegyiküknek Ronald vagy Rona a keresztneve. És a futó tudják, hogy Ron Clark, aki a 60-as években szinte egyeduralkodó volt a hosszabb távok 5000 és 10000 méteren, meg beszállt a angol száz versenyeken a mérföldeken, és nagyon nagy esélyese volt, abszolút esélyese volt a tókiói olimpiának, mégiscsak harmadik lett. Nem volt jó versenyző egyébként. Kisebb jelentőségű versenyeken persze ronnyá verte az ellenfeleket, de amikor komolyabb ellenfelek jutottak, akkor elidegeskedte meg, ahogy nem ment neki. A baloldali emberünk az Ronald Reagan fiatalkori képe, akinek az jelentős szerepe volt a szocializmus haláltusájában. És a jobboldali emberünk pedig Ron Hubbard, a szientológiai egyháznak a megteremtője.
1: És ilyen katona volt?
0: Ez egy ilyen rendkívül furcsa ember volt. Mindenfélevel foglalkozott. Hajós kapitány is volt. Sőt, kétszer is volt hajós kapitány. Mind a kétszer alkalmatlanak területek is leváltozott, de azért kétszer sikerült neki. És katonatiszt is volt. Tartalékosként a háborúban is részt vett. Meg negyed oldalra felsorolni mindennel foglalkozott még. Míg aztán rátalált az ő igazi énjére is.
1: A legjövedelmezőbbre.
0: És tulajdonképpen nagyon jó szervező volt, és iszonyú megszedte magát, nagyon gazdag egyház volt a mai nap is egyébként.
2: Létezik még?
0: Nem, 2000...
2: Nem ő az egyház?
0: Persze.
2: Édes virul?
0: Hát nagy nevek álltak mindig mögötte,
1: Tom Cruise,
0: az Asimov a híres.
1: Asimov is szientológus.
0: Abszolút.
1: Azt. Pedig a tudomány embere.
0: No, és más rejtőink akkor most nem volt.
2: De mi jók voltunk, Zsolt.
1: Igen.
0: Azt hiszem, már csak oda tettem a döbbenetes fejlődő és viruló királydínjén.
1: Ja, azt akartam is kérdezni, hogy most már ugye megint beraktad ezt, én nem láttam még királydínjét, vagy lehet, hogy láttam, csak nem tudtam, hogy ez az. Hogy ennek olyan kemény ez, hogy belemegy a bicikli kerékbe.
0: Nem az
1: mert azt mondtad, hogy ilyen olyan tüskéje van, hogy akárhogy dobod el, mindenképp fölfele áll egy, de hogy azért ezek, na mindegy, tehát gondolom, hogy igen, mert ott mindenki írta, hogy ahhoz is jött, vagy 150 hozzászólás ahhoz a poszthoz.
0: Hol legközebb órára behozok egy párat, hogy picike, de nem a növényhez képest meglehetősen nagy egyébként, tehát belőle nem nézném ki. És tehát mondjuk, mint egy megymag elnegyedelve, vagy egy cseresznyemag elnegyedelve akkora, és iszonyú tüskéje van neki, vagy tőse van. Tehát lehet találni, hogy ez egy teherautóba is belemenni olyan konstrukció, ő maga szinte sérthetetlen, mert nagyon, nagyon kitalálta a természet.
1: Mi az oka annak, hogy ez ilyen tüskés olyan? Nem, ez egy hülye kérdés volt, tudom.
0: Hát elvileg az állatokban kéne bele tapadjon, de úgy tűnik, hogy a patájukba, lábukba megy bele, mert ritkán szoktak ott állatok henteregni. Ráadásul hát nyilván az állatok is tudják, hogy mi az, ahol esetleg kellemetlenség éri őket, és abban nem fekszenek bele például. De tényleg, ahogy nézem, hogy körülötte minden elpusztult, szinte agave, de úgyhogy az agave az szintén ilyen trópusi dolog, de csak szerintem eddig nem voltak ilyen ideges, ezért nem tűnt föl, hogy ő mennyivel jobban bírja a gyűrödést, mint más növények. Egyébként meglepően a bálványfa, amit ecetfának szoktunk hívni, nem hivatalosan, az is nagyon jó
1: videó. Nagyon. Egyébként gondoltam is, hogy csinálok egy fotót a mi belső kertünkről, mert ez egy gyönyörű zöld, annak ellenére, hogy nálunk sem esik eső, de a legtöbb ilyen, ez a bálványfának az ilyen hajtása, tehát ugye az is elképesztően virulens, tehát ki se lehet gyilkolni.
0: És mennyire kár, hogy a bálványfát semmi nem lehet használni. Nem jó a fáj,
1: hát eltüzelni azért el lehet, mert a Teréz anyáék szépen felaprították azt, amit tavaly kivágattak, és gondolom, hogy el tudják tüzelni.
0: Persze, hát el lehet tüzelni, de nem nincs túl nagy fűtőértéke, úgyhogy mondjuk fölteszek egy filmet, amit a Libi kedves hallgatónk, barátunk tett föl, illetve küldött el, abba egy barlang kitisztítása van néhány percen keresztül, jó kis film, ahol az történt, hogy 10-15 évvel ezelőtt egy meggondolatlan oda telepítettek egy bambusz bokrot. És a bambusz leküldte a gyökereit egész mélyre, megtalálta a barlangot. A barlangnak legalább két falát tökéletesen beszűrte, de olyan, hogy nem látod a falat mögötte szinte, és teljesen elurolt az egészet, és akkor a kis brigád barlangázóit kitisztította. Hát lehet látni, mekkorát dolgoztak, és olyan gyökér adagokat küldtek föl, hogy ilyen 80 kilós, hatalmas, több méteres ilyen polipukat szedtek ki a földből, és lement a barlangba, és szépen a falán keresztül még lefelé.
1: Hogy ez a gyökere?
0: A gyökere egész, amíg valami vizet nem talált. És mi a barlangban nagyon sok víz van egyébként, úgyhogy meg is találta, és gyönyörűen fejlődik a felület. Most fönt is kiirtották egyébként.
1: Igen, mert ugye a bambusz erdő az egy növény lényegében véve, az egy érdekes érdekes konstrukcióban működik a bambusz.
0: Így van, olyan, mint amikor oltáson szaporítunk.
1: És ugye ez probléma arrafelé, ahol ugye ez egy fő megélhetési forrás, gondolom kereskedni lehet vele, vagy ilyesmi, hogy ugye, hogyha ez elvirágzik, akkor az elpusztul lényegében, és akkor az egy komplett erdő megszűnik.
0: És
1: nem lehet tudni előre, hogy ez mikor történik majd meg, tehát nem évente van ez, hanem x évenként. Furcsa.
0: Egyszer azt mondtam, és ma is állítom, hogy a bambusz az egyébként Isten ajándéka az embereknek. Döbbenetes, hogy mi minden készül bambuszból, és hogy hányféle bambusz van, mert van olyan bambusz, amelyik ilyen 20-25 centis átmérőjű oszlopokká nő, de van olyan is, amelyik, mint a repkény fölkúszik a falra, egy apró pici hajtásokkal, meg nem is hasonlít a többi bambuszhoz. De ezek a télálló bambuszok egyre tigrisebbek és terjednek Magyarországon. A Nandesz, a Tilos Rádió Class DJ-je, aki egyben kertépítő is, ő mondta, hogy tényleg, ha meggondolatlanul betelepíti valaki a kertjébe, akkor lehet, hogy kinövi őt onnan a kaktusz, és nem tudja kiírtani. De azért megvan a megoldás, mert mindig csak a föld alatt, kb. 20-30 centin vannak azok a hajtások, vagy gyökér hajtások, amelyek így tolakodnak, meg terjednek. Attól még legfeljebb csak lefelé mennek oldalra, nem? És nem hoznak új növényt. És ha ezt meg tudod akadályozni, hogy oldalirány ne tudjon elmenni, tehát például kútgyűrű teszek köré a föld felszintáját, vagy más gyűrűt, akkor nagyon megakadályozott, hogy az általad kijelölt területen túl is bambusz legyen. Uh-huh. És egyébként pedig hát a tulajdonságai azok a karbon kevlár csoda anyagokkal vetekednek, mert egyrészt tökéletesen vízálló, rugalmas, erős, szívós, mindent tud, amit kell. És szemmel láthatóan most a modern technológiával, ilyen ragasztásos technológiával tulajdonképpen konyhaasztalt is csinálnak belőle, meg lapos dolgokat. Na, szerintem a múltkor megígértük, hogy azzal fogunk kezdeni, és van megbeszélni valunk ez a... Még egyszer gyorsan bevezetve a témát, ugye megjelent egy írás, ahol a Kepes Juli megemlítette a nagy zongoroművész Kocsi Zoltánra emlékezve, hogy bizony akár mekkora zongorista volt, meg zenész, sajnos bántalmazó volt, és nem fizikailag, hanem verbálisan és megviselkedésében hatalmában visszaélve, és hogy nagyon-nagyon sok zenésznek, embernek szomorú emlékei vannak, ha ő rá gondol vissza, mert hogy nagy stresszek, meg fájdalmak, meg lelki bántok voltak a következmények. És hát az első napokban nagy felszólalás volt, főleg a zenész szakmának is a krémje kikérte magának, hogy pláne micsoda gyalázat, hogy nem is tudja megvédeni magát, meg hogy halála után ilyeneket terjeszteni róla, és a család is teljesen ki volt akadva. De aztán azért megjelentek olyan írások, amelyek kicsit kezdték helyre tenni a dolgot, hogy bizony, hát amit írt a képesülő, sajnos igaz. És ennek kapcsán egyébként az évrendszerek, akik ők megvédeni próbálták, vagy meg akarták védeni, azok kivétel nélkül mindig úgy kezdődnek, hogy nem ő volt az egyetlen, és hogy a zenész szakmában, főleg a karmesterek között azért nálánál sokkal hírhettebb, meg durvább belemenésekről lehetett hallani, és kifizetten voltak karmesterek. Akár például Gustav Mahler, aki még a Mi Opera házunknak is volt egy igazgatója, a jóképű fiatalos manus volt, de rettenetesen agresszív és zsarnoki módon uralkodó volt a zenekarával szemben, még minden zenésztársával szemben. És itt említették mindig a Toszkanit, akit kicsit megvédtem, de azóta jobban utána olvastam, és sajnos odára egy szemben is igaz, hogy nagyon durván bánt a zenészeivel, és azt ígértem, hogy egy kis illusztrációt elhozok ebből. Pár másodperc az egész, de bejátszom, hogy körülbelül el tudjátok képzelni. Most éppen a nagybőgősökkel, a nagybőgős szekcióval van baja, a kontrabasszikkal, és mondja, hogy folyton késtek, és hogy a teringettét az Úristen itt neki, így nem lehet izélni, hát nincsen fületek, hát folyton késtek a belépéssel, hát nem, nincs ütemérzéketek, és ez a ti szényeletek, meg itt félig olaszul, félig angolul üvöltözök, hiszen ez az NBC, a világ egyik leghíresebb szimfonikus zenekarra, amelyik a keze alatt működött. És akkor így néz ki a pár másodperc.
3: È una vergogna! Shame on you! Contrabassi! You are always late! Oh, un Dio santissimo! È una vergogna! Shame on you! What kind of is you have? You are easy in your feet!
0: És a többi, és a többi. Nyilván nem kellemes dolog.
1: Szerintem ez szórakoztató volt.
0: És egyébként az, hogy ez miért maradt sokáig ilyen titokban, vagy nem panaszkodtak ezek az emberek, csak tűrtek. Illetve amikor panaszkodtak például egy ilyen terapeutának, mint amilyen kicsit a Kepesül is, aki a saját stresszoldó módszerével, meg elég híres lett, és nagyon, nagyon sok zenész kuncsapja is van, akik hát nyilván elpanaszolták, de tulajdonképpen miből ered ez a szorongásuk, meg rossz hangulatuk, lelki állapotuk. És gondolkoztam rá, hogy tulajdonképpen nagyon logikus, hogy nem mondták el. Aki például a magyar állami hangversenyzenekarnak hívták a szocialista idegen, most tudják, hogy Nemzeti Filharmónia, de ugyanaz én is. És aki ott zenél, aki ott csellista, az olyan Real Madridba játszana körülbelül. Tehát e fölött nem nagyon van már, vannak még a világon nevesebb zenekarok, de ez hasonló nívó már. És azokba is nagyon-nagyon nagy dolog bekerülni, és nálunk a Filharmóniában is nagyon nagy ez bekerülni. És amikor benne vagyok, ez nem csak egy presztízs, hanem ez egy nagyon jó, viszonylag jó fizető állás. Be fogod járni a fél világot, vezényelni fognak téged a saját rezidens karnagyotnak, akik a kocsi Zoltán volt épp az utóbbi időkben. Mellett mindenki, aki Magyarországon jár. És így a világ leghíresebb zenészei adnak szólót, akit ők is élnek, a világ leghíresebb karmesterei vezénik őket, és mellette persze mindenféle nyugdíj meg egyebek is lesznek, ami egy átlag zenésznél nem feltétlenül olyan triviális, hogy neki miből lesz nyugdíja, miből lesz állandó bevétele. Szóval nagyon is meg tudom érteni, hogy inkább nyeltek, és nem szóltak vissza, meg nem csináltak balhét, nem jelentették főnökségnek, vagy valakinek, hogy elviselhetetlen. Annál is inkább, mert a főnökség is ezt szerintem egy kicsit úgy gondolta, hogy hát igen, a nagy zsenik azok bizony néha elviselhetetlen emberek. Ezt is ne kell nyelni az egész, pedig hát nem kéne lenyelni. És ja, hogy utána olvasgattam, hogy nem tévedtem, de szerencsére nem tévedtem, hogy a legjobb ellenpéldája ennek a És az a zenei rész, akár egy kicsit már le is zárhatjuk, mert ez nem csak a zenéről szól ez egész, hanem bármiféle ilyen bántalmazó, hatalmaskodó, nevelő, tanító, bármilyen főnöknek a ügyes-mös dolgát meg kéne beszélnünk. Még a zenére az, hogy a nagyon-nagyon jó ellenpélda volt a múltkor említett Claudia Abbado, és most olvastam, hogy ugye az egyik a világ egyik leghíresebb szimfonikus zenekar Európában mindenképpen a berlini filharmonikusok. Ennek nagyon-nagyon sokáig a Furtwängler volt a vezénylője, karnagya, és viszont a Furtwängler és a Karajan nagyon ellenfelek voltak, utálták egymást, mint a szart, és ott tartottak be egymásnak, meg áskálódtak egymásra, ahol csak lehetett. És amikor mind a ketten egy kicsit megégették magukat, főleg a Karajan a náci időkben, a Karajan az egy fasiszta volt. Minden koncertjét a német, nem tudom, SADP-vel, minek a saját kis belső katona himnuszával fejezett be. A Goebbels a tenyerő hordta szabályosan a Karajant. A Hitlerenkit nem szerettem, mert egyszer látott egy olyan előadását, ahol kicsit káosz uralkodott, és azt ő nem tudta elviselni. De a lényeg az, hogy a Karajan, mikor átvette a berlini filharmonikusokat, akkor hamar sikerült neki kialkudni, hogy akkor marad itt, hogyha örök életére ő a zenekarnak a minden a vezetője. És belementek a zenészek, és így is lett, és rettetes despota volt. Őről a legendás történetek keringettek, hogy viselkedett, és hogy milyen megaláz volt, és hogyha bárki valaki ellent mondott neki a zenészek közül, akkor nem csak, hogy a zenekarból rúgta ki, hanem mindent elkövetett, hogy ez a szerencsétlen máshol se tudjon zenélni, és sem se, ha még stúdiózenésznek nem hívhatják meg, hangulemez felvétele, meg ilyesmi. A energiájának nagy részét ilyen bosszúhadjáratokra ölte. És nagyon nehéz egyéniség volt, mert csukott szemmel szeretett vezényelni, és nagyon pici mozdulatokkal, és megkövetelte a zenészektől, hogy ezeket a kis nüanszokat vegyék észre is. Ezek az utasítása, és hogyha ezt nem jól csináltak, akkor őrjöngött meg. Elviselhetetlen volt. És amikor Karajan meghalt 89-ben, akkor Abbadót hívták meg, és ő lett a vezénylő, és minden megváltozott. Azzal kezdte, hogy őt ne szólítgassák Maestrónak, van neki rendes neve, és lehetőleg mi egy csapatban vannak, őt nem Señor Abbado, meg mit tudom én, hanem Claudiónak hívják. Őt nyugodtan mondják, a keresztnevén szólítják. És rendszeresen kikérte a zenekarnak a véleményét, hogy a munkáról mit gondolnak, hol érzik ennek a zeneműnek a nehézségét, mit kéne gyakorolniuk, hogy hol kérnek segítséget tőle innen, és egyáltalán nem szállt le a zenekar, meg nem lett gyengébb, hanem szárnyaltak szabályosan, és boldogan jártak próbákra minden, mert hogy így egész más volt az egész. Úgyhogy így is lehet nagyon eredményeket elérni. És bocsánat, ilyen sokat a beszélgetésen hosszan vezettem.

0: hogy létezhet-e egyáltalán olyan emberi együttműködés bárki vagy bárki között, ami tökéletesen mentes attól, hogy az egyik megbántja, megsérti a másikat. Hiszen ez az abúzus, abuzálás, ennek ugye több formája van, a fizikai, a, hogy hívják, a szóbeli, és így tovább, hogy azt hiszem, hogy nem létezik. A kérdés az, hogy ennek a szintjét meddig viszi el az egyik, és mit visel el a másik. Ugye erről beszélünk nagyjából most, hogy egy karmester, vagy nek az mondjuk pedagógiai, vagy művészeti, vagy irányítási módszereit, hogy viseli el a zenekar. Ezen belül gondolom, egy nagy zenekar, ahol ülnek, nem tudom, 53 ember, valószínűleg mindegyiknek más ez a tűrés határa. Hogy erre meg lehet-e fogalmazni azt, hogy XY Kocsis Zoltán hány embert megbántott, meg lehet fogalmazni. A következő kérdésem fölmerült bennem, hogy egy egyén tud föllépni, mondjuk egy zenekarnál, egy csoport, az egész zenekar, és ha igen, akkor amit gondolom, amit ritkának tartok az előzőek miatt is, hogy hiszen mindegyikünknek más a elviselő képessége, amit én nem tartok sértésnek, te igen, és így tovább. Hogy ez milyen borzasztó nehéz megítélés alá eshet, ezt nem tudtam magamba tisztába tenni. Nyilvánvaló, hogy amikor ez tömeges, tehát rendkívül sok ember érez így, akkor jön a következő kérdés, hogy mit tud tenni. Szólhatnak-e a mesternek, szólhatnak-e az operaház igazgatójának, hogy ezt a karmestert ők nem. Egyszerűen fogják a hangszereket, becsomagolják, és azt mondják, hogy mi ővel nem játszunk. Hát körülbelül odáig jutottam. Nyilvánvaló, hogy ezek a közül a szexuális abúzus egyébeknek a kérdés az más kategória. Bár azt is megértük már, ugye, hogy emlékszem, hogy hívták azt a csodálatos hollywoodi menedzsert, aki az egész Me Too mozgalom elindult
1: Epstein.
0: Nagyjából miatt. Hogy?
1: Epsteinnek értek. Nem jól mondom?
2: Hát szerintem is valami, kb. De hát sok mindenki ja. Szóba került, tehát most itt igazából mindegy is.
0: Majdnem mindegy. Nem tudom, és igyekeztem elolvasni ezt a Kepes Juli ügyet. Nem találtam meg a magam igazságát, és aztán utána láttam, de azt meg is értem kérdezni, hogy azt hiszem, hogy a Kocsis Zoltánnak az özvegye reagált valamilyen formába. Azt biztos ti láttátok, én nem jutottam.
2: A Ránki Dezső felesége, Kukon Edit, azt hiszem.
1: De és meg a jól mondta az adása.
2: A Kocsis felesége is?
1: Persze, persze.
0: Igen, csak nem tudtam elérni azt, hogy ő mit reagált erre. Segítsetek, aki olvasta.
1: Ő is teljesen föl volt háborodva, hogy lehet a halálába megsérteni, hogy nem is tud védekezni, és hogy még jogi lépést is fontolgat, még az is benne, hogy Hauser Adriennek hívják különben. De azért nem tudod, hogy ő a felesége, mert ő úgy írta alá, hogy Hauser Adrien egy kocsis növendék. Uh-huh. Mert az volt eredetileg, aztán abból lett a házasság.
0: Uh-huh. És te, Zsolt?
2: Hát bennem is felmerült ez, hogy valóban minden embernek néha más a tűrés határa, fájdalom küszöb. De hát meg ugye jöttek ezek a megszólalt itt boldog-boldogtalan Ókovács Szilveszter, például kikérte magának, hogy leszették a kocsis képét, és vegyék tudomásul, hogy azóta már 5 darab kocsis kép van abban az osztályban, mert a másik hallgatók meg már úgy döntöttek, hogy már pedig legyenek kocsis képek. Én meg erre azt mondom, hogy legyen egy osztálynak joga leszedni a kocsis képet, ha zavarja, és ha valakinek meg az kell, hogy inspirálódjon, akkor az meg tegyen föl. Hát ebben nem látok semmi különöset. De egyébként ugye az egész onnan

0: onnan indult, hogy amikor az, ugye az Eszenyi ügy ismét előkerült, ugye ennek kapcsán írta ezt a Kepes Júli ezt a sztorit, illetve hát ugye, hogy volt olyan a Kocsisnál, mert hogy ugye mindig azzal jönnek, hogy de hát a művész nem tűrte a tehetségtelenséget meg a művészeti, de hát volt olyan történet, hogy próba szünetében valamelyik hangszeres hölgy vitatkozott valakivel egy meglehetősen vehemens stílusban, Kocsis elsétált a hátuk mögött, és odaszólt neki, hogy na téged se fognak feleségül venni. Hát ennek mi köze a művészethez? És lehet, hogy ő úgy gondolja, vagy úgy gondolta, hogy vannak olyan nexusban, hogy egy ilyen élszerődés megengedhet magának. De lehet, hogy a másik meg úgy gondolta, hogy de nem. Úgyhogy ez mindenképpen egy probléma, és ugye itt a szervezetnek kéne ezt megcsinálnia. Tehát most megint csak visszatérve az Eszenyi ügyhöz, ugye megszólalt Őrsi Mátyás is ebben a témában, ugye Máté Gábor interjúval kapcsolatban, hát miért ne szólalhat, mert nyilván neki is van véleménye. Ő mondjuk azon akadt ki, hogy a Máté Gábor azt mondta, hogy ő 3 évig járt pszichiáterhez azért, mert a Katona József Színház annak idején engedményt adott a jegyárakból a DK-nak. És ugye ő meg hát a DK-nál fejezte be a politikai pályafutását, és ez teljesen kiakadt ezen, hogy hát, ilyen alapon a MOL is egyébként hozzájutott kedvezményes jegyekhez, meg mondott még valami ERHEZ viszonylag közelebbi céget. Azt mondja, hogy valószínűleg egy csomó szervezetnek körbeküldték ezt az ajánlatot, és aki reagált rá, az reagált. Engem meg az akasztott ki ennek kapcsán, én meg tovább gondoltam ezt, hogy a fene ott tegye meg, ezért járt 3 évig pszichiáterhez Máté Gábor, nem azért, amit a Gotár Péter művelt a színházában, ami miatt az egész fővárosi színházi szénát, ugye a Katonát egyszerűen elnevezték bántalmazó színháznak. A Színház és Filmművészeti Egyetem ellen ez volt az egyik érv, hogy a Gotár ott tanított. Tehát az, amikor, és itt nem arról van szó, hogy valami neve nincs színész szólalt föl, mert ugye a másik, amikor a Sárosdi Lilla előhozta a Marton ügyét, és akkor mellé álltak mindenféle támogatók. Fáy Miklósnak akkor is volt egy szintén teljesen vállalhatatlan mondata. Én 2 mondata volt ebben az ügyben, és mind a 2 felháborító szerintem. Mert ő azt mondta, hogy már a Lengyel Tamás is ugye beállt ebbe a sorba, aki hát, támogatásáról biztosította a Sárosdi Lillát. És akkor azt mondta, azt bírta mondani a Fáy Miklós, hogy már nagyon reméli, majd nagyon várja, hogy mikor kerül elő egy még Lengyel Tamásnál is jelentéktelenebb színész, aki beáll a sorba. Ez szerintem teljesen felháborító, és egy, na mindegy, tehát én ezt soha nem is fogom megbocsátani a Fájnak. De az a lényeg, hogy amit te is kérdezted, hogy mit lehet ez ellen tenni, az intézménynek kell tennie ellene. Hát ma már egy magyar valamire magára valamit adó vállalatnak compliance politikája van, és a belépőket azzal kezdik, hogy hol jelezhetik akár teljesen anonim módon, hogyha őket valamilyen inzultus éri. Hát nem ő neki kell az arcával, amit a papó is mondott, a kirúgását, az egzisztenciáját kockáztatva oda menni, és akkor kockáztatni azt is, hogy a zenekar egyik fele majd mellé áll, a másik fele meg ellene, eznek nem így kell működnie. Hát ennek meg kell lenni szervezve, és a Katonának sem volt ilyenje, és nem emiatt járt a Máté Gábor pszichiáterhez, miközben a Szirtes Ági sírógörcsen rohant ki a Gotár próbájáról, és nekem senki nem mondja, hogy erről a Máté Gábor nem tudott. Tehát engem ez háborított föl. És egyébként még egy érdekes dolgot írt az Őrsi, amiben én bele se gondoltam, hogy valószínűleg az van, hogy ezek a régi iskolába, vagy a nemzedékekkel ezelőtt szocializálódott művészek valamiért azt gondolják, hogy ők ilyen kivételezett emberek. Tehát, hogy nekik úgy többet szabad, mint az átlagnak. Mert könnyebben jutottak lakáshoz, még a szocializmusban, meg zsiguli kiutaláshoz, meg ilyenek. És azt hozta föl példaként, hogy szerinte ezért lehet az, hogy a Kern András például képtelen azt felfogni, hogy ahol másnak nem szabad megállni, ott neki se szabad megállni, bármennyire ízlik neki a túrós bukta, amit itt a sarki pékségbe árulnak, mert itt szokott megállni egyébként a Margit híd Budai híd főjénél. Szóval nem tudom, hogy ebben mennyi az igazság, de ebből is lehet benne szerintem egy rész ebben az egészben.
1: Egyébként, hogy...
2: Bocsánat.
1: Mondjad?
2: Ja, nem csak annyit akartam mondani, hogy ez így igaz, de ezek a compliance, személyiségvédelmi és egyéb jogok és fórumok, ezek azért a jelenkornak a termékei. Abból az időből, amit itt a Kocsis Zoltánnal kapcsolatban fölhánytorgattak, most nyilvánvaló, hogy a halála után, stb. Stb. Abban az időben ennek híre hamva nem volt a világban.
0: Hát azért 2000 után szerintem ez már egyáltalán nem volt ismeretlen dolog. És mondom, a katonának sem volt ilyen, és a Gotthár ügy után azonnal kidolgoztak egyet. Tehát lehetett volna tudni, hogy ilyesmire szükség lehet.
1: Én meg azt akartam mondani,
2: Kizáról.
1: hogy előbb kérdezhető, hogy mit gondol a Kern, hogy ő neki mire föl vannak ilyen előjogai, vagy miért tehet meg ilyet, hogy hallottam, hogy a Vígszínházban ugye van egy olyan szokás, hogy amikor a színháznak születésnapja van, akkor egy ilyen, nem a színházat nyitják ki az emberek felé, ők mennek ki az utcára, és akkor civilbe fölöltözve, tehát farmer jacky, meg mindenféle, tehát semmiféle ilyen móka nincsen, kimennek, és elkezdenek ott énekelni a lépcsőkön, és bemennek a járókörök közé, meg minden, tehát ilyen, és akkor rengetegen kérnek,
2: Komédiások.
1: beszállnak az emberek, néhányan énekelnek, egy gyerekek, nagyon tetszik nekik, van, aki csak ott körbálik, meg tapsolnak, meg, de szóval ilyen közvetlen, és ott ilyen mosolygós, jó dolog. Na és amikor tavaly előtt, vagy mikor ez történt, vagy pár év ezelőtt, mondom, abszolút ilyen utcai ruhában jöttek kifelé, kivéve a Encike, aki egy ilyen egészen döbbenetes olyan ruhát, meg szoknyát viselt, aminek amit maga után ilyen kislányok vitték a szoknya végét, vagy nem tudom, hogy hívják, ezt ismeritek ezeket,
0: Uszály.
1: de úszáj,
2: És uszályt.
1: és ilyen nagy estéjében jött kifelé, és aki mesélte nekem ezt a történetet, mondta, hogy oda szólt neki, hogy Encike, hát ez a civil ruha, ez visz, hogy jön ez ki? És ő azt mondta, ilyen kellemetlenül, de ilyen fölülről úgy beszél, hogy felé fordul, de a szeme nem néz rá direkt, tehát ilyen arra sem értetlek, hogy teljesen rád nézzek, amikor hozzád szólok, azt mondta, hogy na de hát én nem tartozom közétek.
0: Egyébként még visszatérve az Eszenyi ügyhöz, ugye mindig azt mondják, hogy hát mert a művészi érték, meg így lehet kihozni a művészetet. Na most ezeknek a sztoriknak több szereplője volt. A Máté Gábort én egy kiváló színésznek és remek rendezőnek tartom. A Gotár is, hát nekem alapvető filmélményem a Megáll az idő, azzal együtt, hogy én a színházi rendezéseit nagyon nem szerettem, mert egyáltalán nem voltak könnyen emészthetőek a rendezései. Eszenyi Enikő viszont, aki szintén remek színésznő, szerintem a nemzedékének az egyik legjobb színésznője volt, de rendezőnek is, meg színházvezetőnek is szerintem egy blöff az egész ember, úgy, ahogy van, mindenestől. Én láttam egy-két rendezését, és egyszerűen föl nem foghattam, hogy mitől emelte őt a kritika ilyen szinten pajzsra. Egyébként ugyanez a véleményem Alföldi Róbertről is, megjegyzem. Pontosan ugyanez. És hozzáteszem, hogy róla is lehet olvasni bizonyos bizonyos hisztérikus megnyilvánulásokat, de most nem akarok itt tényleg mindenkibe belerugdalni, aki eddig nem került szóba. Szóval, hogy az Eszenyi eset...
2: És még él.
0: És még él. Szóval Eszenyi esetében én még azt a hatalmas művészi értéket sem látom, ami miatt így kellett ne viselkednie a színészeivel. És nem értem, hogy vajon a szakma ezt miért nem tudatja vele. És ami, ugye Máté Gábor azzal kezdte, hogy most mit kéne csinálni az Eszenyinek, most akkor dögöljön meg. Nem kell megdögölnie, viszont hogyha egy társulat úgy dönt, hogy ő már pedig nem akar az ő rendezésében játszani, ahhoz annak a társulatnak is joga van. Próbálkozzon több helyen, és akkor lehet, hogy valaki meg azt fogja mondani, hogy jó, hát ide jöhet. És még az is lehet egyébként, hogy a renoméján is tud javítani, de most azon besértődni, hogy most azt hiszem Szegeden leállították a próbáját, mert a társulat, és most akkor mit csinál még. Semmit ne csináljon, ha már bocsánatot kérni 6 éven keresztül nem tudott, de joga, legyen joga az illető művésznek a saját véleményéhez.
1: Még annyit tennék hozzá, hogy bocsánat, mondom.
2: Csak akarom mondani, hogy világos, hogy ez lenne a normális, de ez nagyjából azt jelenteni, mondjuk az Eszenyi ügyben, hogy vélhetően egy ilyen háttérrel, egy ilyen múlttal nyugodtan bocsánatot kérhetne, ugye, ahogy a Zsolt is mondta, Magyarországon egyetlen színház nem vállalná fel az ő személyét.
0: De menjen vissza színésznek, hát az sem
2: Ami
0: tragédia.
2: így van, hát azt mondom, kell mondani, hogy korrigálásra ilyen szempontból nincs mód, menjen vissza színésznek, szerintem egyébként ez a felhő a fene fölött ez oda is elkísérné. Ilyenkor azt gondolom, hogy nincs más, mint az ember fogja a kis hátizsákját és elmegy innét, és megpróbál a világon máshol
0: Hát
2: érvényesülni.
0: igen.
2: Azt hiszem én. De lehet, hogy tévedek, hogy ennyire azért nem zár össze a színésztársadalom, a művésztársadalom, a színházi társadalom, de nekem az a véleményem, hogy igenis összezár. Tehát valóban a bocsánatkérése ugyan sokáig váratott magára, megtörtént az, hogy most ezt a kérdést föl lehet tenni, hogy mit csináljon még. Igazad van, Zsolt, ne csináljon semmit, próbáljon elhelyezkedni akárminek is. Hát, ha nem sikerül, akkor így fog járni.
0: De én még abban sem vagyok biztos, hogy ez ilyen egyöntetű kiállás lenne, mert látod, a Máté Gábor is megvédte, és bár már nem ő a katona igazgatója, de ő simán lehet, hogy adhatott volna neki munkát. Na, hát túlbeszéltem a telefont.
1: Egyébként akartam, hogy nagyon nem mindegy, hogy mikor játszódott a történet, hiszen a hivatkozások közül most mondtam egy pár nevet, de rengeteg olyan nagy karmester, meg nagy zenész hangzott el ellenérvként, hogy ők is az igazolásként. Mert könnyűleg ezeknek a nagy része akkor volt karmester, amikor még deresre húztak embereket büntetéskül. Nyilván akkor, hogy egy kicsit megalázóban bánt első hegedűssel, nem ugyanaz, mint ma.
0: Hát igen, meg a csendőr felpofozott az utcán, meg
1: sőt,
0: ilyenek.
1: Amikor én elsős voltam a Bezeredi utcai általános iskolába, akkor a napközis tanár még körmöseket osztogatott.
0: Nálunk is volt rá példa, mégpedig az valamivel később volt.
1: András, te találkoztál körmössel?
2: Én nem. Megmondom őszintén, nem emlékszem. Persze az is lehet, hogy olyan végtelenül jó magatartásom volt, nem kerültem sorra.
1: Az meg nem érdekelt, hogy a másokat hülyére venni.
2: Hát az, hogy miután mi osztálytársak voltunk, igaz talán, hogy nem elsőben, de tényleg az, hogy téged ott megvertek, hát engem azért nem izgatott föl.
0: Én emlékszem, egyébként volt egy tanárunk, akit nagyon kedveltünk, mert egy ilyen vicces ember volt, de időnként azért így neki is az volt, hogy hát ugye tekintélyét helyre kellett állítani, és én emlékszem, hogy előttem ült az Ébel Attila nevű osztálytársam, szemüveges volt, és azt mondta neki, hogy vedd le a szemüveged. És amikor levette, egy akkora pofont csavart le neki, hogy kiesett a csávó a padból. Ez általános iskolában volt a 70-es években.
1: Hány évekosok voltatok?
0: Nem emlékszem már, felső tagozatosok voltunk, az biztos.
2: Akkor azt kérdezném még, és nem akarom tovább vinni ezt, hogyha itt a szerkesztői oldalról úgy ítélitek meg, hogy ennyit kiveséztük a dolgot, hogy ugyanebben a kapcsolatrendszerben mit csinál egy diák-tanár viszonylat?
0: Az is nagyon megváltozott már. Hát,
2: mit csinál egy diák?
0: Hát ez az, hogy
2: mit
0: amikor én még egyetemre jártam, akkor még szóba sem került az, hogy a diákok véleményezzék a tanárokat, és ma meg már ennek komoly súlya van. Tehát nagyon sok, nagyon igaz, hogy volt rá több mint 40 év, mire, hiszen már én se tegnap voltam egyetemista, de szerintem,
2: hát,
0: igen.
2: Én továbbra is tartom magam ahhoz, mert nem találtam jobbat, hogy mióta ez a Védd meg magad mozgalom kirobbant a világba, azóta lehet, hogy előtte is voltak ilyen személyiségjog, meg compliance ügyek, meg GDPR ügyek, meg egyebek. Én nem nagyon találkoztam vele, tudom én, 25 évvel ezelőtt, ez nem jelenti azt, hogy nem volt. Akkor robbant ez az egész, és azóta elhatalmasodott a világba. Egyébként olvastam már olyan kommenteket erről, ami arról szólt, hogy nagyon sok cég, nagyon sok szervezet és a többinek az irányításával megbízott emberek elkezdtek lázadozni, hogy ez olyan méreteket öltött, hogy gyakorlatilag képtelenek ellátni a munkájukat, mert egy megjegyzést követően neki bizottság elé kell menni, ami nem abban a kontextusban, nem, de az illető úgy érezte, hogy ez róla szól. Na most nem tudom, hogy ez mennyivel jobb. Persze, a lehetőséget meg kell adni, hogyha valaki úgy érzi, hogy igazságtalanság éri, akkor legyen egy fórum, ahova elmehet. Hát bízunk benne, hogy ma már van. Lehet, hogy itt Magyarországon is van.
1: Bizony, sőt a Hollandiában tanuló kislányunk mesélte, hogy nagyon komolyan veszik a hallgatóknak a véleményét egy-egy oktatóról, tanárról, és ráadásul, amikor még kezdi az évet, vagy jelentkezik valahova, megnézheti, hogy kikre számíthat, mint oktatók, tanárok, hogy az neki megfelelnek-e, amiket őről írnak, meg hogy az ő szigoruk, vagy számonkérő stílusuk, vagy a habitusuk egyáltalán, hogy milyen. Úgyhogy most nálunk is komoly ráfeküdnek most erre a dologra, és ez nagyon klassz. Nyilván vannak balhajtásai neki, és úgy, ahogy mondod, előfordulhat, hogy valakit kicsinálnak úgy, hogy igaziból nem csinált az égvilágon semmit, de kicsit átesnek az oldalára. No, zenéljünk egy picit, jó?
0: Jó.
1: És ha már nem kezdtek tegnap ilyen nagy dérdúr villámlással nagy esőt kívánt, vagy jósolt az időjárás, és 3 percig csepegett egy kicsi örülve. Borzasztó.
0: Ez hétfőn éjjel volt, nem?
1: Hétfőn éjjel.
2: Igen, emlékszem rá.
0: Igen. Én is nézem, mondom, úristen, végre esik az eső. Ja, már nem.
1: Úgyhogy most erről fog szólni a következő szám is, csak kicsivel odébbról, de...
0: Az már, uram, az esőt.
1: Nem. Hova is tettem, bocsánat.
2: Kiállítja meg az esőt.
1: Azt hiszem, ez az.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, az éjszakás műszakot Andrással, Zsoltal és Papóval, ez pedig Albert Hammond volt, és a dél-fali Kaliforniában sohasem esett az
1: eső. Egyébként, ha csak annyit még, hogy megnéztem, mindegy, ilyen számos kérdéseket kell írnom hónapra, és vagy kellett írnom, és megnéztem, hogy hány csapadékos nap volt tavaly Budapesten. És 1901 óta vezetik el, vagy számolják ezt, azt számít csapadékos napnak, amikor akár csak 0,1 mm eső is esik. És az 1900-as évek elején ez ilyen 120-140, akár 150 környékén volt. Tavalyi évben 86 darab csapadékos nap volt Pesten. És volt egyébként egy év, most nem emlékszem melyik, ahol még kevesebb, de a tendencia ez teljesen egyértelmű.
0: Szevasz!
2: Papa, szia!
0: Mondjál!
2: Szülinapon ott lesztek?
0: Igen, persze.
2: Végre oda megyek kicsit pihenni.
0: Gyere, várunk!
2: Hagyjuk a politikát a picsába. Az előbb megint volt. Kicsit kikészültem tőle.
1: Nem is beszéltünk politikáról ma.
2: De még. Volt.
1: Mi? Én nem emlékszem.
2: Jó, az ember össze gyorsan elfelejti, hogyha okos.
1: Na, hát akkor jó.
0: Na, jó, oké, köszi szépen, gyere akkor születésnapra. Találkozunk.
2: Semmi beszélgetni valamit nincs-e?
0: Hát, hogyha hallgatsz, akkor nem tudunk beszélgetni.
2: Fél perc múlva, később, akkor már az ilyen nem figyel.
0: Oké, köszi szépen, szia!
1: New Yorkban pedig ma félbe szakadt a US Open, mert olyan felhőszakadás volt. Na már, hagyom többet az esőről, nem beszélek többet.
0: Ha már sport, akkor egy nagyon érdekes dologra hívta fel a Guardian figyelmet, hogy megnyire a múltkor csomót beszélgettük arra, hogy mit változtak a kerékpárok az elmúlt évtizedekben, és hogy még az utóbbi néhány évben is annyit fejlődött, ami miatt az átlagsebesség egész drasztikusan megnőtt, tehát például egy ilyen körversenyen, és én még mindig abban voltam, hogy a versenybringákon nagyon-nagyon vékony, ilyen kis szingó,
1: hát az van keskeny, rajtuk, nem?
0: Keskeny gumik vannak, amik 10 fölött vannak, 12-15 bárra vannak. Hello?
2: Nem, de az nem olyan szingó. Fent voltam most, mi a tököm, a Alpokban a kis ilyen, vagy az nem Alpok, Alpokkal, a 2024 méter biciklivel mennek fel a levegőbe, és utána legurulnak. De olyan elektromos, meg high-tech biciklikkel, hogy nem is láttam még olyat. Hát én ugye, amit meséltem annak idején, hogy karcagra letekertem, hát ez egy régi gumi volt hátul rajta, meg ötsebesség. Heggesztett taskó kormánya.
0: Helyes.
2: Hol is a tozba voltam? Ott a hegyekbe.
0: Nem tudjuk, hogy jó voltál.
2: Akkor mindjárt mondom a Bátrába. Ja nem, akkor itthon lettem volna.
0: Oké, köszönjük szépen, szia!
1: De hogy nem szingó van, azt mondod?
0: Már nem kézed el, hanem átlagosan 30-32 centi, 32 mm széles gumikkal mennek, és van, aki 40-nel megy, 40-esnél.
1: Az már elég vastag, vagy széles.
0: És elég spéci, többnyire ilyen belső nélküli tubeless kategória, de némelyikben van azért belső is, és egészen döbbenetes ilyen anyagokat kísérleteznek már ki, a legfelső felületnek nagy tapadása van, de mégis a gördő ellenállásnak nem megy a rovására. Egyet-egyet sajnáltam csak, hogy ontották a számokat, mert egy ilyen videót kérdeztem végig, és már fájt a fejem a sok adattól, meg összehasonlítástól, de sehol nem hallottam, hogy mennyire fújják, hány atmoszférá, hány bárra fújják föl. Mert ugye van egy olyan alapszabály, hogyha a két gumit azonos nyomásra fújnak föl, akkor aznak lesz a kisebb a gördőellenállás, amelyik ballonosabb, tehát szélesebb, nagyobb. Érdekes, mert nem a pici, hanem a nagynak. És hogyha ezt a 32 mm-es gumit is 10 bárra, 12-re fújják föl, akkor persze lehet hasonlítani vele, de ha nem, akkor szerintem...
1: Ja, ugye a 32 mm ez a magassága a guminak?
0: Szélessége.
1: A szélessége.
0: Nekem például 28 van azon, amit most itt áll a előtérben. Az egyébként a legelfogadhatóbb ilyen trekking bringa méret. És én 6-ra fújom egyébként, és a Silka cégnek van egy ilyen kalkulátorja, ilyen online is be lehet írni adatokat, mennyi a súlyod bringával együtt, milyen magas vagy, mindenfélet megkérdez tőled, és aztán megmondj meg, hogy milyen úton mész persze, és milyen iramba szeretsz menni, és az is azt hozta ki, hogy 5-5 és félre kell fújnom a bringát.
1: Micsoda tudományok ezek. És hol tudod 6-ra fölfújni? Hát már még a benzinkúton se fújhatod a pompa.
0: Nem, van két kompresszorom is, van egyik a gárdon, a másik itt, és mindig az aksis ráadásul, és nem is néztem, hogy 15-re biztosan lehetne fújni vele. 10-re 100%. Nagyon hangos mind a kettő különben, kedvetlen, hogy a flexnek jó hangja van mindennek. És most azt csináltam, hogy még nincs teljesen befejezve a projekt, agádom már igen, hogy vettem olyan öntapadó kis matricákat, ami számok vannak. És most végignéztük az összes bringát, és mindegyikre rárogasztottuk olyan öntapadó, hogy mennyire kell fújni a kereket. Az agyamra ment már, hogy ahányszor belefújzok, akkor 3 percig hasonlok mellett, meg próbálom nagyítóval, meg lámpával megtalálni, hogy hol, vagy egészen gyalázatos módon írják ki. A legmenőbb gumim, ami van, az egy nagyon drága csoda kevlár erősítési Continental gumi. Van rajta még ilyen fényvisszaverő sáv is, nagyon jól néz ki este. Hát legalább negyed órát kínlódtam vele, és nem találtam, hogy hol van ráírva. Egész addig, hogy a kedvesem hazajött, és akkor odaadtam neki a nagyítót, hogy egyszer mondom meg, hogy mennyire kell fölfújni.
1: Na de hát, ha te úgyis 6-ra fújod, akkor nem mindegy, hogy mi van ráírva?
0: Mivel a gárdó 6 bringánk van, ezért mindegyiket másra kell fújni, és hogy nekem folytam, mindig azt gondoltam, hogy most jó megjegyzem, hogy ez 3,5-re, az 4-re, az 6-ra, és az, hogy